0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten fölött. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld, és mondjátok a népek között, az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való, viduljon a mező és minden, ami rajta van. Örvendezik akkor az erdő minden fája is az Úrnak orszája előtt, mert eljön. Mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd ezt a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.
0: A 96. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Vidám szép reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel a példabeszédek 20. részének 27. versét fogom felolvasni egy kibővített fordítás szerint. Az embernek szelleme, az emberi személyiség tényezője, alkotó eleme, amely egyenesen Istentől származik, az Úr szövétneke, aki megvizsgálja, fürkészi, kutatja az ember minden részét. Miután újjászülettél, Isten azt akarja, hogy növekedj és fejlődj szellemben, mert csak a szellemeden keresztül tudsz kapcsolatot tartani Istennel. Amikor az ember újjászületik, befogadja Isten életét és természetét a szellemébe. A Biblia azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek vagy lámpás az embernek a szelleme. Isten világossága nem a lelkedben, nem az elmédben, a gondolataidban van, hanem a szellemedben. A szellemed az, ahol Isten beszéde világosságra gyúlik. Az emberi szellem Isten beszédével táplálkozik. Folyamatosan és szilárdan Isten beszédével kell gondoznod, táplálnod a szívedet. Most nem arról a szervről beszélek, ami a vért pumpálja keresztül a testedben, hanem az emberi szellemről, ami Isten beszédének a termőföldje. Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, amely Isten szájából származik, a Máté 4:4 szerint. Mikor a szellemed, Isten beszéde, Isten szava által épül és táplálkozik, akkor még a gondolataid, az elméd is csiszolt lesz, termékeny lesz, gyümölcsöző, teljesen megújul, és teljesen elkerüli az ördögi gondolatokat és ötleteket. Az élet állandó bejelentett lakóhelye a te szellemedben van, tehát gondoznod kell őt. Isten élete, jelleme és természete bele lett helyezve az emberi szellemedbe, tehát foglalkoznod kell a szellemed ápolásával és táplálásával, azáltal, hogy Isten beszédét olvasod, megtanulod, megeszed. Péter első levele, 2. rész, 2. vers azt mondja, a tiszta és hamisítatlan tejre vágyakozzatok, és azon növekedjetek, mert ez az újjáteremtett ember szellemi tápláléka, és itt Isten beszédéről mondja ezt. Tehát vágyakozzál arra, hogy Isten beszédének a hamisítatlan táplálékát edd meg, és azzal tápláld a szellemedet, a mai napon is. Most elmondok egy imát, ha gondolod, mondhatod utánam. Mennyi atyám, hálát adok neked azért, hogy Jézus Krisztusban új teremtés lettem, és újjászülted a szellememet, ami által kapcsolatban lehetek veled. Hálát adok neked a te beszédedért. Köszönöm azt, hogy a te beszéded a lámpás az én lábaimnak, az én döntéseimben, és köszönöm, hogy ez a világosság vezeti a szellememet, hogy jó döntéseket hozzak, és odaszánom a mai napon arra magamat, hogy táplálkozzam a te beszédeddel, táplálkozzam a te szavaddal, a Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld. Örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte. Igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja is megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek is hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendezett Sion, és örültek Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen fölmagasztaltattál minden isten fölött. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjének lelkét. A gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad föl az igazakra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.
0: A 97. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Egy vidám szép reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel a példabeszédek 20. részének 27. versét fogom felolvasni egy kibővített fordítás szerint. Az embernek szelleme, az emberi személyiség tényezője, alkotó eleme, amely egyenesen Istentől származik, az Úr szövétneke, aki megvizsgálja, fürkészi, kutatja az ember minden részét. Miután újjászülettél, Isten azt akarja, hogy növekedj és fejlődj szellemben, mert csak a szellemeden keresztül tudsz kapcsolatot tartani Istennel. Amikor az ember újjászületik, befogadja Isten életét és természetét a szellemébe. A Biblia azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek vagy lámpás az embernek a szelleme. Isten világossága nem a lelkedben, nem az elmédben, gondolataidban van, hanem a szellemedben. A szellemed az, ahol Isten beszéde világosságra gyúlik. Az emberi szellem Isten beszédével táplálkozik. Folyamatosan és szilárdan Isten beszédével kell gondoznod, táplálnod a szívedet. Most nem arról a szervről beszélek, ami a vért pumpálja keresztül a testedben, hanem az emberi szellemről, ami Isten beszédének a termőföldje. Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, amely Isten szájából származik, a Máté 4:4 szerint. Mikor a szellemed Isten beszéde, Isten szava által épül és táplálkozik, akkor még a gondolataid, az elméd is csiszolt lesz, termékeny lesz, gyümölcsöző, teljesen megújul, és teljesen elkerüli az ördögi gondolatokat és ötleteket. Az élet állandó bejelentett lakóhelye a te szellemedben van, tehát gondoznod kell őt. Isten élete, jelleme és természete bele lett helyezve az emberi szellemedbe, tehát foglalkoznod kell a szellemed ápolásával és táplálásával, azáltal, hogy Isten beszédét olvasod, megtanulod, megeszed. Péter első levele, 2. rész, 2. vers azt mondja, a tiszta és hamisítatlan tejre vágyakozzatok, és azon növekedjetek, mert ez az újjáteremtett ember szellemi tápláléka, és itt Isten beszédéről mondja ezt. Tehát vágyakozzál arra, hogy Isten beszédének a hamisítatlan táplálékát edd meg, és azzal tápláld a szellemedet, a mai napon is. Most elmondok egy imát, ha gondolod, mondhatod utánam. Mennyi atyám, hálát adok neked azért, hogy Jézus Krisztusban új teremtés lettem, és újjászülted a szellememet, ami által kapcsolatban lehetek veled. Hálát adok neked a te beszédedért. Köszönöm azt, hogy a te beszéded a lámpás az én lámbaimnak, az én döntéseimben. És köszönöm, hogy ez a világosság vezeti a szellememet, hogy jó döntéseket hozzak, és odaszánom a mai napon arra magamat, hogy táplálkozzam a te beszédeddel, táplálkozzam a te szavaddal, a Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
3: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
4: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban. Én is köszöntöm a Életképek Tinédzser Országból hallgatóit.
5: És újabb két vendégünk van, illetve tulajdonképpen olyan vendégeink, akik az elmúlt rovatokban is itt voltak velünk. Csonó Roland iskolalelkész, és Bányik Roland, aki börtönmisszionáriusként dolgozik, és egy kicsit kevesebbet beszélgettünk, vagy talán semmit erről a témáról, mert hogy a fiatalok a témánk, illetve az iskolai bántalmazás, és bár most börtönlelkészként működsz, de te is bántalmazó gyermek voltál, akiből bántalmazóvá avanzsáltál, mert ugye arról beszélgettünk az elmúlt rovatokban, hogy sokszor a bántalmazottból bántalmazó lesz, és nagyon sokféle más dolog is kialakulhat, miközben az volt a jó tanácsotok, hogyha nekem bántalmazott gyermekem van, hogy a bántalmazó felé szeretettel kell viszonyulni, és ez az egyik legnehezebb dolog, viszont volt itt egy nagyon érdekes téma, amit nem fejtettünk ki. Olyan is gyakran előfordul mondjuk egy iskolán belül, hogy valaki úgy bántalmazó, hogy egyébként ő csak felbújtó.
4: Én egy ilyen felbújtónak az áldozata lettem középiskolában, mert kitalálta a legerősebb osztálytársamról, aki amúgy sportoló volt, országos súlylökő bajnok, és egész jó fizikummal rendelkezett, hogyha a golyóját el tudta hajítani, mármint a vasgolyóját, akkor kellő adottsággal rendelkezett, és ez a srác, meg aki a felbújtó volt, az kitalálta, hogy én szittam ennek az osztálytársamnak az anyukáját, és az erős emberünknek erősebb volt az izomzata, mint az agya, és elfelejtett visszakérdezni, hogy az információ hiteles-e, és ahogy bejött a tesi öltözőbe, körülbelül átszakadt a szám, és úgy kellett összevarni. És nagyon érdekes a helyzet, mert belegondoltam, hogy ha adott volna egy fényképet, azt akkor veszem elő, amikor akarom, hogy emlékezzek rá, de így, hogyha tükörbe nézek, vagy borotválkozok, eszembe jut, hogy volt egy ilyen osztálytársam. Ami érdekessége lett a sztorinak viszont, hogy utána én azt az osztálytársamat megkérdeztem, és azt kérdeztem, hogy miért vagy ilyen indulatos, miért vagy ilyen erőszakos. És kiderült, azt mondja, hogy mindenki azt várja el, hogy én legyek a legmenőbb, a legerősebb, de azt mondja, ott voltam a nagypapámnak a temetésén, és nem sírhattam. Mert erősnek kellett mutatkoznom, mert meg kellett mutatnom, hogy erős vagyok. És elkezdtem lelki gondozni azt, aki bántalmazott, én már akkor hívő gyerek voltam, már megismertem az Úr Jézust, és próbáltam neki ebbe segíteni, és egyszer csak potyogtak a könnyei, és azt mondja, hogy engem még senki nem hallgatott így meg. És azt mondtam, Istenem, néha beleviszel olyan helyzetbe, hogy szenvedünk érted, akkor ezt most írd fel annak a számlájára, hogy szenvedtem valamit az evangéliumért.
5: De akkor mindig kiderül az, hogy a bántalmazó is egy érző lélek, akinek valahol van egy problémája, te börtönmisszionáriusként rólad ezt tapasztalod?
6: Igen, szerintem a börtönben már felnőttként lévő férfiak között is szerintem vannak ilyenek. Tehát én hallottam egyet, nekem ez döbbenetes volt. Azt mondta, hogy értsen meg, hogy ott, ahol ő felnőtt, ott az a mondás, hogy az nem férfi, aki legalább egyszer nem volt börtönben. Tehát ők ebben valami hősiességet, vagy védelmet, vagy nem tudom, megtesznek
4: a családjáért. A család kihívatja a zenészeket, amikor kijön a börtönből, és a kisgyerek azt várja, hogy édesanyám, mikor jönnek hozzám is majd a zenészek, amikor majd én is kijövök a börtönből.
6: Minden esetre egy értékrendet képvisel ez a dolog. Tehát, hogy ő úgy él, hogy ez benne van, és akkor lesz ő igazi férfi, hogy oda bejut, pedig hát ez nem feltétlenül így van.
5: A börtönmisszionáris munkád azért is lehet összefüggésben a fiatalok felé való szolgálattal, mert gondolom a fiatalok felé is meg tudjátok mutatni azt, hogy talán nem itt kéne kikötni.
6: Mindenképpen egy iskola misszióban vagy egy ifjúsági lelkészi munkában van egy preventív, egyébként a pedagógusoknál is van egy prevenció, de ebből nem lehet kikapcsolni a szülőket. Tehát azt gondolom, hogy az én időmben a probléma, mondjuk nekem anyukám egyedül nevelt engem az öcsémet, és sokat dolgozott, nem volt otthon, de ma a mai világban elviszi a szülőket ugyanígy a munka, a karrier, egyebek, és nem foglalkoznak a gyerekkel. Tehát a gyereknek nem drága edzőcipőre van szüksége, vagy mit a beletöltött időre, közös sportolásra, érdeklődésre, vagy azokra a kicsi időkre, amik vannak esetleg egy családban, egy vacsoraasztalnál, esetleg reggelinél, indulásnál, hogy ez minőségi idő legyen.
4: De abban meg azért az is kell, hogy ebben a minőségi időben a telefont letegyük, vagy a tablettet, vagy ezeket
6: ez,
4: dolgokat,
6: ez világos.
4: Mert
6: ez
4: különben világos. Nem lesz minőségi idő.
5: Csonó Rolandhoz fordulok, iskola lelkészként működsz, és fölkaptad a fejed még az előző rovat végén, amikor arról volt szó, hogy valaki úgy erőszakos, hogy ő csak tulajdonképpen a felbújtó. Gyakran találkozol ilyesmivel?
7: Egyre gyakrabban, sajnos.
5: Mit kell ez alatt értenünk?
7: Azt, hogy a felelősséget nem hajlandó vállalni, hanem másra kenni az egészet. Nem ő verekszik, nem ő lopja el, nem ő mond csúnyát, a másiknak elhinti a kis gondolatába a dolgokat, és hátulról igazgatja, manipulálja az osztálytársait, az összeset akár sokszor.
5: És ezt hogy lehet észrevenni, hogy ki a felbújtó? Tehát hogy
7: nehezen. Sokszor belemegy az ember a csapdájába, sajnos, főleg, hogyha nem rutinos ebbe, és nagyon nehéz kezelni is, mert első körben arra mérges az ember, értsétek el, hogy mérges, aki elkövette, és nagyon sok idő, mire lelepleződik, hogy igazából nem is ő csinálja ezt, és utána meg már annyi idő eltelik sokszor, hogy nem tudod számon kérni azt, aki valójában felelőse, az ötlet gazdája az egésznek.
4: Családban ezért apaként mindig azt kell kérdeznem, hogy mi történt, nem pedig az, hogy ki csinálta. Mert úgy kezdődött a verekedés, hogy a másik visszaütött.
5: Tehát akkor tisztázzuk, nagyon fontos, hogyha van egy erőszakos gyermek, akkor egyrészt lehetséges, hogy neki is súlyos problémája van, vagy otthon erőszakosan bánnak vele, stb. De az is lehet, hogy neki igazából egy felbújtója van. Igen. Fel kell akkor göngyölíteni ezeket a dolgokat, nem egyszerű.
7: Hát munkaflúgos nyomozó hozzánk képes ilyenkor semmi.
4: Vagy pedig az is lehet, hogy olyan számítógépes játékokkal játszok, ami az értékrendemet teljesen átírja, és több pontot kapok akkor, hogyha egy babakocsis anyukát ütök el, meg 10-12 éves gyerekek úgy játszanak 18 év fölötti játékokkal, hogy meg kell ölni a másikat, és nagyon sokszor az online térből áthozott agresszivitást hétfőn az iskolában lecsapódik fizikai agresszióban, mert együtt játszunk, tudom azt, hogy ki volt az, aki megölt engem, vagy kirabolta a kincseimet, és viszem hétfőn magammal azt a feszültséget, hogy a játékban mit éltem át, és levezetem ezt.
7: Annyiban kapcsolódik ehhez, hogy itt nem csak az agressziót hozzák át az online világból, hanem az arctalanságot is. És mivel az arctalanok az online világban, így könnyebb arctalannak maradni a való világba, és így könnyebb mással megcsináltatni az arcos dolgokat.
6: Nekem meggyőződésem, hogy az egyik legjobb védelem ez ellen, hogy mert ott teljesítek. Tehát a virtuális világban, a számítógépen itt ott teljesítek, szinteket lépek, első vagyok, rangsorban egyéb, sport. Tehát a feleségemmel 4 gyermeket nevelünk, most már van 3 felnőtt gyermekünk, 23, meg 21, meg 18 évesek, meg van egy 14 évesem, nekünk mindegyik sportoló. Tehát mindegyikük sportolt, nekünk élsportoló gyermekeink voltak, most a legkisebbikünk úgy jégkorongozik, hogy ő hobbiból csinálja, és nem ragaszkodunk az élsporthoz, mert ott is érheti kudarc élmény és egyéb, de nincs idejük arra, hogy máshol teljesítsenek. Tehát ebben érik meg a sikert.
5: Vagy más szekáljanak, másra
6: foglalkozni. Máshol szekáljanak, ott is élnek meg sikereket. Tehát nem probléma az, hogy nem tudok szekrényt ugrani, mondjuk a jégkorongozó kislányom, ő alacsony, és nem tud szekrényt ugrani, de nem lepődik meg, mert mondjuk a hokikanyart ő csinálja a legjobban abban az egyesületben, ahol járt.
4: Lányom ugyanígy volt a szekrényugrásnál, azt mondta hogy a tesi tanárnak, hogy a szekrénybe pakoljuk a ruhákat, és nem pedig átugorjuk.
6: Mert
4: a,
6: csak bocsánat, még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a bántalmazásnak nem csak kék-zöld-lila foltjai vannak, hanem nagyon sokszor láthatatlan sebeket ejt. Tehát ez meggyőződésem, a pofon addig fáj, amíg megkapom. De vannak olyan mondatok, amik úgy sebzik meg a szívemet, hogy nem merek utána teljesíteni.
4: Ilyen probléma, hogy belőled nem lesz semmi egy életen
6: elég, ha kinevetnek. Igen, ilyesmi.
7: Elég egy nevetés, mert utána volt, egy gyors rövid sztori, velem is megtörtént, hogy kinevettek zeneiskolába az éneklésmét, és én nem mertem mások előtt énekelni nagyon sokáig. Nem mondtak azt, hogy rossz a hangom, csak nevettek. És ennyi elég.
4: Önbizalom tréninget is tartok, tudják a kedves hallgatók, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy ilyen kudarc akkora törést okoz a másiknak a visszajelzése, hogy az önbizalom is elszáll, amiben addig erős volt, amíg abban sem merek próbálkozni, és tanárként is sokszor elkövetjük azt, hogy a gyerekeknek nem adunk új esélyt. A Biblia tele van bántalmazott gyerekekkel, bántalmazott emberekkel, rögtön az első embernek a gyerekei, egyik megöli a másikat, Kain megöli Ábelt, ott van Józsefnek a története, amiben egy egész gyerekvédelmi sztori belefér, az eladás gyerekkereskedelemtől egészen a börtönig, ő lesz az, aki a tesóinak kiossza a kenyeret is, meg a megbocsájtást. És miatt az egész nép megmenekül. Nagyon sokszor ezt látjuk, hogy az, aki bántalmazott volt, azután másképp tud beszélni erről, és amikor ő őszintén megnyílik egy iskolában, akkor azért érdemes meghívni a munkatársainkat, ilyen személyeket, mint a Málnyék Roland, vagy a Csonó Roland, vagy a többiek, vagy az ifjúságépítők.hu munkatársait, azért érdemes meghívni benne, bennünket, mert így erről beszélünk, amit a pedagógus sem vállal föl, és a gyerekek utána elkezdenek kapcsolódni a saját történetükkel hozzánk, illetve ahhoz a közösséghez, ahol esetleg gyógyulást is találhatnak.
5: És köszönöm, hogy ezt el is mondtad, hogy akár meg is lehet benneteket hívni, mint szakértőket, vagy hozzáértőket, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóinkban is, hosszasan lehetne még erről beszélni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: következő percekben Barry Whistler Isten DNS-e című tanítását hallhatjuk.
1: I hope you had a good sleep.
2: Remélem jól aludtatok.
1: Yelena is translating. Yelena is translating. So I promised her that I would speak as fast as I could.
2: Tehát a tolmácsnak megígértem, hogy a lehető leggyorsabban Yelenának megígértem, hogy a lehető leggyorsabban fogok beszélni.
1: About God's DNA.
2: Isten DNS-éről szeretnék ma délelőtt beszélni.
1: But before I do that, I want to say a few things about knowing God.
2: De mielőtt ezt teszem, szeretnék mondani néhány dolgot Isten ismeretéről.
1: Jason, I love that song that you wrote.
2: Jason, nagyon tetszik az a dal, amit írtál.
1: But you know, becoming like him should be our primary goal.
2: De tudjátok, az kell, hogy az elsődleges célunk legyen, hogy olyanok legyünk, mint Isten.
1: To know him and to become like him.
2: Hogy megismerjük őt, és olyanná váljunk, mint ő.
1: And in Daniel it says that the people who know their God will display strength and take action.
2: De Dánielnél azt olvassuk, hogy az Istenét ismerő nép cselekszik és nagy dolgokat tesz.
1: I don't think there's anything that could change us like just learning to know God will change us.
2: Azt gondolom, hogy semmi nem tud minket annyira megváltoztatni, mint az, hogyha megismerjük Istent.
1: In fact, I believe that most human problems could be solved.
2: Igazából én azt gondolom, hogy a legtöbb emberi probléma megoldható lenne, ha ismernénk Istent.
1: Is there any higher pursuit than to know him?
2: Van-e magasabb szintű törekvés, mint az ő megismerése?
1: And I believe it's a work of grace, like we talked about yesterday.
2: Én hiszem, hogy ez a kegyelem munkája, hogy tegnap is említettük.
1: And there is always more grace.
2: És mindig van még több kegyelem a rendelkezésünkre álló.
1: Grace upon grace.
2: Egyik réteget kapjuk a másikra.
1: And the throne of God is essentially a throne of grace.
2: És Isten trónja lényegében a kegyelem trónja.
1: He is a God who will judge.
2: Ő az az Isten, aki ítélni fog.
1: But for us, his throne is a throne of grace.
2: De számunkra az ő trónja a kegyelem királyi széke.
1: And we can come to him anytime we need more.
2: És bármikor hozzájöhetünk, amikor többre van szükségünk.
1: And I believe that God's highest desire is for us to know him.
2: És én hiszem, hogy Isten legnagyobb vágya a számunkra az, hogy megismerjük őt.
1: Hosea says,
2: Hoseás azt mondja,
1: I delight in loyalty rather than sacrifice.
2: Hogy jobban gyönyörködöm a hűségben, mint az áldozatban.
1: And in the knowledge of God rather than burnt offerings.
2: És Isten ismeretében inkább, mint az égő áldozatokban.
1: So we give to God and we serve the Lord, but what he wants most is for us to know him.
2: Tehát mi adunk az Úrnak és szolgáljuk őt, de ő leginkább azt akarja tőlünk, hogy ismerjük meg.
1: And even the prophet Jeremiah says, let not a man boast of his wisdom.
2: És azt mondta, hogy ne dicsekedjen az ember az ő bölcsességével.
1: Let not a mighty man boast of his might.
2: És a hős ne dicsekedjen a hatalmával, erejével.
1: Or a rich man boast of his riches.
2: És a gazdag ember se dicsekedjen a gazdagságával.
1: But let him who boast in this.
2: Hanem aki dicsekszik, ezzel dicsekedjen.
1: That he understands and knows me.
2: Hogy ért és ismer engem.
1: So I think God delights in us wanting to know him.
2: Tehát én azt gondolom, hogy Isten gyönyörködik abban, ha ismerni akarjuk őt.
1: I think it's important that we think rightly about God.
2: Szerintem fontos, hogy helyesen gondolkodjunk Istenről.
1: There is a subjective side where we all must experience him personally.
2: Van a szubjektív oldal, amikor személyesen átéljük őt.
1: But we also have to think correctly about him.
2: De helyesen is kell gondolkodnunk ő róla.
1: And so that we are sure that we are worshiping the God that's revealed in the Bible.
2: Hogy biztosak lehessünk abban, hogy olyan Istent imádunk, azt az Istent imádjuk, akit a Biblia kijelent.
1: Otherwise, we invent an image of him of our own design.
2: Különben egy olyan képmást alkotunk róla, amit mi találtunk ki.
1: God creates us in his image.
2: Isten a maga képmására alkot meg minket.
1: Then sometimes we return the favor.
2: És néha mi megtesszük neki ugyanezt a szívességet.
1: And we have a lot of assumptions about God.
2: És nagyon sok feltételezésünk van Istenről.
1: But it's important that we understand what he's revealed about himself in scripture.
2: De fontos, hogy értsük, hogy ő mit jelentett ki magáról a Bibliában.
1: God's an author.
2: Isten szerző, író.
1: So he's written us a book.
2: Tehát írt nekünk egy könyvet.
1: So we should read it.
2: Tehát el kéne olvasnunk.
1: Whatever he said there is important for us to know.
2: Mindent fontos tudnunk, amit leírt ebbe a könyvbe.
1: I never want to discourage anybody from experiencing God.
2: És soha senkit nem akarnék lebeszélni arról, hogy átélje Istent, vagy megtapasztalja.
1: And some preachers do that.
2: Néhány prédikátor ezt teszi.
1: They're nervous about experience.
2: Az a tapasztalatok miatt idegesek.
1: But the Bible's full of stories of people who experienced him.
2: De a Biblia tele van olyan emberek történeteivel, akik átélték Istent.
1: So we need that, but we also need
2: what he's revealed. De arra is szükségünk van, amit kijelentett.
1: He not only wrote us a story, but he entered the story.
2: Ő nem csak egy történetet írt le nekünk, hanem ő belépett a történetbe.
1: This shows us how much he wants us to know him.
2: Ez megmutatja, hogy ő mennyire akarja, hogy megismerjük őt.
1: And I believe that there are many problems that could be solved simply by us knowing God.
2: Én hiszem, hogy sok probléma megoldható lenne csak amiatt, ha ismernénk Istent.
1: Our biggest problem is that our thoughts of God are too small.
2: Az a legnagyobb problémánk, hogy túl kicsiben gondolkodunk Istenről.
1: It's hard for us with small brains to think big thoughts.
2: Persze a mi kis agyunkkal nehéz nagy gondolatokat gondolni.
1: But we need to think about God.
2: De mégis Istenről így kell gondolkodnunk.
1: God is above all things.
2: Isten mindenek fölött van.
1: Beneath all things.
2: Mindenek alatt.
1: Outside all things.
2: Mindenen kívül.
1: And inside all things.
2: És mindenen belül.
1: He's above but not pushed up.
2: Ő felül van, de nem emeli fel önmagát.
1: He's beneath but he's not pressed down.
2: Alul van, de nincs lenyomva.
1: He's outside, but he's
2: kívül
1: not excluded.
2: Van, de nincs kizárva.
1: He's inside, but not confined.
2: Belül van, de nincs beszűkítve.
1: Grasping his infinity is really hard.
2: Valóban nehéz felfogni az ő végtelenségét.
1: But one of the things it means is that we have an eternity to get to know him.
2: De az egyik dolog, amit ez jelent, az az, hogy egy örökké valóság áll a rendelkezésünkre, az ő megismerésére.
1: And we will still never exhaust all that there is to know about him.
2: És még akkor sem fogunk kimeríteni mindent, ami róla tudható.
1: We should get started.
2: El kéne indulnunk akkor
1: ezen az úton. We should start now.
2: Most.
1: But we have a whole eternity to continue to learn to know more about him.
2: De egy örökké valóságon keresztül tanulhatunk majd egyre többet róla.
1: God does not travel to go anywhere.
2: Isten nem utazik ahhoz, hogy valahova eljusson.
1: We pray, God, come and help us.
2: Mi imádkozunk, hogy Istenem, gyere és segíts nekünk.
1: That helps us.
2: Ez nekünk segít.
1: But he's already everywhere.
2: De ő már ott van mindenhol.
1: That's just how amazing God is.
2: Na nézzük, mennyire megdöbbentő Isten, lenyűgöző.
1: And yet John says, for his fullness we have all received.
2: János azt mondja, hogy már megkaptuk az ő teljességét.
1: We could spend a whole week talking about the greatness of God.
2: Egy egész hétig beszélhetnénk Isten nagyságáról.
1: And still not really exhaust the topic.
2: És még akkor sem merítenénk ki a témát.
1: But of that we have received of his fullness.
2: De mindehez az ő teljességéhez kaptunk. És kegyelmet kaptunk kegyelem hátára.
1: The law was given through Moses.
2: Mózesen keresztül jött a törvény.
1: Grace and truth were realized through Jesus Christ.
2: De a kegyelem és az igazságosság
1: a Christmas
2: Jézus
1: song
2: Krisztus
1: that I like where it says that he rules the world with truth and grace.
2: Igazsággal és kegyelemmel kormányozza a világot, ez egy karácsonyi éneknek a szövegében van.
1: And we need both.
2: Mind a kettőre szükségünk van.
1: Our gospel message must extend both.
2: És az evangéliumi üzenetünkben mind a kettőnek benne kell lenni.
1: But what does it mean that we have received of his fullness?
2: De mit jelent az, hogy az ő teljességéből kaptunk?
1: All of us here have received of his fullness.
2: Mindannyian, akik itt vagyunk, az ő teljességéből kaptunk.
1: We don't have all of him.
2: Nincs bennünk meg az ő mindensége, egész összessége. De mégis az ő teljességéből kaptunk.
1: Grace upon grace.
2: Kegyelmet kegyelemre.
1: And then even more grace.
2: És aztán még több kegyelmet.
1: So I can tell you that there is grace in your future.
2: Tehát elmondhatom nektek, hogy van kegyelem a jövőtökben.
1: Not only grace in your past.
2: Nem csak a múltatokban van kegyelem.
1: But there will be more grace for you in the future.
2: Hanem a jövőben még több kegyelmet fogtok kapni.
1: And it will change you, it will empower you.
2: Ami megváltoztat és megerősít titeket.
1: So I want to look this morning at how grace comes to us.
2: Szeretném ma reggel megvizsgálni, hogy hogyan jön el hozzánk a kegyelem.
1: I believe that God's DNA is passed to us through grace.
2: Én hiszem, hogy a kegyelem hozza el nekünk Isten DNS-ét.
1: And because of this and his grace, we each will become like him.
2: És ezáltal, hogy az ő kegyelme elér minket, olyanná válunk, amilyen ő.
1: Not like him to the extent because he's infinite.
2: Nem az ő teljességeinek a hasonlatosságába,
1: de válunk, mert our heart, ő végtelen.
2: De a szívünk, a hozzáállásaink, a viselkedésünk,
1: like
2: mindez olyanná válhat,
1: amilyen az övé.
2: És szeretnék reményt adni nektek, hogy el fogtok odáig jutni.
1: The reason that I can believe that
2: én azért hihetem ezt,
1: is because each of us already have his DNA imprinted upon us.
2: Mert mindannyiunkban már ott van az ő DNS-e.
1: When you pray our Father,
2: amikor úgy imádkoztok, hogy mi atyánk,
1: is that just a warm expression?
2: Ez csak egy ilyen kedves kifejezés.
1: He is our Father.
2: Ő valóban az atyánk.
1: And his DNA is within us.
2: És az ő DNS-e bennünk van.
1: I'm not a scientist, but I want to describe DNA.
2: Nem vagyok tudós, de szeretnék a DNS-ről beszélni.
1: DNA is a molecule that
2: a DNS
1: resides
2: egy molekula,
1: in each cell of our body.
2: Ami a testünk minden sejtjében benne van.
1: Over 100 trillion cells.
2: Ez több mint 100,000 sejt.
1: Each strand of DNA contains a blueprint.
2: Sejt, és egy tervrajz van tulajdonképpen a DNS-ben.
1: Genetic instructions.
2: Ezek genetikai utasítások.
1: This tells the body how to live, how to develop, and how to function.
2: Megmondja a testnek, hogy hogyan éljen, hogyan fejlődjön, hogyan működjön. Ez a genetikai parancs
1: DNA
2: megmondja.
1: DNA is estimated to contain instructions that if it was written out would fill 100,600 page books.
2: Egy 100,600 oldalas könyvet töltene meg az a szöveg, amit ha szövegnek tekintünk,
1: so
2: benne van a
1: DNS-ben.
2: Tehát Isten nagy ügygonddal és csodálatosan alkotott meg titeket.
1: We have no idea what
2: fogalmunk
1: is imprinted
2: sincs,
1: within us already.
2: Hogy mi az, ami már belénk van írva. Fogalmunk sincs róla.
1: This is true physically and spiritually.
2: Ez fizikailag és szellemileg is igaz.
1: When we were conceived,
2: amikor megfogantunk,
1: we received genetic makeup from our parents.
2: A szüleinktől kaptuk a genetikai szerkezetünket.
1: It was all there at conception.
2: Már fogantatásunkkor ez bennünk volt.
1: All that information.
2: Mindez az információ bennünk
1: volt. But then
2: volt.
1: As we grew and developed these
2: traits and
1: characteristics, de aztán,
2: ahogy növekedtünk és fejlődtünk, ezek a vonások és tulajdonságok,
1: they were first in the code, but then they began to manifest.
2: Először benne voltak a leírásban, a kódban, de utána kezdtek megnyilvánulni.
1: This is called our genotype. The code is called the genotype.
2: Genotípusnak vagy minek hívják ezt.
1: That's
2: a kódot.
1: The blueprint.
2: Tehát a tervet, ami benne van a génjeinkben, a DNS-ünkben, az
1: and
2: a tervet.
1: And then when this information manifests, it's called our phenotype.
2: És a fenotípusnak nem tudom, minek hívják azt, amikor megnyilvánul ez az információ.
1: Yeah. I only know the English words and I know they're hard, so.
2: Csak angolul tudom, és tudom, hogy ez nehéz.
1: Now, the phenotype is what we observe externally.
2: Tehát kívülről megfigyelhető a megnyilvánulása a genetikai kódnak. Például a hajam
1: színe. The fact that I'm losing my hair.
2: Az a tény, hogy ha vesztem, a hajamat.
1: Our color eyes, our size.
2: A szemünk mérete,
1: all
2: színe,
1: these things are affected by our DNA.
2: Mind erre hat a DNS-ünk.
1: I think it's funny sometimes when I see people's children.
2: Azt gondolom, néha vicces, amikor látom az emberek gyerekeit.
1: They look like little clones of their parents.
2: És olyanok, mint a szüleiknek a kis klónjaik lennének.
1: Obviously there's differences.
2: Nyilvánvalóan vannak persze különbségek köztük.
1: Isn't it amazing what's passed on through our genotype?
2: Hogy a genetikán keresztül mit kapunk?
1: This is fascinating when we consider the spiritual parallel.
2: És megdöbbentő, hogyha figyelembe veszük ennek a szellemi párhuzamát.
1: God is spirit.
2: Isten szellem.
1: And when we are born again.
2: És amikor újjászületünk.
1: Our spirit is imprinted again with the DNA of God.
2: Akkor a szellemünkbe bele nyomódik Istennek a DNS-e.
1: That which is born of flesh is flesh.
2: Ami testtől született, az test.
1: And that which is born of spirit is spirit.
2: És ami szellemtől született, az szellem.
1: So physically we get our DNA from our parents.
2: Tehát fizikailag a szüleinktől kapjuk a DNS-ünket.
1: And at conception we don't see much of it.
2: És fogantatásunkor még nem látunk ebből
1: túl sokat. But as we mature, it manifests and
2: de
1: then we see all of it.
2: Megnyilvánul a genetikai utasítás és láthatóvá válik.
1: But we receive our spiritual DNA from the Holy Spirit.
2: Amikor a Szent Szellemtől megkapjuk a szellemi DNS-ünket.
1: When we're born again.
2: Amikor újjászületünk, ez a
1: And then as we grow spiritually.
2: És aztán ahogy növekszünk szellemileg.
1: This genetic code becomes manifest in our life.
2: Ez a genetikai kód megnyilvánul az életünkben.
1: It's not automatic, but it's all there.
2: Nem automatikusan, de mégis.
1: It sounds ridiculous to say that we share in God's nature.
2: Nevetségesen hangzik azt mondani, hogy Isten természetéből részesültünk.
1: And it seems almost arrogant.
2: És majdnem felfúvalkodottnak tűnik ilyet mondani. De a Biblia ezt mondja.
1: First of all, in Genesis, the first words that God said about us are
2: this. Mózesben az első szavak, amiket Isten mondott rólunk.
1: Let us make man in our image.
2: Alkossunk embert a mi képmásunkra.
1: Triune God.
2: Ez egy hármas Isten, három személyű Isten.
1: Working as a team.
2: Akik csapatban dolgoznak.
1: Made us in their image, his image.
2: És az ő saját képmására teremtett minket Isten.
1: Being in God's image means that humans share in God's nature.
2: Isten képmására teremtve lenni azt jelenti, hogy az emberek részesülnek Isten természetéből és tulajdonságaiból.
1: Animals don't share that same type of creation.
2: Az állatok nem ugyanilyen fajta teremtmények.
1: All of creation reflects God's glory.
2: Az egész teremtett világ Isten dicsőségét tükrözi.
1: But we uniquely carry his image.
2: De mi emberek egyedi módon hordozzuk az ő képmását.
1: We bear it imperfectly.
2: Tökéletlen módon hordozzuk.
1: And because of sin it's been distorted.
2: És a bűn miatt eltorzult ez a képmás.
1: But it's still there even in unbelievers.
2: De azért ott van még a hitetlenekben is.
1: But particularly when we're born again,
2: it
1: comes into our spirit.
2: Bejön ez a képmás a szellemünkbe.
1: And there's a restoration that takes place.
2: És helyreállítás történik.
1: And so we are told to put on the new self, which was being renewed in knowledge in the image of its creator.
2: És arra hívott el minket Isten, hogy szülessünk újra ami teremtőnk képmásának ismeretére. És Pál azt mondta az Efézus belieknek,
1: to put on the new nature created in God's image.
2: Hogy öltözzék fel az új természetet, ami Isten hasonlatosságára
1: teremtetett.
2: Valódi igazságban és szentségben.
1: So God tells us to be perfect or to be holy as he is holy.
2: Isten azt mondja nekünk, hogy legyünk tökéletesek, vagy szentek, ahogyan ő szent.
1: He's giving us a glimpse of where we're headed.
2: Ad nekünk egy bepillantást abba, hogy mi a célunk.
1: Peter talks about the exceeding great and precious promises.
2: Péter beszél a kiemelkedően rendkívül nagy és dicsőséges ígéretekről, és azt mondja, hogy mi isteni természet részesei lettünk.
1: God's nature comes to us.
2: Isten természete érkezik el hozzánk.
1: Many times we don't realize this and we become frustrated with ourselves.
2: Sokszor döbbenünk rá, és ilyen módon csalódunk magunkban.
1: Did you ever feel that there's something wrong with you?
2: Érezted már valahogy valami nem stimmel veled?
1: Things you struggle with and you think I must not be normal or mustn't be right.
2: Küzdsz dolgokkal, és arra gondolsz, hogy hát biztos nem vagyok egészen normális.
1: I want to tell you today.
2: El akarom mondani nektek ma.
1: There's nothing wrong with you.
2: Hogy semmi baj nincs veletek.
1: You were created in the image of God.
2: Isten képmására lettetek teremtve.
1: And as a Christian, you have his DNA already fully in your spirit.
2: Az ő DNS-e már teljesen benne van a ti szellemetekben.
1: We are caught between genotype and phenotype.
2: De valahol ott vagyunk a leírt genetikai kód és annak a megvalósulása között.
1: We are a work in progress.
2: Tehát egy alkotás alatt levő mű vagyunk.
1: The code is all there.
2: Már ott van a minta, már megvan
1: We're
2: teljesen.
1: Just in the process of manifesting
2: Jelenleg
1: what's
2: abban
1: there.
2: A folyamatban vagyunk, hogy megnyilvánuljon bennünk az, ami már folyamatban van, ami már le van írva.
1: If God is our Father, then this all makes sense.
2: Hogyha Isten az Atyánk, akkor ennek az egésznek értelme van.
1: Seven times in John's epistle, his first epistle, he talks about us as being born of God.
2: János az első levelében többször beszél arról, hogy Istentől születtünk.
1: I think the movement about the Father's love in the Father's heart.
2: Azt gondolom, ez a mozgalom, ami az Atya szívéről, az Atya szeretetéről szól.
1: Sometimes it's seen as a way for us to think kindly about God.
2: Néha arról szól ez a mozgalom, hogy kedvesen tudjunk gondolni Istenre.
1: He loves us and he's approachable.
2: Olyan módon, hogy ő megközelíthető, szeret minket.
1: But the truth is,
2: de az az igazság,
1: he has fathered us.
2: Hogy ő atyaként viselkedik velünk.
1: He's our father.
2: Tehát ő az atyánk.
1: There's a hardware store in my community.
2: A falunkban, vagy településünkön van egy hardware bolt. Yes, számítógép bolt talán.
1: It's been there for a long time, and I went there as a little boy.
2: Már régen ott van, és én már fiú gyerekkoromban is oda jártam.
1: And my dad did business there for decades.
2: Az apukám is már évtizedek óta üzletel velük.
1: When I go in there now,
2: amikor ma bemegyek oda,
1: my dad's name.
2: Akkor az apukám nevén szólítanak meg.
1: Because now I look like my dad.
2: Mert most úgy nézek ki, mint az apukám nézett ki akkor.
1: People get confused.
2: Így az emberek összezavarodnak.
1: I have a picture in our house of myself when I was in my 20s.
2: A házunkban van egy kép arról, amikor én a 20-as éveimben voltam.
1: People think it's my son David.
2: És azt gondolják az emberek, hogy a Dávid fiam van a képen. Mert mondjuk vékony az a valaki,
1: and,
2: aki a képen van.
1: He doesn't look like me now, but I think I know where he's going.
2: Most nem úgy néz ki a fiam, ahogy én most kinézek, de azt gondolom, hogy tudom, hogy fog kinézni később. Ez egyszerűen így van.
1: I don't want to say that this is all automatic.
2: Nem akarom azt mondani, hogy mindez automatikus.
1: But your destiny,
2: de a rendeltetésed az Isten képűség.
1: It's Christ-likeness.
2: A Krisztusiság.
1: Paul says you are all sons of God through faith in Jesus Christ.
2: Pál azt mondja, hogy mindannyian Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitetek által.
1: He says if anyone is in Christ, he's a new creation.
2: Hogyha valaki Krisztusban van, az új teremtés.
1: Old things have passed away.
2: A régiek elmúltak.
1: Behold, all things have become new.
2: Íme minden újjá lett.
1: All things.
2: Minden.
1: You believe that all things have come new?
2: Hiszitek, hogy minden újjá lett?
1: It's true if we're in Christ.
2: Ez igaz, hogy a Krisztusban vagyunk.
1: I don't believe that manifesting God's DNA is automatic.
2: Én nem hiszem, hogy automatikusan nyilvánul meg bennünk Isten DNS-e.
1: It's one thing to receive the genetic code at the new birth.
2: Az egy dolog, hogy újjászületésünkkor megkapjuk a genetikai kódot.
1: The genotype.
2: Ami a leírt terv.
1: But it's another thing to become like him as we grow up, which is
2: De ez másik dolog az, hogy folyamatosan olyanná válunk, amilyen ő, miközben növekszünk. Ez a megvalósulás.
1: Do you know any Christians that are not godly?
2: Ismertek olyan keresztényeket, akik nem Isten képűek?
1: I know a few.
2: Én néhányat ismerek.
1: And we see some that stay ungodly.
2: És tudjátok, látunk néhányakat, akik úgyis maradnak. Nem
1: they're
2: lesznek
1: not manifesting
2: Isten képűek. Nem nyilvánulnak meg bennük Isten vonásai.
1: But God wants us to reflect His glory.
2: De Isten azt akarja, hogy tükrözzük vissza az ő dicsőségét.
1: And we need to become more and more like Him as we are changed into His glorious image.
2: Egyre hasonlóbbá kell várnunk hozzá, ahogy visszatükrözzük egyre inkább az ő dicsőséges képmását.
1: That's from 2 Corinthians 3.
2: Ez a 2 Korintus 3-ból volt.
1: Like sons and daughters, we want to be like our dad when we grow up.
2: Mint gyermekek, olyan akarunk lenni, mint az apánk, amikor majd felnövünk.
1: I remember when I was little, I thought my dad could do no wrong.
2: Emlékszem, amikor kicsi voltam, azt gondoltam, hogy az apám semmit nem tud rosszul csinálni.
1: I wanted to be right like him when I grew up.
2: És pont olyan akartam lenni, amilyen ő majd, ha felnövök.
1: And it's the grace of God that puts this desire in our heart.
2: Isten kegyelme az, hogy ezt a vágyat a szívünkbe helyezi.
1: And then brings us through the process.
2: És utána végigvisz minket a folyamaton.
1: So there is saving grace.
2: Tehát van az üdvözítő kegyelem.
1: And then there's more grace.
2: Aztán van a még több kegyelem.
1: And more grace.
2: És még több kegyelem.
1: And grace upon grace.
2: És utána a kegyelem kegyelem hátán.
1: The song says it was grace.
2: Az ének azt
1: that
2: mondja.
1: I'm getting mixed up here. The one verse says, and grace will lead me on.
2: Hogy a kegyelem tovább vezet engem, van egy ilyen versszak.
1: So it's talking about the fact that it's not only grace that saves us, but it's all grace that
2: finishes
1: it all. Ez
2: arról szól, hogy nem csak az a kegyelem, amikor újjászületünk, nem csak akkor van kegyelem, hanem a kegyelem is viszi véghez az egész folyamatot, és azzal fejezzük be.
1: So, some of the feedback that I got from yesterday.
2: Tegnapról mondtak nekem az emberek dolgokat, a szolgálatról.
1: That many of us realize that it's very easy to slip out of grace and into walking in the flesh.
2: És ez az volt, hogy sokan rájöttek, hogy nagyon könnyű esni, kilépni a kegyelemből és testben menni tovább.
1: Happens very fast.
2: És ez nagyon gyorsan történik meg velünk.
1: And we can take justification by faith.
2: Elfogadhatjuk a megigazulást hitáltal.
1: And then move on to continue justifying ourselves.
2: És utána úgy megyünk tovább, hogy tovább igazítjuk meg magunkat.
1: And we can allow God to change us for a season, and then move into trying to change ourselves.
2: Hogy Isten változtasson minket egy ideig, és utána azzal folytatjuk, hogy magunkat próbáljuk tovább változtatni.
1: I believe that we will see a worldwide harvest.
2: Én hiszem, hogy látni fogjuk a világméretű aratást.
1: I believe we'll see an escalation of a lot of things.
2: Én hiszem, hogy sok dolog fel fog gyorsulni.
1: And I believe the church will walk in incredible power.
2: És hiszem, hogy az egyház elképesztő erőben fog működni.
1: The bride of Christ will become spotless.
2: A Krisztus mennyasszonya szeplő nélküli lesz.
1: All these things that happen that sound too good to be true will happen by the grace of God.
2: És mindez a dolog túl szépnek hangzik, de mindez Isten kegyelmével fog megtörténni.
1: But we have to become good receivers of grace.
2: De nekünk a kegyelem jó befogadóivá kell válnunk.
1: In Acts 13 we're told to continue.
2: Az Apostol 13-ban azt olvassuk, hogy maradjatok meg a kegyelemben. Folytassátok kegyelemben.
1: In 2 Corinthians we are told to abound in grace.
2: Azt olvassuk, hogy bővölködjünk a kegyelemben.
1: In 2 Timothy to be strong in grace.
2: Azt olvassuk, hogy legyünk erősek a kegyelemben.
1: And in 2 Peter
2: a 2 Péterben pedig.
1: So it's all provided for us, but we still have to receive it and make it ours.
2: Tehát mindez a miénk, de magunkévá kell tennünk, el kell fogadnunk.
1: Grace can be found.
2: A kegyelem megtalálható.
1: That's both in Genesis and in Hebrews 4.
2: Ez az egy Mózesben és a Zsidók 4-ben is benne van.
1: Grace can be shown.
2: A kegyelem megmutatható.
1: It can be poured out.
2: Kiáradhat.
1: I had something happen to us last fall at our farm.
2: Tavaly ősszel történt a farmunkon valami.
1: We live over top of one of the largest aquifers on the East Coast.
2: A keleti parton az egyik legnagyobb víz tartalék fölött lakunk, tehát a talaj alatt rengeteg víz van.
1: We put a geothermal system in our church. We had to drill wells.
2: Kutakat kellett ásnunk, amikor a gyülekezetnek a vízrendszerét kiépítettük.
1: And we were having our network pastors meeting while they were drilling the wells.
2: És miközben ásták a kutakat, a hálózatunk pásztorainak az összejövetele volt az épületben.
1: We heard this loud noise, so we ran out to see what happened. It was like an explosion.
2: És egyszer csak hallottunk egy nagy zajt, és kirohantunk, mert nem tudtuk, mi történt. Olyan volt, mint egy robbanás.
1: When they hit the aquifer,
2: amikor
1: it shot water up and broke the well driller.
2: Amikor elértek a víz tartalékig a fúrók, akkor olyan erővel tört föl a víz, hogy eltörte a föltörő víz a fúrógépet, és ez volt a nagy durranás. Percenként 500 gallon víz jött ki, tehát nagy nyomásra jött rengeteg víz.
1: Cheryl and I live on our family farm, and we have a small pond in front of the house.
2: Cheryl és én a családi farmunkon élünk, és a házunk előtt van egy kicsi tavaska.
1: Something happened last year that's never happened in the 60 years that the family's owned the farm.
2: Történt valami, ami még soha nem történt korábban, abban a 60 évben, amióta a család ott él ezen a farmon.
1: I was walking from the driveway to the house.
2: A kapu bejárótól mentem föl a házhoz.
1: And I saw water come up above the surface and shoot up like a geyser.
2: Hogy gejzírként tör fel a víz a tavacskából, tehát a felszín fölé föltött a víz.
1: It was about 4 feet high, 4 feet high and maybe 2 feet wide.
2: Ez egy körülbelül másfél méter magas és 60 centi széles vízoszlop.
1: The pond is 10 feet deep.
2: Ez egy ilyen 30 méteres.
1: The water came from below the surface and shot up through the water this high.
2: És ilyen magasra feltört a víz a felszíntől. Mondjuk egy méterre.
1: It was like a science fiction movie for me.
2: Olyan volt számomra, mint egy sci-fi film.
1: And first thing I thought, there's a hole in the bottom of the pond, and there's water coming, it's going to overflow the pond.
2: Először arra gondoltam, hogy kilukadt a tónak az alja, és onnan tör föl a víz, és ki fog csordulni a víz a tóba. Körülbelül 2 perc múlva vége volt az egésznek.
1: And then I thought, probably the pond's going to drain because there's a hole in the bottom.
2: És aztán arra gondoltam, hogy talán ki fog folyni a víz a tóból, mert hogy az aljájuk van.
1: The level stayed the same.
2: De ugyanaz maradt a szint.
1: Yeah.
2: A víz szint megmaradt.
1: So to me, I believe it was a supernatural sign.
2: Úgyhogy én ezt úgy hiszem, hogy ez egy természet fölötti jel volt.
1: I believe God wants to open a fountain of great grace.
2: Hiszem, hogy Isten a nagy kegyelem kutyát akarja megnyitni számunkra, vagy forrását.
1: What would happen if in our churches a fountain of grace would open?
2: Hogyha a gyülekezetünkben felfakadna a kegyelem kutya, forrása?
1: Enough of grace for everybody.
2: És mindenkinek kegyelmet
1: kínálna
2: föl.
1: And people would learn that if they could come to the fountain, they would be changed.
2: És az emberek rájönnének, hogy ha odajönnek a forráshoz, akkor megváltoznak.
1: I think people see the church as a place where if they go there, they would hear how they need to live.
2: Azt gondolom, hogy az emberek azt hiszik, hogy ha eljönnek a gyülekezetbe, akkor azt fogják hallani, hogy hogyan kell élniük.
1: And they would get a lot of rules.
2: Sok szabályt kapnak.
1: A lot of meetings.
2: Nagyon sok összejövetelre kell menni.
1: They're not sure they want that.
2: És nem biztosak abban, hogy szeretnék ezt.
1: But if they found out that their lives would change.
2: De ha rájönnének, hogy az életük fog megváltozni.
1: They would want that.
2: Akkor azt akarnák.
1: And that's what I believe God wants to do.
2: És én hiszem, hogy Isten ezt akarja tenni.
1: The Bible talks about the apostles gave testimony to the resurrection.
2: A Biblia arról beszél, hogy az apostolok bizonyságot tettek a feltámadásról. És mindannyiukon nagy kegyelem volt.
1: It's okay. The apostles gave testimony to the resurrection. And great grace was upon them all. So that's what I think God wants to do.
2: Tehát azt hiszem, hogy Isten ezt akarja tenni.
1: So grace can be received.
2: Tehát a kegyelem megkapható.
1: Romans 1:5.
2: Ez a Róma 1:5-ben van.
1: Grace can be seen and perceived.
2: A kegyelem látható és felfogható, érzékelhető.
1: But we can receive grace in vain.
2: De kaphatunk kegyelmet hiába.
1: Since 2 Corinthians 6.
2: A 2 Korintus 6 szerint.
1: We can set aside or treat as meaningless the grace of God.
2: Isten kegyelmét félretehetjük és jelentéktelennek tekinthetjük.
1: Galatians 5 says we can fall from grace.
2: Kis esetünk a kegyelemből, mondja a Kolossi levél.
1: Hebrews 10 says we can insult the spirit of grace.
2: És megsérthetjük a kegyelem szellemét.
1: Which I believe is the Holy Spirit.
2: Én hiszem, hogy ez a Szent Szellem.
1: The Holy Spirit is the one of the Trinity that manifests and applies everything that God has given to us.
2: A Szent Szellem, a Szent Háromságnak az a személye, aki mindent átad nekünk és megmutat nekünk, amit Isten nekünk adott.
1: And then in Hebrews it says that we can fall short of grace.
2: A zsidó levél azt mondja, hogy szűkölködhetünk a kegyelemben, vagy lemaradhatunk a kegyelemről.
1: And the one warning in Jude 4 is that you can turn the grace of God into license.
2: Azt mondja, hogy Isten kegyelmét engedékenységként foghatjuk fel. Ez egy hiba.
1: All of the Christian life is in grace.
2: Tehát az egész keresztény élet a kegyelemben zajlik.
1: But we get to determine how much and how grace affects us.
2: De mi határozzuk meg, hogy mennyi kegyelem hat ránk és hogyan?
1: We don't have to do the work, but we just need to receive grace.
2: Nem nekünk kell a munkát elvégezni, nekünk be kell fogadnunk a kegyelmet.
1: Inside of each of you is the potential and the blueprint of God's nature.
2: Mindegyiktekben ott van a lehetőség arra, hogy Isten természete működjön bennetek, mert bennetek van a tervrajzáról.
1: And he wants to bring that to manifestation.
2: És ő meg akarja ezt nyilvánítani, valósítani.
1: And that's what he does in sanctification.
2: Ezt teszi ő a megszentelődés folyamatában.
1: God is not finished with us yet.
2: Isten még nem fejezte be velünk a munkát.
1: We're a work in progress.
2: mi egy munka ala, munkában levő
1: munkadarabban.
2: De azokon a területeken, ahol már föladtátok csalódottan az erőlködést,
1: there is hope.
2: Van remény.
1: If we move from living it in the flesh and step into the realm where we receive grace, we will change.
2: Hogyha abba hagyjuk azt, hogy testben erőlködünk, és inkább átlépünk a kegyelem világába, akkor megváltozunk.
1: And like I said, the more I mature, the more I look and act like my father.
2: Minél érettebbé válok, annál inkább úgy nézek ki, mint az apám, és úgy is cselekszem.
1: For me, that's mostly a happy thought.
2: Számomra ez zömében kellemes gondolat.
1: It just seems to happen without trying.
2: De úgy tűnik, hogy én úgy élem meg, hogy nem is próbálkozom. Tehát nem igyekszem ilyen lenni.
1: Our message is not that we have to try harder to become like God.
2: Tehát nem az az üzenetünk, hogy keményebben kell próbálkoznunk Istenhez hasonlóvá válni.
1: The message is, it's already written inside of you.
2: Hogy ez már belétek van írva, ez az Isten képűség.
1: Receive the grace of God and it'll manifest.
2: Fogadjátok be Isten kegyelmét, és akkor ez meg fog nyilvánulni.
1: A couple years ago, Cheryl and I went to Florence after we left the school.
2: Néhány évvel ezelőtt a feleségemmel.
1: I'm a farmer.
2: Az iskola után. Firenzébe mentünk, én farmer vagyok, semmit nem tudok a
1: művészetről.
2: De Michelangelo nagy hatással volt rám.
1: And we bought a bunch of books about his life.
2: Egy csomó könyvet megvettünk az életéről.
1: I saw this sculpture that he did when he was 19 years old.
2: Láttam azt a szobrot, amit 19 évesen alkotott, faragott.
1: And he carved human bodies and he carved angels.
2: Embereket szobrászott meg, meg angyalokat.
1: But one of the things he said is this.
2: De az egyik, amit mondott, ez volt.
1: Every block of stone has a statue inside.
2: Minden kődarabban van egy szobor.
1: It is the task of the sculptor to discover it.
2: A szobrász dolga az, hogy felfedezze ezt a szobrot.
1: He said, I saw the angel.
2: Ő azt mondja, én láttam az angyalt.
1: And I set it free.
2: És megszabadítottam a kőből.
1: That's what God wants to do to us.
2: Ezt akarja Isten tenni velünk
1: He
2: is.
1: Wants to work His nature in us.
2: Az ő természetét akarja belénk munkálni.
1: We have had holiness movements in the States.
2: Az Egyesült Államokban volt a szentségmozgalom, több is.
1: They usually end up with a lot of rules.
2: Általában a vége nagyon sok szabály az ilyesminek.
1: Some of them for good reason.
2: Vannak ezek közül, amelyeknek jó okuk
1: But it
2: van
1: tempts
2: lenni.
1: Us to move into finishing in the flesh.
2: De arra kísért minket az ilyesmi, hogy megpróbáljuk testben befejezni.
1: And as I said yesterday,
2: És
1: I think Pentecostals
2: mondtam,
1: do the same thing.
2: Azt gondolom, a pünkösdiek ugyanezt csinálják.
1: We begin in the spirit and then
2: Szellemen
1: we move into
2: el,
1: being perfected by the flesh.
2: És utána tovább lépünk, hogy testben váljunk tökéletessé.
1: So all God wants to do is to set free His image and His nature that's already in us.
2: Tehát Isten csak ki akarja szabadítani az ő természetét és képmását, ami már bennünk van.
1: So don't give up, you can change, you
2: Tehát
1: will change.
2: Tehát ne adjátok fel, megváltozhattok és meg is fogtok változni.
1: Once you see this, you can see grace not only as something that saved you, but something that will take you to...
2: Hogyha ezt egyszer megértitek, akkor a kegyelmet már nem csak annak fogjátok látni, ami megmentett titeket, hanem annak a valaminek, ami tovább visz titeket. És magabiztosan nyugodhatunk abban, hogy a jövőben is elég kegyelem áll majd rendelkezésünkre.
1: Grace will come.
2: Jönni fog a kegyelem.
1: Grace for today.
2: Mára.
1: There is grace coming to you now for the future.
2: Már most jön hozzád a kegyelem a jövőre nézve.
1: Your calling
2: az elhívásod
1: can be ensured by the grace of God that is coming to you for that calling.
2: Az elhívásodat az a kegyelem teszi biztossá, ami él Istentől hozzád, hogy
1: we fall into depression when we lose sight of those things.
2: Amikor elveszítjük szem elől ezeket a dolgokat, akkor depresszióba esünk.
1: When we lose sight of grace.
2: Amikor elveszítjük szem elől a kegyelmet.
1: 1 John 3:2 says this.
2: Az 1 János 3:2 azt mondja.
1: Says, beloved, now we are children of God.
2: Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk.
1: And it has not appeared as yet what we will be.
2: És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk.
1: We know that when he appears, we will be like him.
2: De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk
1: Because
2: ő hozzá.
1: We will see him just as he is.
2: Mert meg fogjuk őt látni, amint van.
1: So first of all, we are all the children of God.
2: Mindannyian Isten gyermekei vagyunk.
1: Even if we don't act like it, we
2: akkor
1: are his
2: is,
1: children.
2: Hogyha nem cselekszünk úgy, akkor is az ő gyermekei vagyunk.
1: I know when I was young, I didn't always act like my dad wanted me to.
2: Tudom, hogy amikor gyerek voltam, nem mindig cselekedtem úgy, ahogy apukám szerette volna.
1: And I didn't act like him.
2: És nem cselekedtem
1: úgy, mint like him, but I was still his son.
2: De ettől még a fia voltam.
1: So when our attitudes and our behavior are not godly,
2: tehát amikor a hozzáállásunk és a viselkedés nem Isten szerinti,
1: we're still his children.
2: Ettől még az ő gyermekei vagyunk.
1: He doesn't reject us.
2: Ő nem utasít el minket.
1: He knows that we will mature and our behavior will change.
2: Tudja, hogy érlelődni fogunk és változni fog a viselkedésünk.
1: So we are all the children of God.
2: Tehát mindannyian Isten gyermekei vagyunk.
1: The second thing is that we shall be like him.
2: A második dolog az, hogy olyanok leszünk, mint ő.
1: That is a certainty.
2: Ez biztos.
1: The genetic code has already been predetermined.
2: Mert a genetikai kód már meg van határozva.
1: And that's where you're headed.
2: Arra felé tartunk, hogy megvalósuljon.
1: There's one problem with this verse.
2: Ezzel a verssel egyetlen gond van.
1: When will this happen?
2: Hogy mikor fog ez megtörténni?
1: And many times people read this and say, well, that happens when Jesus returns.
2: És azt mondják, hogy ez akkor történik majd meg, amikor Jézus visszajön.
1: When he appears,
2: amikor megjelenik,
1: means when he returns again.
2: Ez azt jelenti, hogy amikor visszatér.
1: When Jesus returns.
2: Tehát amikor majd Jézus visszatér, az amikor
1: so Christians
2: megjelenik.
1: Think that when Jesus comes back, some kind of magic is going to turn us into complete Christ-likeness then.
2: Tehát azt mondják, hogy amikor Krisztus megérkezik, akkor valami csoda folytán, varázslat folytán, hirtelen olyanná leszünk, amilyen
1: ő. The best we can do now is try our best.
2: Tehát jelenleg amit tehetünk az az, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtesszük.
1: Manage our sin.
2: Kezeljük a bűneinket.
1: And live a very frustrated life.
2: És nagyon frusztráltan élünk.
1: Until Jesus comes.
2: Amíg Jézus vissza nem jön.
1: But this word appears.
2: De ez a szó, hogy megjelenik.
1: Means manifested.
2: Ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóvá válik.
1: It also means to be revealed.
2: Ez azt jelenti, hogy lelepleződik, vagy kijelentetik.
1: I'm personally not convinced that the passage is talking about the second coming of Jesus.
2: Én személy szerint nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez a vers Jézus második visszajövet eljöveteléről szól.
1: I do think it's important that it says, you know, when we see him just as he is.
2: Azt gondolom, hogy ez a rész fontos, hogy meglátjuk őt olyannak, amilyen.
1: We need to see God and know God as he is.
2: Olyannak kell Istent látnunk és ismernünk, amilyen ő. Valójában.
1: When we see Jesus, we've seen the Father.
2: Ha láttuk Jézus, akkor láttuk az Atyát.
1: I think this process can start right now.
2: Azt gondolom, ez a folyamat azonnal elkezdődhet.
1: I'm not denying there isn't an escalation when Jesus returns.
2: Én nem tagadom, hogy ez felgyorsul, amikor Jézus visszatér.
1: I'll refrain from talking about eschatology.
2: Távol tartom magam arról, hogy az utolsó időkről beszéljek.
1: But I believe that we can see and know God now, and I believe that he will manifest himself now.
2: De én hiszem, hogy Istent most is láthatjuk és ismerhetjük, és ő most is megnyilvánulhat bennünk.
1: And this brings change in our lives.
2: És ez megváltoztatja az életünket.
1: When I was a young man, about 17 years old,
2: körülbelül 17 éves voltam,
1: I went to a camp, a conference.
2: Amikor elmentem egy ilyen sátoros, ilyen tábor,
1: we didn't have any money, so I slept in a tent in the grass outside the tabernacle.
2: Nem volt pénzem, úgyhogy egy sátorban kint a füvön aludtam.
1: There was a man there that taught a week on knowing God.
2: Azon a héten egy ember Isten ismeretéről tanított.
1: He went through all the attributes of God for a whole week.
2: Egy hét alatt Isten minden tulajdonságát végigvette.
1: It was a class.
2: Ez egy ilyen iskola volt.
1: Systematic teaching.
2: Rendszerezett tanítás.
1: But my concept of God was so impacted.
2: De nagyon nagy hatással volt az Istenről alkotott képemre.
1: Because I realized I needed to align my thinking about him with what the scripture revealed.
2: Mert rájöttem, hogy az őről való elképzeléseimet összhangba kell hoznom azzal, amit a Biblia ír róla.
1: I don't think there was a week any time in my life where I I was changed so much.
2: Nem hiszem, hogy volt az életemben másik olyan hét, amikor egy hét alatt annyit változtam volna, mint
1: I
2: akkor.
1: I had dreams at night.
2: Éjszaka álmaim voltak.
1: I began to experience God in new ways.
2: Elkezdtem új módokon átélni Istent.
1: And it was all by embracing the truth of how God has revealed himself.
2: És mindez csak amiatt, mert elkezdtem felfogni az igazságot arról, ahogyan Isten kijelentette magát.
1: So I want to challenge you to press on to know him.
2: Arra hívni titeket, hogy nyomuljatok az ő megismerése felé.
1: I want to challenge you to faith and hope that the DNA of God is already present in your being.
2: Legyen hitetek és reményetek abban, hogy a lényetekben már ott van Isten DNS-e.
1: You were not only created in his image physically,
2: nem csak fizikailag teremtett titeket a saját képmására,
1: but the Holy Spirit has put all the instructions in your spirit already.

0: új módokon átélni Istent.
1: And it was all by embracing the truth of how God has revealed himself.
0: És mindez csak amiatt, mert elkezdtem felfogni az igazságot arról, ahogyan Isten kijelentette magát.
1: So I want to challenge you to press on to know him.
0: Arra hívni titeket, hogy nyomuljatok az ő megismerése felé.
1: I want to challenge you to faith and hope that the DNA of God is already present in your being.
0: Legyen hitetek és reményetek abban, hogy a lényetekben már ott van Isten DNS-e.
1: You were not only created in his image physically,
0: nem csak fizikailag teremtett titeket a saját képmására,
1: but the Holy Spirit has put all the instructions in your spirit already.
0: Hanem a Szent Szellem már minden utasítást elrejtett a lényetekben.
1: And there is grace for today.
0: És van kegyelem a mai napra nézve.
1: And there is grace coming for tomorrow.
0: És már érkezik a kegyelem a holnapra nézve.
1: And you should look at the future with a smile on your face.
0: És úgy kell a jövőben néznetek, hogy mosolyogtok közben.
1: Because grace will keep coming and continue to come.
0: Mert folyamatosan jön majd hozzátok a kegyelem, ami kell.
1: Why would we want to do it on our own strength?
0: Mert akarnánk a saját erőnkből tenni a dolgokat?
1: When he's promised us great grace.
0: Amikor Isten nagy kegyelmet ígért nekünk.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Barry Whistler, Isten DNS-e című tanítása.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Barry Bissler, az utolsó idők című tanítása következik.
3: At Gabor's request, I'm going to talk about the doctrine of last things.
4: Gábor kérésére az utolsó idők eseményeiről fogok beszélni.
3: This topic will be related to the kingdom.
4: Tehát ez a téma is kapcsolódik a királysághoz.
3: And for years I didn't speak much about the coming of Christ.
4: Évekig nem beszéltem sokat Krisztus visszajöveteléről.
3: As you know, I had a bad experience in the prophetic movement with people that were setting dates.
4: Ahogy már elmondtam, rossz tapasztalataim voltak abban a profétai mozgalomban, ahol emberek dátumokat jelöltek ki.
3: My calling was primarily to plant and network churches, so I laid eschatology aside.
4: Alapvetően arra kaptam elhívást, hogy gyülekezeteket plantáljak és gyülekezet hálózatokat hozzak létre, ezért az utolsó idők dolgát félretettem.
3: But a couple of years ago I did begin to teach it again.
4: De néhány évvel ezelőtt megint elkezdtem tanítani róla.
3: It's important that we know what the Bible says about the second coming of the Lord.
4: Mert fontos tudnunk, mit mond a Biblia az Úr második eljöveteléről.
3: I'm not going to answer all your deep mysteries about what's going to happen.
4: Nem fogom megfejteni nektek az összes mély titkot arról, hogy mi fog történni.
3: So I'll tell you what I know.
4: Elmondom, amit tudok.
3: And Gabor will come and help me answer questions.
4: És utána majd Gábor jön és segít válaszolni a kérdésekre.
3: His favorite book is the book of Revelation, so we'll get to that.
4: Kedvenc könyve a Jelenések, úgyhogy megnézzük azt is.
3: I'm going to read a lot of scriptures.
4: Sok Biblia helyet fogok olvasni.
3: Part of this is what I do in my systematic theology classes. I'm going to tell you just what the Bible says, period.
4: Tehát a rendszerezett teológia iskolánkban is ezt szoktam elmondani. Egyszerűen elmondom, mit mond a Biblia, pont.
3: You know, we can learn a lot just from what the Bible says without a lot of extra speculation.
4: Tudjátok, nem kell túl sok plusz spekuláció, ahhoz értékelnünk kell, amit a Biblia mond, és kész.
3: God has given us enough that I can spend a whole lifetime learning just what he says.
4: Tehát Isten elég dolgot mondott nekünk ahhoz, hogy egy egész életet eltölthetek azzal, hogy tanulmányozom, amit tényleg mondott.
3: That I'm not going to spend my time speculating about what he doesn't say.
4: És azért nem azzal töltöm az időmet, hogy azon töprengek, amit nem mondott.
3: And I'm leery of those who claim they know all these things accurately.
4: Egyáltalán nem vagyok azok közé tartozó, akik azt mondják, hogy mindent pontosan tudnak.
3: Because the Bible makes it clear that we just don't know.
4: Mert a Bibliából világosan kiderül, hogy nem tudunk minden részletet.
3: There's a verse that in 1 Corinthians chapter 4.
4: Az 1 Korintus 4-ben van egy vers.
3: Paul's talking about those that are passing judgment on his apostleship.
4: Pál azokról beszél, akik megítélik az ő apostoli mi voltát.
3: And then in verse 5.
4: És az 5-ös versben.
3: He says, therefore do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes, who will bring both to the light things hidden in the darkness and disclose the motives of men's heart, and then each man's praise will come to him from God.
4: Azt mondja, azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jó az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz a dicsérete.
3: Now these things, brethren, I have figuratively applied to myself and Apollos for your sakes, so that in us you may learn not to exceed what is written, so that no one will become arrogant on behalf of one against the other.
4: Ezeket pedig atyám fiai példában szabtam magamra és Apollósra, ti érettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni, hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen.
3: So when it comes to the things of God, I choose not to exceed what is written.
4: Tehát Isten dolgaival kapcsolatban én igyekszem nem túllépni azon, ami meg van írva.
3: I know there are people with prophetic revelation, and I respect that.
4: Tudom, hogy emberek kapnak profétai kijelentéseket, én tisztelem ezt.
3: And I do believe God shows us extra things.
4: És én hiszem, hogy Isten valóban megmutat nekünk plusz dolgokat.
3: But when I teach, I cover simply what the Bible says.
4: De amikor tanítok, egyszerűen arról beszélek, amit a Biblia mond.
3: And I can't accept something as doctrine that exceeds what is written.
4: És nem tudok hittételként olyan dolgot elfogadni, ami többet tartalmaz annál, ami írva van.
3: And on any given topic,
4: bármely adott témáról,
3: what I believe must take into account the whole of Scripture.
4: Amit hiszek egy témáról, abban számításba kell vennem a Biblia egészének az üzenetét arról.
3: We can't isolate one or two passages and then come up with a doctrine. that ignores the other passages.
4: Nem választhatunk ki egy-két Biblia részt, és annak alapján kihozhatunk egy tanítást, úgy, hogy közben mellőzzük a Biblia összes többi részét.
3: And of course, if we find things that are apparent contradictions,
4: természetesen, hogyha látszólagos ellentmondásokat találunk közben,
3: I underline the word apparent.
4: Én aláhúzom azt, hogy látszólagos.
3: Because we know there's no contradiction in God.
4: Mert tudjuk, hogy Istenben nincs ellentmondás.
3: It only seems to contradict because we don't fully understand it.
4: Csak úgy tűnik, mintha ellentmondás lenne, mert nem teljességében értjük a dolgokat.
3: And so I'm happy to hold to both things in tension without denying either.
4: Tehát én nagyon szívesen tartom meg a két látszólagos ellentmondás között a feszültséget, és mindegyiket hiszem egyszerre.
3: And I believe that some of the Bible can be interpreted figuratively.
4: Én azt gondolom, hogy a Bibliának vannak olyan részei, amelyeket jelképesen értelmezhetünk.
3: But generally I think that when the scriptures were given to us, it was given to us in a way that God wanted us to understand them.
4: De én alapvetően azt hiszem, hogy ha Isten mondott nekünk valamit, azt úgy mondta, ahogyan ő akarta, hogy mi azt értsük.
3: So essentially, I believe what I read.
4: Tehát lényegileg én azt hiszem, amit olvasok.
3: Simple, straightforward language.
4: Egyszerű, egyenes beszédet.
3: He gave it to us.
4: Isten adta nekünk.
3: The common people.
4: Egyszerű embereknek.
3: Not just special people with amazing revelatory abilities.
4: Nem csak olyan különleges keveseknek, akiknek elképesztő kijelentés kapási képességeik vannak.
3: But God wanted everybody to understand.
4: Isten azt akarta, hogy mindenki értse ezeket.
3: So there are some parts of scripture that are more difficult to understand.
4: Vannak a Bibliában nehezebben érthető részek.
3: But essentially I take the straightforward interpretation just as if I was a new Christian reading it for the first time.
4: De én alapvetően az első értelmezést veszem figyelembe, mint a friss megtért lennék, és életemben először olvasnám.
3: And sometimes in our movement, people will take a lot of extra liberty to point out different symbolism that I'm not sure the writer of scripture or God ever intended.
4: Néha a mozgalmainkban emberek nagyon kiemelnek és hangsúlyoznak elég elvonatkoztatott jelképi magyarázatokat, amelyekről én nem vagyok biztos, hogy Isten azt úgy akarta volna értelmeztetni.
3: You know, they can do that, I just choose not to do that.
4: Ők megtehetik ezt, persze, én úgy döntök, hogy én nem teszem meg.
3: So let's talk about the fact that Jesus is coming.
4: Tehát beszéljünk arról a tényről, hogy Jézus vissza fog jönni.
3: You know he's coming back.
4: Tudjátok, hogy visszajön, ugye?
3: And he's going to set foot on the earth as a man.
4: És emberként leteszi a lábát a földre.
3: And he's going to reign from here.
4: És innen fog uralkodni.
3: About 2 years ago, Cheryl and I were in Israel.
4: Körülbelül 2 évvel ezelőtt Cheryl Izraelben voltunk.
3: And I was standing on the Mount of Olives, looking at the holy city.
4: És ott álltam az Olajfák hegyén, és a szent várost néztem.
3: And it dawned on me that 3 major religions all expect somebody to return to that piece of ground.
4: És eszembe jutott, hogy 3 jelentős vallás várja azt, hogy valaki azon a földdarabon meg fog jelenni.
3: I of course am looking for Jesus to return and to set foot there.
4: Én természetesen Jézus visszatérését várom, hogy ő oda leteszi a lábát.
3: The Bible says that the whole world will see him, but there's also it talks about the Mount of Olives.
4: A Biblia azt mondja, hogy az egész világ meg fogja őt látni, de ugyanakkor szó van az Olajfák hegyéről is.
3: My Jewish guides were talking about the fact that they expect their Messiah to come to this place.
4: A zsidó idegenvezetőim arról beszélnek, hogy ők a Messiást várják erre a helyre érkezni.
3: And did you know that Islam believes that Jesus will return to judge the nations?
4: És tudjátok, hogy az iszlám is hiszi, hogy Jézus visszatér, hogy megítélje a nemzeteket?
3: Now, I'm not going to tell you it's all one God. I don't believe that.
4: Én nem hiszem, hogy mindenki ugyanarról az Istenről beszél, nem erre célzok.
3: The God we worship is not what they call Allah.
4: Az az Isten, akit mi imádunk, nem ugyanaz, mint akit ők Allahnak neveznek.
3: But I've read the Quran, I have a copy.
4: De van egy példányom a Koránból, elolvastam.
3: And it talks about Jesus Christ coming to judge the nations and coming supernaturally.
4: És ők is leírták, hogy Jézus természet fölötti módon el fog jönni, és megítéli a nemzeteket.
3: So with all the peoples of the world in those 3 religions all expecting somebody to come.
4: Tehát mindazok az emberek, akik a 3 fővalláshoz tartoznak, vagy világvalláshoz, várják, hogy valaki oda majd megérkezik.
3: That's going to be pretty exciting.
4: Ez elég izgalmas lesz, nem?
3: Major changes in revelations.
4: Jelentős változások és kinyilatkoztatások vannak ebben.
3: But let's look at just what the Bible says about it.
4: Na nézzük meg, mit mond erről a Biblia.
3: First of all, there will be a sudden, personal, visible and bodily return of Jesus.
4: Először is Jézus hirtelen, személyesen, emberként, fizikailag vissza fog jönni, látható módon.
3: All those words are important.
4: Mindegyik szó fontos ebben.
3: Jesus said, "You also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect."
4: Jézus azt mondta, mindig legyetek készen, mert az embernek fia olyan órában jön el, amikor nem várjátok.
3: He said, "I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also."
4: Azt mondta, hogy eljövök, értetek, elviszlek magamhoz, titeket, hogy ott legyetek, ahol én vagyok.
3: By the way, I'm going to give a lot of scriptures. If you want the text or the notes, I can email them to you, because I've got just dozens of them.
4: Egyébként nagyon sok Biblia helyet olvasok majd, hogyha érdekel titeket, hogy mi hol van leírva, akkor ezt e-mailben vagy valahogy el tudom majd juttatni. Nagyon sok van belőlük.
3: Immediately after Jesus ascended into heaven, two angels said this to his disciples.
4: Azonnal azután, hogy Jézus felment a mennybe, két angyal azt mondta a tanítványainak.
3: This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven.
4: Ez a Jézus, aki most elvétetett tőletek a mennybe, látni fogjátok, hogy ugyanúgy tér vissza, ahogy most elment.
3: Sometimes people think that Jesus, it's the spirit of Jesus coming, or it's a figurative second coming.
4: Néha azt gondolják az emberek, hogy Jézus szellemben tér vissza, vagy ez csak egy jelképes visszatérés.
3: But the disciples saw him go, and the angel said he will come back in the same way.
4: De a tanítványok látták, hogy ő felemeltetett, és az angyalok azt mondták, hogy ugyanígy fog visszajönni.
3: Paul said the Lord himself will descend from heaven with a cry of command.
4: Maga Pál mondta, hogy az Úr maga fog leszállni a mennyből parancsoló szóval.
3: With the archangel's call and with the sound of a trumpet.
4: Angyali szóval és trombita szóval is.
3: The book of Hebrews says that Christ will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him.
4: Azt mondja a zsidó levél, hogy Jézus másodszor nem azért fog visszajönni, hogy a bűnnel elbánjon, hanem hogy akik buzgón várják őt, azokat megmentse.
3: James wrote, the coming of the Lord is at hand.
4: Jakab is azt írta, hogy a küszöbön áll az Úr visszajövetele.
3: Again, it's the same Greek word of a wave that is, it's already in process, it's just ready to come.
4: Ez a kéznél van, vagy hamarosan itt lesz, megint az a görög szó, ami az éppen átgördülő hullámról szól.
3: That's why we say that the Lord's coming is imminent.
4: Azért mondják, hogy nagyon, azért mondjuk, hogy nagyon közel van, küszöbön van az Úr visszajövetele.
3: It could happen any time, it's ready to come.
4: Bármikor megtörténhet, mert készen áll rá a helyzet.
3: Peter said the day of the Lord will come like a thief.
4: Péter azt mondta, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj.
3: John said, when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is.
4: Azt mondta János, hogy amikor visszatér, akkor majd olyanok leszünk, mint ő, mert úgy fogjuk látni, amilyen ő valójában.
3: And then Revelations 22:20.
4: Jelenések 22:20.
3: Jesus said, surely I'm coming soon.
4: Jézus azt mondta, bizonyal hamar eljövök.
3: And John responded, amen.
4: És János azt felelte erre, hogy ámen, jöjj Uram Jézus.
3: So scriptures predict a sudden, dramatic, visible return of Christ.
4: Tehát a Biblia Jézus hirtelen, drámai és látható visszajöveteléről szól.
3: Revelations 1:7 says he is coming with the clouds and every eye will see him.
4: Jelenések 1:7 azt mondja, hogy a felhőkön jön el és minden szem meglátja.
3: So if you add all of these up, the evidence is too explicit to say that it's some kind of a symbolic return.
4: Tehát hogyha mindezt összerakjuk, akkor túlzottan erős a bizonyíték emellett ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez csak egy jelképes visszajövetel lesz.
3: 1 Thessalonians 4:16.
4: Az 1 Tesszalonika 4:16.
3: Says the Lord himself who will descend from heaven.
4: Azt mondja, maga az Úr száll le a mennyből.
3: So the second coming is not just the coming of the Spirit, it's Jesus the man who will return.
4: Tehát az eljövetel nem szellemben fog megtörténni, hanem az ember Jézus jön vissza.
3: So I believe that when Jesus walked the earth,
4: én hiszem, hogy amikor Jézus a Földön járt,
3: he did all the miracles as a man.
4: Minden csodáját emberként tette.
3: He was a man with perfect hearing that could hear the Father.
4: Olyan ember volt, aki tökéletesen hallotta az Atya hangját.
3: He did whatever he heard the Father saying or whatever the Father showed him to do.
4: Meghallott mindent, amit az Atya mondott neki, és látta mindazt, amit az Atya mutatott, hogy tegye meg.
3: It wasn't God doing the miracles It was Jesus the man doing the miracles.
4: Nem Isten tette a csodákat, hanem az ember Jézus.
3: Now God did the miracles through him, but he was a man.
4: Persze Isten rajta keresztül Isten tette a csodákat, de Jézus emberként hajtotta végre őket.
3: And so right now he rules as a man at the right hand of the Father.
4: Tehát jelenleg ő az Atya jobbján emberként uralkodik.
3: And he will return as a man like one of us.
4: És hozzánk hasonló emberként fog visszajönni.
3: Isn't that amazing?
4: Nem elképesztő?
3: He's our older brother.
4: Ő a bátyánk.
3: The firstborn of many sons and daughters.
4: Sok lány és fiú közül az elsőszülött.
3: So eventually you will have representation in the rulership of the earth.
4: Tehát végül is képviseletetek lesz our a világ kormányzásában.
3: Our brother, one of us, Jesus Christ, will reign over the nations.
4: A nemzetek fölött a bátyánk Jézus fog uralkodni.
3: So we're not talking about Jesus coming back in people's hearts.
4: Tehát nem arról beszélünk, hogy Jézus az emberek szívében jön vissza.
3: We're talking about a personal bodily return in the same way that we saw him go to heaven.
4: Hanem arról, hogy testileg és személyesen jön vissza, ahogyan látták elmenni a mennybe.
3: I think it's important that the church long to see his coming.
4: Azt gondolom, hogy fontos, hogy az egyház vágyjon az ő visszajövetelére.
3: Now we enjoy our life on earth and I think that's fitting.
4: Nagyon jól érezzük magunkat a földi életben, azt gondolom ez helyes is.
3: But when John said, "Come Lord Jesus," I think that's the proper response.
4: De amikor János azt mondta, hogy jövel Uram Jézus, én azt gondolom ez a helyes válasz.
3: Titus 2 verses 12 and 13.
4: A Titus 2 12-13.
3: Tells us to live sober, upright and godly lives in this world.
4: Azt mondja, éljünk józanul, tisztán és istenfélő módon ebben a világban.
3: Awaiting our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ.
4: És várjuk a mi dicsőséges reménységünket, ami Urunk Jézus Krisztus visszajövetelét.
3: So are you eagerly longing the return of Jesus?
4: Tehát buzgón várjátok Jézus visszatérését?
3: Now, I have to admit, as a pastor, I didn't really teach much about this for a long, long time.
4: Nekem pásztorként el kell ismernem, hogy nagyon sokáig nem sokat tanítottam erről.
3: Sometimes we become so involved in enjoying our life here.
4: Néha annyira belebonyolódunk az földi élet élvezetébe.
3: And God blesses us and we have good things.
4: És Isten megáld minket, jó dolgaink vannak.
3: We enjoy the good things so much, I think we forget about the fact that this is temporary.
4: Annyira élvezzük ezeket a jó dolgokat, hogy elfelejtjük, hogy ezek ideig való.
3: And if we have time, we'll look at what the Bible says about heaven.
4: Hogyha lesz időnk, azt is megnézzük, hogy a Biblia mit mond a mennyről.
3: But it's going to be so much more amazing than what we have here.
4: De annyira sokkal lenyűgözőbb lesz a menny, mint ami itt van most.
3: Sometimes Christians can be so caught up in the life on this earth.
4: Néha a keresztények annyira belebonyolódnak a földi életbe.
3: That we forget to live with the knowledge in the back of our mind that Jesus is coming.
4: Hogy elfelejtünk úgy élni, hogy valahol mindig tudjuk az agyunk hátuljában, hogy Jézus vissza fog jönni.
3: And the Bible presents the second coming as something that we should live with our awareness of.
4: És a Biblia úgy beszél Jézus második eljöveteléről, hogy annak a tudatában kell élnünk mindig.
3: One of the men that I read business books from.
4: Az egyik ember, akitől üzleti könyveket olvastam.
3: He encourages us to live with the end in mind.
4: Arra bátorít minket, hogy úgy éljünk, hogy mindig a dolog végére gondoljunk.
3: And that's true. If I'm going to go to Budapest, when I drive, I have that in my mind when I get onto the road.
4: És ez igaz, ha például Budapestre akarok autóval jönni, akkor már amikor elindulok, az van a fejemben, hogy én Budapestre akarok jutni.
3: So it's important that we live knowing these things.
4: Tehát fontos, hogy úgy éljünk, hogy tudjuk ezeket a dolgokat közben.
3: Of course, where Christians are being persecuted, they probably have a genuine longing for the return of Christ.
4: Természetesen ott, ahol üldözik a keresztényeket, ott a hívők szívből vágynak arra, hogy Jézus visszajöjjön.
3: I think in some ways the degree of longing that we have for his return is a test of our spirituality.
4: Azt gondolom valahogyan, hogy az, hogy milyen erősen várjuk az ő visszajöveteleit, valahogy méri, hogy mennyire vagyunk szellemi emberek.
3: Because we belong to a kingdom that is not of this world.
4: Mert egy olyan királysághoz tartozunk, ami nem e világból való.
3: Our walk here is temporary.
4: Ideiglenesen élünk itt.
3: We belong to the future and the kingdom of the future.
4: Mi a jövőhöz tartozunk, a jövőbeli királysághoz.
3: And we have to be careful we don't forget about that and become just embroiled with life here.
4: És nagyon vigyáznunk kell, hogy ezt ne felejtsük el, és ne csak a jelennek éljünk.
3: So having said all these things, let me ask you some questions.
4: Tehát miután mindezt elmondtam, hagyd tegyek fel néhány kérdést.
3: Does that mean that we should not undertake long-term projects?
4: Ez azt jelenti, hogy nem kell hosszú távú projektekbe belefognunk?
3: If Jesus is coming soon and I'm a scientist, should I agree to a 10-year research contract?
4: Hogyha Jézus hamarosan visszajön és én tudós vagyok, akkor egy 10 éves kutatási szerződést kössek meg?
3: If I want to serve the Lord, should I take time to go to Bible school first?
4: Hogyha az Urat akarom szolgálni, akkor szálljam rá előtte az időt a Biblia iskolára?
3: Is it really worthwhile getting a college degree or starting a business or anything like that if Jesus is coming soon?
4: Tényleg érdemes diplomát szerezni vagy beindítani egy vállalkozást, hogyha Jézus hamarosan visszajön?
3: What if you went to Bible school and you spent 4 years studying scriptures?
4: Mi a helyzet, hogyha elmész Biblia iskolába, 4 évet eltöltesz a Biblia tanulmányozásával?
3: And the night before you graduated, Jesus came back.
4: És a diploma osztód előtti estén Jézus visszajön.
3: Would it be a waste of your time?
4: Akkor ez vajon időpazarlás volt?
3: So we wrestle with these things.
4: Ezekkel a kérdésekkel küzdködünk.
3: And I think because the church has lost its understanding of the kingdom, we have not always responded correctly to some of these questions.
4: És azt gondolom, hogy mivel az egyház nem jól állt hozzá a királysághoz, ezért és nem jól értette, ezért néha nem jól válaszolunk ezekre a kérdésekre.
3: Jesus says nobody's going to know the day or the hour that he comes.
4: Jézus azt mondta, hogy senki nem tudja sem a napot, sem az órát, amikor ő vissza fog jönni.
3: If he would have told us,
4: ha megmondta volna nekünk,
3: we wouldn't and we knew it was soon, we wouldn't engage on the earth.
4: És az közel lett volna, tudnánk, hogy ez közel van, akkor nem is foglalkoznánk földi dolgokkal.
3: We would party.
4: Hanem buliznánk.
3: We would eat and drink together because we know tomorrow it's going to all be over.
4: Együtt ennénk és innánk, mert tudnánk, hogy holnap úgyis vége lesz az egésznek.
3: If we knew that he wasn't coming for 100 years.
4: Hogyha tudnánk, hogy még 100 évig nem jön vissza.
3: We would have less motive to live a holy life and to get our work done before he comes.
4: Akkor kevésbé lennénk motiváltak arra, hogy szentül éljünk és elvégezzük a dolgunkat, mielőtt ő visszajön.
3: Because our job is to take the gospel to all the nations.
4: Hiszen az a dolgunk, hogy minden nemzethez elvigyük az evangéliumot.
3: We are supposed to be engaged up until the very minute he comes back.
4: Azt várja tőlünk Isten, hogy szorgoskodjunk az ő visszatérése pillanatáig.
3: In fact, Matthew 24:44 says.
4: Igazából a Máté 24:44 azt mondja.
3: That we are to be ready for his return.
4: Hogy készen kell állnunk az ő visszajövetelére.
3: And to be faithfully obeying him in the present, regardless of what he's called us to do.
4: És hűségesen engedelmeskednünk kell neki a jelenben, teljesen mindegy, hogy mire hívott el minket.
3: So that when he comes back, he finds us doing the Father's will.
4: Hogy amikor majd visszajön, akkor az Atya munkájának végzésében találjon minket.
3: So let me assure you that no one knows the time when Christ will return.
4: Tehát hadd biztosítsalak titeket, hogy senki sem tudja, mikor jön vissza Krisztus.
3: Matthew 24:44 says the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
4: Tehát azt mondja Máté 24:44, hogy olyan órában jön vissza, amikor nem várjátok.
3: Matthew 25:13.
4: Máté 25:13.
3: Says watch therefore, for you know neither the day nor the hour.
4: Azt mondja, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok se a napot, se az órát.
3: Matthew 13:32-33.
4: Máté 13:32-33.
3: Says, but of that day and that hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.
4: Hogy azt a napot és azt az órát senki sem tudja, a mennyben sem az angyalok, sem a fiú, hanem csak az Atya.
3: Take heed, watch, for you do not know the time when he will come.
4: Akkor vigyázzatok és legyetek résen, mert nem tudjátok, mikor jön vissza.
3: So God purposefully has not told us the time.
4: Tehát Isten szándékosan nem mondta meg nekünk az időt.
3: And so when you have somebody that's announcing that the Lord is coming on a certain date, like he did last year in May.
4: Tehát, hogyha valaki azt mondja nektek, hogy az Úr X napon jön vissza, you ahogy know, mondták például a tavaly május.
3: You know the guy's wrong.
4: Akkor tudhatjátok, hogy az illető téved.
3: I got off the airplane in Philadelphia last year.
4: Tavaly leszálltam Philadelphiában a repülőről.
3: It was the beginning of May.
4: Május eleje volt.
3: And there was a fleet of 10 large trucks that had a date of May, what was it, May 20, painted on the truck.
4: És volt egy 20 kamionból álló konvoj, aminek az oldalára rá volt írva, hogy május 20-a.
3: This is the date that this man predicted that Jesus was going to return.
4: Ez a bizonyos ember ezt jövendőlte, hogy Jézus ezen a napon fog visszajönni.
3: I told Cheryl I was going to call him.
4: Mondtam Sherrynek, fel fogom hívni az illetőt.
3: And tell him that at the end of the day before Christ is coming, he should just give the trucks to me.
4: És meg fogom kérni, hogy azon a napon, ami megelőzi Jézus visszajövetelét, adja oda nekem ajándékba a kamionokat.
3: He's not going to need them anymore.
4: Hiszen úgysem lesz már többé szüksége rájuk.
3: And I would have a fleet of 10 trucks free.
4: És akkor lesz egy 10 kamionból álló konvojom ingyen.
3: So the date came and gone and the guy's now in hiding.
4: Tehát eljött ez a dátum, el is múlt, az illető pedig jelenleg rejtőzködik.
3: In history, the Jehovah Witnesses have made many predictions of specific dates of Christ's return.
4: A történelem során a Jehova tanúi számos dátumot jövendöltek meg, hogy akkor jön vissza majd Jézus.
3: All of them have turned out to be wrong.
4: Egyik dátum sem volt jó nyilván.
3: And it's been a major embarrassment to the Jehovah Witness group.
4: És ez nagyon kínosan érintette a Jehova tanúit.
3: Others in history have claimed to have some kind of insight into what the different prophecies mean.
4: Mások a történelemben azt állították, hogy betekintésük van bizonyos proféciák jelentésében.
3: They even claimed to have special revelation from Jesus himself as to what the prophecies mean.
4: Még azt is állították, hogy maga Jézus jelentette ki nekik személyesen, hogy mit jelentenek azok a proféciák.
3: Again and again, people have been deceived into believing them, and they've made bad decisions based on these words.
4: Mindig voltak emberek, akiket meg tudtak téveszteni ezek az emberek, és ezért rossz döntéseket hoztak sokan.
3: They removed their children from school.
4: Kivették az iskolából a gyerekeiket az emberek.
3: They sell their houses and quit their jobs.
4: Eladták a házaikat, abbahagyták a munkát.
3: They give up work on any long-term projects.
4: Nem dolgoztak tovább hosszú távú feladatokon.
3: And in the end they look very foolish.
4: És a végén nagyon bolondnak néztek ki.
3: So I don't listen to anybody that claims they know.
4: Tehát én senkit nem hallgatok meg, aki azt állítja, hogy tudja.
3: You know, first of all, I don't need to know the date.
4: Tudjátok, elsősorban azért, mert nem kell tudnom a dátumot.
3: I'm going to live my life the same today, whether he's coming tomorrow or not.
4: Én ma ugyanúgy élek, akkor is, ha holnap jön vissza, meg akkor is, ha nem.
3: So this fascination with things that are not fully revealed is a waste of time.
4: Tehát időpazarlás az, hogyha az embereket azt köti le, amiről igazán nincs is kijelentésünk.
3: If God would have wanted us to know details, he would have given us details.
4: Amiről Isten azt akarta, hogy részletesen tudjuk, arról elmondta a részleteket.
3: And he would have made it so evident that we would understand it without extra revelation.
4: És annyira nyilvánvalóan mondta el, hogy megérthetjük mindenféle plusz kinyilatkoztatás nélkül is.
3: Now the church doesn't agree on all that the understanding of the prophecies.
4: Az egyház egésze nem minden profécia értelmezésében ért egyet.
3: And when I teach eschatology in the school, I teach all the different positions.
4: Amikor én az iskolában a végidőkről tanítok, az összes különböző álláspontot elmondom.
3: I have a position and of course I know that I'm right.
4: Nekem is van egy véleményem, és természetesen tudom, hogy igazam van.
3: No, I teach all four. But I think that when the time comes, I think God will probably bring us closer to unity on these things.
4: Tehát én mind a négy álláspontot tanítom, de azt gondolom, hogy ahogy közeledik valóban az az időpont, Isten egyre inkább egységesíti majd a hozzáállásunkat.
3: To me it's a sign that we don't need to know yet. We're to stay busy doing what he's called us to do.
4: Számomra ez annak a jele, hogy nem is kell tudnunk ezt, azzal kell foglalatoskodnunk, amit ő mondott nekünk.
3: While we disagree on some details, the large portion of the church agrees on the essential things.
4: Noha néhány részletben nem értenek egyet az egyház különböző szegmensei, de néhány dologban azért közel állnak egymáshoz.
3: At least those who believe in the inspiration and the authority of scriptures.
4: Legalábbis azok, akik hisznek az írás ihletettségében.
3: We know that Christ's return will be judgment of unbelievers.
4: Hiszük, hogy Krisztus visszajön és a hitetleneket is megítéli.
3: The final reward for believers.
4: Végső jutalmat kapnak a hívők.
3: And that believers will live with Christ in a new heaven and a new earth for eternity.
4: És az örökké valóságig a hívők együtt élnek Krisztussal az új égben és az új földön.
3: God the Father, Son and Holy Spirit will reign and be worshipped in a never-ending kingdom.
4: Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem kap imádatot, és ők uralkodnak egy örökké való királyságban.
3: And there'll be no more sin, sorrow or suffering.
4: Nem lesz több bűn, bánat és szenvedés.
3: So the Bible does teach that Christ could come back at any time.
4: A Biblia valóban azt tanítja, hogy bármikor visszajöhet Krisztus.
3: One I'm going to give you some verses here, Matthew 24:42-44.
4: Matthew 24. Matthew 24.
3: I'm not going to read these. I just read the text.
4: Matthew 24:42-44.
3: And also verse 36-39. It's basically telling us that we should watch.
4: Itt alapvetően arról van szó, hogy figyeljünk.
3: Because we don't know when the owner of the house will come back.
4: Mert nem tudjuk, mikor jön vissza a ház tulajdonosa.
3: Could be during the night, even like a thief coming.
4: Jöhet akár éjjel is, ahogy a tolvajok jönnek.
3: Therefore it says we must be ready.
4: Azt mondja, ezért legyünk készen.
3: Because he's coming at an hour we do not expect.
4: Mert egy olyan órában jön, amikor nem várjuk.
3: So it's going to be a surprise.
4: Tehát meglepetés lesz.
3: The master of the servant will come on a day when he does not expect him to come. Matthew 24:50.
4: A Máté 24:50-ben az van, hogy a szolgának az ura olyan órában jön vissza, amikor a szolga nem számít rá.
3: I have many more texts. I think I'm going to just skip over some of them.
4: Még sokkal több Biblia versen van, azt gondolom néhányat kihagyok.
3: I'll read the text to you. Mark 13:32.
4: De a Mark 13:32-t azt elolvasom.
3: And 34-37.
4: És 34-37-ig.
3: Luke 12:40.
4: A Lukács 12:40-et.
3: 1 Thessalonians 5:2.
4: 1 Thessalonika 5:2-t.
3: Titus 2:12-13.
4: A Titus 2:12-13-at.
3: Hebrew 10:25.
4: Zsidó 10:25-öt.
3: Says that we are to encourage one another all the more as we see the day drawing near.
4: Ez azt mondja, hogy még inkább bátorítanunk kell egymást látván, hogy ez a nap közel van.
3: So there probably will be a sense that we're getting closer.
4: Tehát valószínűleg érzékelni fogjuk valahogyan, hogy egyre közelebb vagyunk.
3: James 5:7.
4: Jakab 5:7.
3: Be patient, brethren, until the coming of the Lord.
4: Legyetek türelmesek, atyám fiai, az Úr eljöveteméig.
3: Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand.
4: Erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.
3: Behold, the judge is standing at the doors.
4: Íme a bíró az ajtó előtt áll.
3: 1 Peter 4:7.
4: 1 Péter 4:7.
3: The end of all things is at hand.
4: Minden dolgok vége közel van.
3: 2 Peter 3:10.
4: 2 Péter 3:10.
3: Says the day of the Lord will come like a thief.
4: Azt mondja, az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj.
3: The heavens will pass away with a loud noise.
4: Hangos dübörgéssel elmúlnak az egek.
3: The elements will be dissolved with fire.
4: Az elemek égve felbomlanak.
3: And the earth and all the works upon it will be burned up.
4: És a föld és azon levő minden dolog megég.
3: Revelations 1:3.
4: Jelenések 1:3.
3: The time is near.
4: Közel az idő.
3: Revelations 22:7.
4: Jelenések 22:7.
3: I'm coming soon.
4: Jó, hamar eljövök.
3: So these all point to the fact that Jesus could come back anytime.
4: Mindezek arra mutatnak, hogy Jézus bármikor visszajöhet.
3: However, the Bible says also that there will be certain signs, certain things must take place before he comes.
4: A Biblia azonban azt is mondja, hogy lesznek bizonyos jelek, bizonyos dolgok meg fognak történni, mielőtt ő visszajön.
3: First of all, the gospel must be preached to all nations.
4: Mindenek előtt az evangéliumot hirdetni kell minden nemzetnek.
3: Mark 13:10.
4: Mark 13:10.
3: Second of all, there will be a time of great tribulation.
4: Második az, hogy a nagy nyomorúság ideje lesz.
3: This is in Mark 13 and Matthew 24.
4: Ez a Mark 13-ban és a Máté 24-ben van leírva.
3: And also in Luke 21.
4: És a Lukács 21-ben is.
3: And we'll hear of wars, rumors of wars.
4: Hallani fogunk háborúkról és háborúk híreiről.
3: He says, when that happens, don't be alarmed, because that's only the beginning.
4: Azt mondja Jézus, hogy amikor ezek megtörténnek, ne ijedjetek meg, mert ez még csak a kezdet.
3: Nation will rise against nation and kingdom against kingdom.
4: Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen.
3: There'll be earthquakes in many places.
4: Sok helyen földrengések lesznek.
3: There will be famines.
4: Éhínségek.
3: But this is only the beginning of the birth pangs.
4: De ez csak a szülési fájdalmak kezdete.
3: I think we're seeing this already.
4: Azt gondolom, ezeket már látjuk.
3: And in Mark 13.
4: A Mark 13-ban.
3: Verse 19.
4: 19. versben.
3: It says, in those days there will be such tribulation as has not been seen since the beginning of creation.
4: Azt mondja, hogy mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ teremtése óta nem voltak.
3: And he said, if the Lord hadn't shortened the days, no human being would be saved.
4: És azt mondja, hogyha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen est ember sem menekülne meg.
3: But for our sake, the elect, he has chosen to shorten the days.
4: De miértünk, a választottakért úgy döntött, hogy megrövidíti azokat a napokat.
3: The third thing that has to happen before he comes is that false prophets will come working false signs.
4: A harmadik dolog, aminek meg kell történni az ő visszajövetele előtt, az, hogy hamis proféták jönnek és hamis jeleket mutatnak.
3: And this is Mark 13:22.
4: Mark 13:22-ben van erről szó.
3: Says that they will show signs and wonders to lead astray, if possible, even the elect.
4: Azt mondja, jeleket és csodákat fognak mutatni, hogyha lehet, még a választottakat is félrevezessék.
3: Then it says we will see signs in the heavens.
4: És utána utána azt is mondja, hogy jeleket látunk majd az égben.
3: Again, this is still in Mark 13 and Matthew 24.
4: Ez még mindig a Mark 13-ban és a Máté 24-ben van.
3: The sun will be darkened.
4: Elsötétedik a nap.
3: The moon will not give its light.
4: A hold nem fénylik.
3: And the stars will be falling from heaven.
4: És az ég csillagai lehullnak.
3: And the powers in the heavens will be shaken.
4: És az egekben levő erők megrendülnek.
3: I don't think we've seen those things yet.
4: Azt gondolom, ezeket még nem éltük át.
3: But after that it says, then you will see the Son of Man coming in the clouds.
4: De utána azt mondja, hogy ezután látjátok meg, hogy az ember fia visszajön a felhőkön.
3: So although he could come anytime, there's a few things that still need to happen.
4: Tehát noha Jézus bármikor visszajöhet, néhány dolognak azért meg kell történni előtte.
3: Another one would be the coming of the man of sin and rebellion, which we call the Antichrist.
4: Egy másik a bűn és a lázadás emberének az eljövetele, akit Antikrisztusnak nevezünk.
3: This is in 1 John 2:18.
4: Ez az 1 János 2:18-ban van említve.
3: He will be a man of lawlessness.
4: Ő a törvénytelenség embere lesz.
3: He will take a seat in the temple of God and proclaim himself to be God.
4: Le fog ülni Isten templomába és Istennek állítja magát.
3: He says that the mystery or spirit of this is already at work.
4: Azt mondja, hogy a minek spirit of what?
3: The spirit of Antichrist is already at work.
4: Tehát Jég azt mondja, hogy már működik az Antikrisztus szelleme.
3: And I think we see that, but again, I think there still will be a literal person or antichrist.
4: Azt gondolom, hogy ebből már látunk dolgokat, de azt is hiszem, hogy lesz egy személyes igazi antikrisztus is.
3: So the other thing that will happen is the salvation of Israel.
4: Ezen kívül még megtörténik Izrael üdvössége.
3: And I know there's some extremes in this topic as well.
4: Tudom, hogy ebben a témában is vannak szélsőséges nézetek.
3: Some people say that God will not do anything special in the Jewish people in the end days.
4: Némelyek azt mondják, hogy Isten semmi különlegeset nem fog a zsidókkal tenni az utolsó napokban.
3: And then there are some people that are so fascinated with everything that has to do with Judaism that I think that they don't focus on what they're supposed to be doing in the earth.
4: Néhány embert viszont annyira lenyűgözi az, ami a zsidókkal kapcsolatos, hogy nem teszi meg azt a dolgát, amit tennie kéne a földön.
3: But in Romans 11,
4: de a Róma 11-ben
3: Paul talks about the fact that many Jews had not yet trusted in Christ.
4: Pál beszél arról, hogy sok zsidó még nem vetette a bizalmát Krisztusba.
3: But at some time in the future a large number of them would be saved.
4: De egyszer a jövőben majd nagy számban megtérnek.
3: And I think it was Nemesh Pali told me that there's a church in Kiev with 40,000 messianic Jews.
4: Nemesh Pali mondta, hogy van Kievben egy gyülekezet, amiben 40,000 messiás zsidó van.
3: Oh, I'm sorry, 10,000. Okay, thank you. But that to me was incredible.
4: De számomra elképesztő.
3: And might be the beginning of a trend of many salvations among the Jewish people.
4: És lehet, hogy ez az eleje annak a tendenciának, hogy a zsidók közül sokan megtérnek.
3: And in Romans 11, Paul talks about the fullness of the Gentiles' time.
4: Pál beszél a Róma 11-ben arról az időről, amikor a pogányok teljessége bemegy.
3: And he talks about Israel being saved.
4: És arról, hogy Izrael megmenekül.
3: So all these things the Bible lists that still have to happen.
4: Tehát mindezeknek a dolgoknak, amiket a Biblia felsorol, még meg kell történni.
3: So is he coming very soon?
4: Tehát nagyon gyorsan eljön Jézus.
3: I think we have to live as if he is.
4: Azt gondolom, úgy kell élnünk, mint a holnap jönne.
3: But yet there are some things that need to happen.
4: Mégis néhány dolognak előtte még meg kell történni.
3: Many languages and tribes have still never heard the gospel.
4: Még mindig sok nyelv és törzs van, ami még nem hallotta az evangéliumot.
3: Every year over the last 5 years.
4: Az elmúlt öt évben, minden évben.
3: We have had a team come across a village in India that has never had a gospel witness there.
4: Volt olyan csoportunk, aki rátalált Indiában olyan falura, amelyik még nem hallotta az evangéliumot.
3: And this surprises me.
4: Ez meglep engem.
3: But there are many places on the world that this is true.
4: De még mindig a földön sok hely van, ahol ez így igaz.
3: And of course we already have a lot of tribulation, the earthquakes, those things are happening.
4: Természetesen már sok a nyomorúság, történnek a földrengések, meg ilyenek.
3: But I think the Bible speaks of even a larger time of tribulation yet to come.
4: De én azt gondolom, hogy a Biblia arról beszél, hogy még egy nagyobb nyomorúságnak is jönnie kell.
3: We've seen false signs and wonders. We've seen those for centuries.
4: Már évszázadok óta látunk hamis jeleket és csodákat.
3: I could tell you some wild stories about some holy men in India that do amazing things.
4: Mondhatnék néhány hajmeresztő történeteket indiai úgynevezett szent emberek. Ről, akik megdöbbentő dolgokat tesznek.
3: But they're false.
4: de hamisak azért.
3: And of course we haven't seen the sun darkened or the moon not giving its light.
4: Természetesen még nem láttuk, hogy a nap elsötétedik és a hold nem adja a fényét.
3: We sense the spirit of Antichrist, but I don't think we've seen the Antichrist.
4: Érzékeljük az Antikrisztus szellemét, de nem hiszem, hogy már láttuk őt magát.
3: So Jesus could come very quickly and yet we still see things that need to happen.
4: Tehát Jézus jöhet nagyon hamar vissza, de még azért van néhány dolog, amit át kell élnünk előtte.
3: So my question to you, I want to close this section. My question is, how do you eagerly long for Christ's return?
4: Tehát ezt a részt azzal a kérdéssel szeretném befejezni, hogy mennyire várod buzgón Jézus visszajövetelét?
3: And if not, why not?
4: És ha nem így érzel, akkor miért nem?
3: I believe that there's something wrong with the Christianity that will not expect his return or doesn't even want to think about it.
4: Én azt gondolom, valami baj van azzal a kereszténységgel, amelyik nem várja lelkesen az ő visszajövetelét, nem akarja.
3: And the fact that he will return and at that point time will end, that should affect how we live our lives.
4: És annak a ténynek, hogy amikor ő visszajön, akkor ez a korszak lezárul, ennek hatnia kell az életmódunkra.
3: So I'm asking you, are you ready?
4: Tehát azt kérdezem, készen állsz erre?
3: If you knew that he was coming tomorrow at this time, is there anything that you would take care of today?
4: Hogyha tudnád, hogy holnap ilyenkor visszajön, akkor elintéznél még valamit a mai napon?
3: And can you live your day every day as if it could be the last?
4: És tudsz minden napot úgy leélni, mintha az lehetne az utolsó?
3: You need to live with the end in mind.
4: Úgy kell élned, hogy a dolgok végére gondolsz.
3: And the second coming of the Lord makes evangelism very critical.
4: Az Úr második visszajövetele döntő fontosságúvá teszi az evangelizációt.
3: Because the people that we know that we've thought about sharing our faith with.
4: Mert azok az emberek, akikre már gondoltunk, hogy megosztjuk velük a hitünket.
3: If we don't tell them and Jesus comes back.
4: Hogyha nem mondjuk meg nekik, mi a helyzet, és visszajön Jézus,
3: there'll be no time left.
4: Akkor már nem marad időnk rá.
3: And I don't say that to make you feel guilty.
4: Ezt nem azért mondom, hogy bűntudatot keltsek bennetek.
3: But it's a valid motivation.
4: De ez mégis egy érvényes motiváció számunkra.
3: We may not have centuries.
4: Lehet, hogy nincsenek évszázadaink hátra.
3: That person may not even have another day.
4: Lehet, hogy annak az embernek már egy napja sincs hátra.
3: Okay, any questions about this before I move on to another topic?
4: Rendben, ebben a témában van-e valami kérdésetek, mielőtt a következő témára térek?
3: And don't ask me when it's going to happen.
4: Azt ne kérdezzétek, hogy mikor fog megtörténni.
3: Yeah. Okay, let's talk a little bit about final judgment.
4: Rendben, akkor beszéljünk kicsit az utolsó ítéletről.
3: Again, this is a topic that's not talked about very much.
4: Ez is olyan téma, amiről nem sok szó esik.
3: Sometimes preachers have used this topic to motivate people to repent.
4: Néha predikátorok használják ezt a témát arra, hogy megtérésre indítsák az embereket.
3: They've tried to frighten people into making decisions.
4: Megpróbálják megijeszteni az embereket, hogy döntéseket hozzanak.
3: But let's look at what the scripture says.
4: De nézzük meg, mit mond a Biblia erről.
3: Again, we find the same thing. Many places the Bible speaks of a great final judgment.
4: Újra arról azt mondhatjuk, hogy a Biblia sok helyen beszél egy nagy végső ítéletről.
3: The judgment will be for believers and non-believers.
4: Ítélet alá kerülnek a hívők is és a nem hívők is.
3: And someday we will stand before God in our resurrected bodies.
4: Egy nap meg fogunk állni Isten előtt a feltámadott testünkben.
3: And we'll hear God proclaim our eternal destiny.
4: És hallani fogjuk, hogy Isten a végső helyünket kijelöli.
3: Let's read from Revelations 20.
4: Olvassunk a Jelenések 20-ból.
3: And I'll start in verse 11 and read to verse 15.
4: A 11. verstől a 15-ig.
3: Then I saw a great white throne and him who sat upon it. From his presence earth and sky fled away, and no place was found for them.
4: És láttam egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld, és az ég, és a helyük nem találtatott.
3: And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened.
4: És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyitattak meg.
3: Also another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged by what was written in the books, by what they had done.
4: Majd egy más könyv nyitatott meg, amely az életnek könyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
3: And the sea gave up the dead in it, death and Hades gave up the dead in them, and all were judged by what they had done.
4: És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.
3: Then death and Hades were thrown into the lake of fire.
4: A pokol pedig és a halál vettetett a tűztavába.
3: This is the second death, the lake of fire, and if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into that lake of fire.
4: Ez a második halál, a tűznek tava, és ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetették.
3: One of my spiritual sons at home, who's the director of our house of prayer.
4: Az egyik szellemi fiam otthon, aki az ima központunk vezetője.
3: He had a great white throne type of experience.
4: Őnek is volt egy ilyen nagy fehér trón jellegű átélése.
3: He was standing before God and he realized that God could see completely through him and see all his motives.
4: Ott állt Isten előtt és érzékelte, hogy Isten teljesen átlát rajta és minden indítékát látja.
3: God was aware of everything that he said, everything that he thought, even inner things that he'd not really discussed with anybody.
4: Isten tudott minden szaváról és gondolatáról, még olyan belső dolgairól is, amiket senkivel nem beszélt meg.
3: And it terrified him.
4: És ettől megrémült ez az ember.
3: It's not the kind of experience you would stand in line to have someone lay hands on you and impart to you.
4: Hát ez nem az a fajta átélés, amit szeretnél valakitől úgy kézrátétellel megkapni.
3: But it changed his life.
4: De ez megváltoztatta az életét.
3: And there are certain things that he is very careful about since this experience.
4: És mióta ezt átélte, azóta bizonyos dolgokkal nagyon vigyáz.
3: One biblical motive for repentance is simply that judgment will come to every person.
4: Helyes bibliai indíték a szent életre és a megtérésre, hogy tudjuk, hogy jön az ítélet.
3: Of course God is forgiving.
4: Természetesen Isten megbocsátó.
3: Of course he's merciful.
4: Természetesen irgalmas.
3: But you will have this experience as I will.
4: De ugyanúgy át fogjátok élni, ahogy én is.
3: Acts 17 verse 30.
4: Az Apcsel 17:30 szerint.
3: It says says that God commands all men everywhere to repent because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness.
4: Igen, Isten azt parancsolja most minden embernek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek, mivel hogy rendelte egy napot, amelyen megítéli a föld kerekségét.
3: So when will this take place?
4: Mikor fog ez történni?
3: The final judgment will occur after the millennium.
4: Az utolsó ítélet az ezer éves királyság után lesz.
3: And I'm not going to talk a lot about the millennium today.
4: De ma nem sokat fogok beszélni az ezer éves királyságról.
3: But after the millennium and after the rebellion.
4: De azután és utána lázadás után, ami azt követi.
3: And John pictures the millennial kingdom and the removal of Satan from influence on the earth.
4: János úgy látja az ezer éves királyságot, mint aminek az ideje alatt Sátán elvétetik a földről, hogy ne tudjon befolyást gyakorolni.
3: Revelations 20 verses 1 through 6.
4: A jelenések 20-ban 2-től 6-ig.
3: And then it says when the 1,000 years are ended, Satan will be loosed from his prison and will come out to deceive the nations.
4: És utána azt mondja, hogy amikor eltelik az ezer esztendő, akkor a Sátán kijön a börtönéből és meg fog téveszteni mindenkit, akit lehet.
3: And to gather them for battle.
4: És összegyűjti őket csatára.
3: And after God decisively defeats the final rebellion.
4: És miután Isten döntő módon letöri ezt a végső lázadást,
3: John tells us that judgment will follow.
4: János azt mondja, hogy ezután jön az ítélet.
3: That's when he says, I saw a great white throne and him who sat upon it.
4: Igen, Isten azt parancsolja most minden embernek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek, mivel hogy rendelte egy napot, amelyen megítéli a föld kerekségét.
3: So when will this take place?
4: Mikor fog ez történni?
3: The final judgment will occur after the millennium.
4: Az utolsó ítélet az ezer éves királyság után lesz.
3: And I'm not going to talk a lot about the millennium today.
4: De ma nem sokat fogok beszélni az ezer éves királyságról.
3: After the millennium and after the rebellion.
4: De azután és utána a lázadás után, ami azt követi.
3: And John pictures the millennial kingdom and the removal of Satan from influence on the earth.
4: János úgy látja az ezer éves királyságot, mint aminek az ideje alatt Sátán elvétetik a földről, hogy ne tudjon befolyást gyakorolni.
3: Revelations 20 verses 1 through 6.
4: A jelenések 20-ban 2-től 6-ig.
3: And then it says when the 1,000 years are ended, Satan will be loosed from his prison and will come out to deceive the nations.
4: És utána azt mondja, hogy amikor eltelik az ezer esztendő, akkor a Sátán kijön a börtönéből és meg fog téveszteni mindenkit, akit lehet.
3: And to gather them for battle.
4: És összegyűjti őket csatára.
3: And after God decisively defeats the final rebellion,
4: és miután Isten döntő módon letöri ezt a végső lázadást,
3: John tells us that judgment will follow.
4: János azt mondja, hogy ezután jön az ítélet.
3: That's when he says, I saw

0: az 1000 éves királyságot, mint aminek az ideje alatt Sátán elvétetik a földről, hogy ne tudjon befolyást gyakorolni.
1: Revelations 20 verses 1 through 6.
0: A jelenések 20-ban 2-től 6-ig.
1: And then it says when the 1,000 years are ended, Satan will be loosed from his prison and will come out to deceive the nations.
0: És utána azt mondja, hogy amikor eltelik az 1000 esztendő, akkor a Sátán kijön a börtönéből és meg fog téveszteni mindenkit, akit lehet.
1: And to gather them for battle.
0: És összegyűjti őket csatára.
1: And after God decisively defeats the final rebellion.
0: És miután Isten döntő módon letöri ezt a végső lázadást.
1: John tells us that judgment will follow.
0: János azt mondja, hogy ezután jön az ítélet.
1: That's when he says, I saw a great white throne and him who sat upon it.
0: Ekkor mondta azt, hogy láttam egy nagy fehér trónt és azt, aki azon ült.
1: So what will the judgment be like?
0: Tehát milyen lesz az ítélet?
1: Jesus Christ will be the judge.
0: Jézus Krisztus lesz a bíró.
1: Paul says that Jesus will judge the living and the dead.
0: Pál szerint Jézus fogja megítélni az élőket és a holtakat.
1: 2 Timothy 4 verse 1.
0: A 2 Timóteus 4:1-ben.
1: Peter says that Jesus Christ is the one ordained by God to be the judge of the living and the dead.
0: Péter azt mondja, hogy Isten Jézust rendelte arra, hogy bírója legyen az élőknek és a holtaknak.
1: Acts 10:42.
0: Apcsel 10:42.
1: This right to act as judge over the universe is something that the Father has given to his Son.
0: Tehát az Atya adta a fiának azt a jogot, hogy az univerzum bírójaként járjon el.
1: That's in John 5:26-27.
0: János 5:26-27-ben van.
1: At the judgment, unbelievers will be judged.
0: Az ítéletkor a hitetleneket is megítéli Isten.
1: The dead, great and small.
0: A kicsiket és nagyokat a halottak közül.
1: Paul says on that day of wrath when God's righteous judgment will be revealed.
0: Pál azt mondja, hogy a haragnak azon a napján, amikor Isten igazságos ítélete kimondatik.
1: He will render to every man according to his works.
0: Isten mindenkinek az ő cselekedetei szerint ad.
1: For those who are factious and do not obey the truth but obey wickedness.
0: Azok, akik nem engedelmeskednek az igazságnak és a gonoszságot cselekszik, az ilyen szakadároknak.
1: There will be wrath and fury.
0: Harag és Isten haragja lesz rajtuk.
1: The judgment of unbelievers will include degrees of punishment.
0: A hitetlenek ítélete különböző szintű büntetéseket fog tartalmazni.
1: Because it says they are judged according to what they did.
0: Mert azt olvassuk, hogy a cselekedeteik szerint ítéltetnek meg.
1: So God will evaluate what they did.
0: Tehát Isten ki fogja értékelni a cselekedeteiket.
1: Jesus says a similar thing in Luke 12.
0: Jézus hasonlót mond a Lukás 12-ben.
1: And I'm not going to read that.
0: De nem olvasom.
1: Every wrong deed done will be remembered and taken into account.
0: Isten megemlékszik minden rossz cselekedetről és a számításba veszi.
1: In Matthew 12:36.
0: A Máté 12:36 szerint.
1: On the day of judgment, men will render account for every careless word they utter.
0: Az ítélet napján az embereknek számot kell adniuk minden gondatlan szavukról, amit kimondtak.
1: I'm gonna stop there for a minute.
0: Itt egy pillanatra megállnék.
1: Think about what that means.
0: Gondoljátok végig, mit jelent ez.
1: Every word spoken, every deed done, all these things will be brought to the light.
0: Világosságra kerül minden kimondott szó és minden cselekedet.
1: In America during the first great awakening,
0: Amerikában az első nagy ébredés alatt,
1: Jonathan Edwards was preaching in his church in Connecticut.
0: Jonathan Edwards a gyülekezetében Connecticutban prédikált.
1: He had a sermon he called Sinners in the Hands of an Angry God.
0: A bűnösök és a haragos Isten keze, ez volt az egyik prédikációjának a címe.
1: Now secular historians paint Edwards to be an angry preacher that's trying to get people to make decisions.
0: A világi történészek haragos emberként írják le Edwards-t, aki le akarta venni az embereket a döntésre.
1: The truth is, Edwards was an intellectual man.
0: Az az igazság, hogy Edwards egy intellektuális ember volt.
1: He read all his sermons without emotion.
0: Érzelmek nélkül olvasta fel a prédikációit.
1: He was the second president of Princeton University.
0: A Princetoni egyetemnek a második elnöke volt.
1: He was not a wild preacher.
0: Nem egy ilyen szertelen vad prédikátor.
1: The Holy Spirit came upon the congregation so strongly.
0: A Szent Szellem olyan erőteljesen leszállt a gyülekezetre, aki hallgatta.
1: That they said while he was reading the script, they could almost feel the flames of hell.
0: Hogy azt mondták, hogy amikor olvasta a prédikációját Edwards, az emberek szinte érezték a pokol lángjait.
1: And sometimes people need to hear about these things.
0: És az embereknek néha hallaniuk kell ezekről a dolgokról.
1: It's not very politically correct today to talk about judgment.

0: judgment.
1: Politikailag nem túl helyes manapság az ítéletről beszélni.
0: Because we're all supposed to be tolerant and loving.
1: Hiszen mindannyiunknak toleránsnak és szeretetteljesnek kell lennünk.
0: Of course, God is emphasizing the loving heart of the Father.
1: Természetesen Isten hangsúlyozza, hogy az atyának szerető szíve
0: van. A father that is a father of love does not mean that he will not also act decisively when the time comes.
1: De az szerető atya nem azt jelenti, hogy nem cselekszik döntő módon, amikor eljön az adott pillanat.
0: The Bible says that God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil.
1: Azt mondja a Biblia, hogy Isten minden cselekedetet megítél, és minden titkos dolgot, akár jókat, akár gonoszakat.
0: This means that it does matter how we live.
1: Ez azt jelenti, hogy igenis számít, hogy hogyan élünk.
0: It does matter the attitudes that we have.
1: Számít, hogy milyen a hozzáállásunk.
0: It's not just about making it through life to get to heaven.
1: Nem csak arról van szó, hogy valahogy csináljuk végig az életet, aztán csak a mennybe jutunk majd.
0: Every attitude, every decision, our lifestyles here on earth are all known by God.
1: Hanem Isten tudja minden hozzáállásunkat, minden cselekedetünket, az egész életmódunkat a földön.
0: And the secrets of people's hearts are going to be revealed and made public.
1: És akkor majd nyilvánosságra kerül és világossá válik az emberek szívének minden gondolata.
0: Paul speaks of a day when God judges the secrets of men by Jesus Christ.
1: Pál beszél arról a napról, amikor Isten Jézus Krisztus által megítéli majd az emberek titkait.
0: It's Romans 2:16.
1: Ez a Róma 2:16-ban van.
0: Nothing is covered up that will not be revealed or hidden that will not be known.
1: Semmi elrejtett dolog nincs, ami nem válna ismertté majd.
0: Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light.
1: Ezért bármit is mondhatok a sötétben, azt meghallják a világosságban.
0: And what you have whispered in private rooms shall be proclaimed upon the housetops.
1: És amit a belső szobátokban suttogtatok, azt a háztetőkről fogják hirdetni.
0: That's a pretty scary scenario.
1: Ez egy elég rémületes jelenet így elképzelni.
0: The things that are hidden now will not be hidden at that point.
1: A jelenleg rejtett dolgok akkor nem lesznek rejtettek.
0: Let's talk about something more cheerful.
1: Akkor valami vidámabbról is beszéljünk.
0: Believers also will be judged.
1: A hívők is meg lesznek ítélve.
0: So not just unbelievers, but also us.
1: Tehát nem csak a hitetlenek, hanem mi is.
0: Writing to Christians, Paul says this.
1: Pál azt mondta keresztényeknek írva.
0: We shall all stand before the judgment seat of God.
1: Mindannyian megállunk majd Krisztus ítélőszéke előtt, Isten ítélőszéke előtt.
0: Each of us shall give account of himself to God.
1: És mindannyian elszámolunk önmagunkról Istennek.
0: Romans 14:10 and 12.
1: Róma 14:10 és 12.
0: Listen to what he says to the Corinthians.
1: Figyeljetek, mit mond a korintusiaknak.
0: For we must all appear before the judgment seat of Christ. Go ahead.
1: Mert mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt.
0: That each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad.
1: Hogy mindenki megkapja azt, ami a cselekedeteiért jár neki, amit a testben tett, akár jót, akár rosszat.
0: Now he's writing to Christians.
1: Itt keresztényeknek írta.
0: So we have this concept that all the people that don't repent.
1: Tehát bennünk az a fogalom van, hogy mindazok, akik nem
0: tudnak meg,
1: ők igazságot kapnak, vagy jogos ítéletet kapnak minden cselekedetükért.
0: And we know that our sins are forgiven.
1: Mi tudjuk, hogy a mi bűneink meg vannak bocsátva.
0: We know we're going to heaven.
1: Tudjuk, hogy a mennybe fogunk jutni.
0: And so many times Christians live as if it doesn't really matter much.
1: Tehát sokszor a keresztények úgy élnek, mintha igazán nem is nagyon számítanak, hogy mit csinálnak.
0: But Paul's writing this to the church.
1: De Pál ezt a gyülekezetnek írta.
0: It's important for us to realize that this judgment of believers will be a judgment to evaluate us.
1: Fontos, hogy tudjuk, hogy a hívők ítélete arról fog szólni, hogy ki értékel minket Isten.
0: To give us different levels of rewards.
1: És különböző szintű jutalmakat fogunk kapni.
0: It should never cause us fear that we're going to be thrown into hell.
1: Soha nem szabad attól félnünk emiatt, hogy a pokolba leszünk dobva.
0: And I believe that we can have assurance of salvation based on scriptures.
1: Én hiszem, hogy a Biblia alapján üdvbizonyosságunk lehet.
0: So we need not fear judgment.
1: Tehát nem kell félnünk az ítélettől.
0: And yet if I teach you that judgment is coming, it will probably make you live a different life.
1: Mégis, hogyha én azt hirdetem, hogy jön majd az ítélet az életedben, talán másképpen fogsz élni.
0: Remember, there's no condemnation for those that are in Christ Jesus.
1: Emlékezzetek, nincsen kárhoztatás azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: But there are going to be different levels of rewards.
1: De a jutalomnak különböző szintjei lesznek.
0: Revelations 11:18 says this.
1: Jelenések 11:18 azt mondja.
0: The nations rage, but your wrath came. And the time for the dead to be judged, for rewarding your servants, the prophets and saints, and those who fear your name, both small and great, and for destroying the destroyers of the earth.
1: És megharagudtak a pogányok, és eljött a haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja a szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.
0: So it's not that God is going to list all your sins before you on that day. I don't believe that.
1: Tehát én nem hiszem, hogy azon a napon az fog történni, hogy Isten elsorolja előtted az összes bűnödet.
0: The Bible says that God will never again call our sins into remembrance.
1: A Biblia azt mondja, hogy Isten többé nem emlékezik a bűneinkre.
0: The prophet says you will cast our sins into the depths of the sea.
1: A proféta azt mondja, hogy a bűneinket a tenger mélyére veted.
0: As far as from the east is from the west, so far does he remove our transgression from us.
1: Olyan messze távolítja el tőlünk a vétkeinket, amilyen távol van a kelet a nyugattól.
0: That's Psalms 103:12.
1: Ez a 103. Zsoltár 12.
0: Isaiah 43:25.
1: Ézsaiás 43:25.
0: I will not remember your sins.
1: Nem emlékezem a bűneidre.
0: Hebrews 8:12.
1: Zsidók 8:12.
0: I will remember their sins no more.
1: Többé nem emlékezem a bűneikre.
0: But Scripture does teach that there will be degrees for reward.
1: De azt tanítja a Biblia, hogy a jutalomnak különböző szintjei lesznek.
0: Let me read 1 Corinthians 3, starting with verse 12-15.
1: Egy Korintus 3-at fogom olvasni. 12. verstől olvasom.
0: Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each man's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed with fire, and the fire will test what sort of work each one has done.
1: Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lesz, mert amanap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.
0: If the work which any man has built on the foundation survives, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire.
1: Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.
0: Do you remember in the parable of the pounds, the one who made 10 pounds was told you will have authority over 10 cities.
1: Emlékeztek mondjuk a minák példázatában az, aki 10-et keresett, annak az volt a jutalma, hogy 10 városon kapott hatalmat.
0: And the one whose pound made 5 pounds was told you will have authority over 5 cities.
1: Aki pedig 5-öt keresett, annak azt mondták, hogy 5 városon lesz hatalmad.
0: Do you know that the Bible tells us that we can store up treasure in heaven?
1: Tudtátok, hogy a Biblia azt mondta, hogy gyűjthetünk kincset a mennyben?
0: So at least in America we try to save so when we become old age we have some money to live on.
1: Mi ott Amerikában próbálunk megtakarítani pénzt, hogy amikor majd öregek leszünk, legyen miből élnünk.
0: And we watch the Dow Jones Industrial Average to see if the stocks are going up or down.
1: És nézzük mindenféle tőzsde jelentéseket, hogy fölfele vagy lefele ment az érték a papíron.
0: So I want to ask you, are you setting aside treasures for yourself in heaven also?
1: Tehát én azt akarom kérdezni, hogy vajon a mennyben is gyűjtesz magadnak kincseket?
0: It would be very short-sighted to think only of this life.
1: Nagyon rövidlátó dolog lenne csak ebben az életben gondolkodni.
0: You might save up millions and then Jesus will come back and you'll lose it all anyway.
1: Lehet, hogy milliókat összegyűjtesz, aztán Jézus visszajön és úgyis elveszíted az egészet.
0: But there, I just want you to understand that there are different rewards.
1: Csak szeretném, ha tudnád, hogy különböző jutalmak lesznek.
0: You can lay up for yourselves treasures by things that you do here.
1: Gyűjthetsz magadnak mennyei kincseket az itteni cselekedeteiddel.
0: And also the life that you live now will determine the level or degree of reward you get when you get to heaven.
1: És a földi életed meghatározza, hogy amikor a mennybe jutsz, akkor milyen mértékű jutalmat kapsz.
0: You will get there if you trust in Christ.
1: Ha Krisztusban bízol, oda fogsz jutni.
0: Now also happening in the final judgment, the angels will be judged.
1: Szintén az utolsó ítéletkor az angyalok is megítéltetnek.
0: Peter says that the rebellious angels have been committed to the pits.
1: Péter azt mondja, hogy a lázadó angyalokat a pokolnak, a mélységnek szánta Isten.
0: To be kept until the judgment.
1: Hogy ott tartassanak az ítéletig.
0: Jude says that rebellious angels have been kept by God until judgment of the great day.
1: Azt mondta Júdás is, hogy a nagy napig ott maradnak rabságban a nagy ítélet napjáig.
0: It seems that even the good angels and the bad angels are all going to be judged.
1: Úgy tűnik, hogy ítélet hirdettetik a jó és a rossz angyalokon is.
0: And 1 Corinthians 6:3.
1: Az 1 Korintus 6:3.
0: Paul tells the church, do you not know that we are going to judge the angels?
1: Ebben a harmadik versben azt mondja Pál a gyülekezetnek, nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni?
0: This is in the context of them learning to make good decisions as a church.
1: Itt az a szöveg összefüggés, hogy Pál meg akarja őket tanítani, hogy gyülekezetként jó döntéseket hozzanak.
0: Because at some day they're going to be asked to evaluate even the angels.
1: Mert egy napon arra kéri őket majd Isten, hogy az angyalokat értékeljék ki.
0: Also, we will be involved in the work of judgment.
1: Tehát nekünk is részünk lesz az ítélkezésben.
0: In 1 Corinthians 6, verse 2.
1: 1 Corinthians 6:2.
0: Verse 2. Do you not know that the saints will judge the world?
1: Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg?
0: And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases?
1: És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletekre?
0: Do you not know that we are to judge angels?
1: Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni?
0: How much more matters pertaining to this life?
1: Hát akkor mennyivel inkább az ez életre tartozó dolgokat?
0: And of course in Revelation John says that he saw thrones.
1: Természetesen a jelenésekben azt mondja János, hogy látott trónokat.
0: This is Revelation 20 verse 4.
1: Ez a 20. rész 4. versében van.
0: And seated on the thrones were those to whom judgment was committed.
1: Tehát királyi székeket látott, és leültek azokra, és adaték nekik ítélettétel.
0: Jesus told his disciples that they will be sitting on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel.
1: Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy 12 trónon fognak ülni, és ítélik Izrael 12 törzsét.
0: That paints a pretty interesting picture of what the end will be like.
1: Ez egy elég érdekes képet fest arról, hogy fog a vége a dolgoknak kinézni.
0: How do you feel about the fact that you will be judged?
1: Mit éreztek azzal kapcsolatban, hogy titeket meg fog ítélni Isten?
0: But also that you're going to participate in the judgment of the rest of the world.
1: Valamint azzal kapcsolatban, hogy ti is részt fogtok venni a lények megítélésében.
0: Sort of a sense of sobriety that settles upon us.
1: Egy ilyen józanság telepszik ránk ettől.
0: One benefit of knowing that there will be a final judgment.
1: Az egyik előnye annak, hogy tudjuk, hogy lesz utolsó ítélet.
0: Is that we will in the end see the justice of God.
1: Azaz, hogy tudjuk, hogy végül meglátjuk, hogy Isten igazságot szolgáltat.
0: No one will ever be able to complain then that justice was not served.
1: Akkor senki már nem panaszkodhat majd többé, hogy nem lett igazság szolgáltatva.
0: Sometimes things happen to us and we feel it was really unjust.
1: Néha történnek velünk olyan dolgok, amiket nagyon igazságtalannak érzünk.
0: But in the end all these things will be resolved.
1: De végül Isten minden ilyen ügyet meg fog oldani.
0: God is the one who judges each one impartially according to his deeds.
1: Isten ítél meg mindenkit részrehajlás nélkül a cselekedetei szerint.
0: God shows no partiality.
1: Isten nem részrehajló.
0: For this reason the Bible says that in the last day every mouth will be stopped.
1: Ezért mondja a Biblia, hogy az utolsó napon minden száj bedugatik.
0: And the whole world will be held accountable to God.
1: És az egész világnak Isten előtt kell megvallani a dolgait.
0: Nobody can complain that we've not been treated fairly after that point.
1: Ezután senki nem panaszkodhat már, hogy nem bántak vele igazságosan.
0: In fact, one of the great blessings of the final judgment.
1: Igazából az utolsó ítélet egyik nagy áldása.
0: Is that we will be able to watch demonstrated in millions of lives the absolute pure justice of God.
1: Az, hogy láthatjuk majd több millió ember életében megnyilvánulni Isten tiszta igazságosságát.
0: And when wicked Babylon is judged, there will be great praise in heaven.
1: És amikor a gonosz Babilon megítéltetik, akkor hangos dicsőítés lesz a mennyben.
0: Revelations 19 verse 1.
1: Jelenések 19:1 szerint.
0: I heard what seemed to be the loud voice of a great multitude in heaven crying, Hallelujah, salvation and glory and power belongs to our God, for his judgments are true and just.
1: És ezek után hallottam, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondta, Halleluja, az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, ami Istenünké.
0: Every situation that you've ever lived through.
1: Tehát minden helyzet, amit valaha átéltél.
0: When you were a child and you were made fun of.
1: Amikor gyerek voltál és kicsúfoltak.
0: Somebody bullied you.
1: Amikor valaki zaklatott állandóan.
0: People hurt you.
1: Emberek megsértettek.
0: You're persecuted.
1: Üldöztek.
0: You're not given a fair chance.
1: Nem kaptál egyenlő esélyeket.
0: Everything will be settled once and for all in the end.
1: Legvégül egyszer s mindenkorra minden rendezve lesz.
0: Final judgment satisfies our inward sense of a need for justice in the world.
1: az utolsó ítélet ki fogja elégíteni a bennünk égő igényt arra, hogy a világon legyen igazságosság.
0: In the end, the universe will be fair.
1: Végül valóban igazságosság lesz az univerzumban.
0: God is in control.
1: Valóban Isten kezében van az irányítás.
0: He keeps accurate records.
1: Ő pontos feljegyzéseket vezet.
0: He renders just judgment.
1: Igazságosan ítél.
0: Even when Paul tells slaves to be submissive to their masters.
1: Még akkor is, amikor Pál azt mondja a rabszolgáknak, hogy vessék alá magukat az uraiknak.
0: Or in our case, our employers.
1: Vagy a mi esetünkben a munkaadóinknak.
0: He says, for the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality.
1: Azt mondja ezzel együtt, hogy akik rosszak, a rossz cselekedeteikért meg lesznek ítélve, és nem lesz részrehajlás ebben.
0: So in the end, the books are all opened.
1: Tehát legvégül minden könyv megnyitott.
0: All the accounts are public.
1: És minden elszámolás nyilvános lesz.
0: I think that knowing this actually helps us to forgive.
1: Én azt gondolom, hogy ennek a tudata segít nekünk megbocsátani.
0: The Bible says, leave room for the wrath of God.
1: A Biblia azt mondja, adjatok helyet, teret Isten haragjának.
0: Do not judge so that you will not be judged.
1: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
0: So we can step out of the seat of a judge.
1: Tehát felállhatunk a bírói székből.
0: Knowing that God will take care of all judgment.
1: Tudva, hogy Isten majd minden ítélkezést elvégez.
0: First of all, he sees everything much more clearly than we do anyway.
1: Mindenekelőtt ő úgyis mindent sokkal világosabban lát, mint mi.
0: Because when I've judged people, oftentimes I've judged wrongly.
1: Mert én sokszor, amikor megítélek embereket, rosszul ítélek.
0: So the Bible says, judge not.
1: Ezért mondja a Biblia, ne ítéljetek.
0: And so my role is to forgive.
1: Ezért nekem az a dolgom, hogy megbocsássak.
0: As I told you my story, even the most hurtful things that we go through, we have to forgive.
1: Ahogy mondtam nektek a történetemet, még a legfájdalmasabb dolgokat is meg kell bocsátanunk, amiket átélünk.
0: I told you the story about the church difficulties that I went through and how hard that was.
1: Elmondtam nektek, hogy milyen nehézségeket éltünk át a gyülekezetben, és hogy ez milyen kemény volt nekem.
0: Both of these men were boy childhood friends.
1: Mindkét férfi, aki ezt csinálta, gyerekkori barátom volt.
0: The one was the best man in my wedding.
1: És az egyik a tanú volt az esküvőmön.
0: And yet I needed to forgive.
1: Mégis meg kellett bocsátanom neki.
0: I even had to admit that I could not see the whole circumstance accurately.
1: Azt is meg kellett látnom, hogy nem láthattam pontosan az egész helyzet minden részletét.
0: Because I'm a man.
1: Mert ember vagyok.
0: And so I must leave final sorting out of all the details to God.
1: Tehát Istenre kellett bíznom, hogy a részletek között ő igazodjon el végül.
0: So I need to forgive.
1: Tehát meg kell bocsátanom.
0: Final judgment also provides a motive for righteous living.
1: Az utolsó ítélet mozgat minket, hogy arra, hogy igaz módon éljünk.
0: And I'm not talking about a kind of works-oriented righteousness where we have to earn things from God.
1: És most nem arról beszélek, hogy attól leszünk igazok, hogy jót cselekszünk, és valahogy kiérdemeljük Istentől, hogy igaznak véljen minket.
0: But wasn't it Jesus himself that told us to lay up treasures for ourselves in heaven.
1: De nem maga Jézus mondta, hogy gyűjtsünk kincseket a mennyben?
0: And I think that final judgment provides a great motive for evangelism.
1: Azt gondolom, hogy az utolsó ítélet tudata nagyon erősen indít minket az evangelizálásra.
0: Because God does not wish that any would perish.
1: Mert Isten nem akarja, hogy valaki elvesszen.
0: So my hope in life is that hell would be less populated because of my life.
1: Tehát én abban bízom, hogy az életem miatt nem lesznek annyian a pokolban.
0: Reinhard Bonnke has this picture of Satan sitting in hell crying.
1: Reinhard Bonnke kapta ezt a képet, hogy ott csücsül a sátán a pokolban és sír.
0: Because not as many people joined him there.
1: Mert nem elég ember csatlakozott hozzá ott.
0: They all rejected him and got saved.
1: Mindannyian őt elutasították és megtértek.
0: And you know, Bonnke's led so many people to Christ.
1: És Bonnke már annyi embert vezetett Krisztushoz.
0: That's an accurate picture.
1: Hogy ez egy pontos kép.
0: So here's my question to you.
1: Tehát én a kérdésem hozzátok.
0: Will you spend the rest of your life plundering hell?
1: Az életed hátra levő részét a pokol kifosztásával fogod tölteni?
0: Will you give your life to pulling people from the clutches of Satan into safety?
1: Rászánod az életedet arra, hogy az ördög karmából kikapkodd az embereket és a biztonságba vezesd őket?
0: I know that there are many things on the earth that you could give yourself to.
1: Én tudom, hogy a földön nagyon sok dologra odaszentelheted magad.
0: Good things.
1: Jó dolgokra.
0: Things that God created.
1: Istentől teremtett dolgokra.
0: Things that are lawful to enjoy.
1: Olyan dolgokra, amelyeket szabad élvezni.
0: And yet will you plunder hell?
1: Mégis felteszem a kérdést, ki fogod fosztani a poklot?
0: Think about Satan sitting in hell crying because you pulled people away from him.
1: Képzeld el, hogy a sátán ott ül a pokolban és zokog, mert te elvettél tőle embereket.
0: Hell is a place of eternal conscious punishment for the wicked.
1: A pokol az a hely, ahol a gonoszok az örökké valóságig büntetést kapnak és tudatosak közben.
0: I believe that it is a place.
1: Én hiszem, hogy ez egy hely.
0: It's not some attitude.
1: Nem egy hozzáállás.
0: People talk about hell on earth.
1: Az emberek beszélnek arról, hogy hát ez földi pokol.
0: The trend today is to make both heaven and hell figurative.
1: Manapság divat a poklot és a mennyet is jelképesen értelmezni.
0: And yet the overwhelming evidence in scripture is that these are literal places.
1: Mégis a Bibliának a döntő mennyiségű bizonyítéka azt mutatja, hogy mind a kettő valóságos hely.
0: Cast the worthless servant into the outer darkness.
1: Dobjátok ki a haszontalan szolgát a külső sötétségre.
0: Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.
1: Ti gonoszok, távozzatok tőlem az örökkévaló tűzre, ami az ördögnek és az ő angyalainak készítetett.
0: Those who are condemned will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.
1: A kárhozottak az örökkévaló büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
0: These are all scriptures. That was Matthew 25.
1: Ezek a Máté 25-ben voltak mind.
0: So in this text there's a parallel between eternal life and eternal punishment.
1: Tehát itt ebben a szövegrészben párhuzam van az örök élet és az örök büntetés között.
0: Both states will be without end.
1: Egyik állapotnak sem lesz vége.
0: So it's pretty serious stuff.
1: Tehát ez elég komoly téma.
0: It is worth being concerned about.
1: Valóban érdemes ezzel foglalkozni.
0: Where you and our friends go when they die is important.
1: Nagyon fontos, hogy hova jutunk mi és a barátaink a halálunk után.
0: Because it's irreversible.
1: Mert a dolog visszafordíthatatlan.
0: The only time that there is to make determinations is right now.
1: Csak itt a földön dönthetjük el, hogy mi lesz.
0: Jesus refers to hell as unquenchable fire.
1: Jézus a poklot mint megoldhatatlan tüzet emlegeti.
0: Where their worm does not die and the fire is not quenched.
1: Ahol férgük meg nem hal és tüzük el nem alszik.
0: In Luke 16.
1: A Lukács 16-ban.
0: It's talking about Lazarus. They saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom.
1: Ott volt ugye a szegény Lázár, és látták Ábrahám kebelén nyugodni őt.
0: This rich man cried out.
1: És ott a gazdag ember felkiáltott.
0: Father Abraham, have mercy upon me and send Lazarus to dip the end of his finger into water and cool my tongue.
1: Atyám Ábrahám, könyörülj nekem és bocsásd el Lázárt, hogy az ujját a vízbe mártsa és oltsa a szomjamat a nyelvemen.
0: For I am in anguish in this flame.
1: Mert gyötrettetem ebben a lángban.
0: And then he begs Abraham to send Lazarus to his father's house.
1: És utána könyörög, hogy küldje el Ábrahám Lázárt az ő atya házához.
0: For he says, I have five brothers.
1: Mert azt mondja, öt testvérem van.
0: And he wants Abraham to warn them, lest they also come to this place of torment.
1: És azt akarja, hogy Lázár figyelmeztesse őket, nehogy ők is a gyötrelemnek erre a helyére jussanak.
0: So again, it's not this... It's not a metaphor, it's a place.
1: Tehát újra mondom, hogy ez nem egy szókép, hanem egy hely.
0: Let me just say this, that heaven is a literal place, it also is not a state of mind.
1: Hadd mondjam el, hogy a menny is valóságos hely, nem csak egy lelki állapot.
0: I think it's going to be an incredible place.
1: Azt gondolom, hogy egészen döbbenetes hely lesz.
0: I'm not going to go through my whole teaching on heaven.
1: Most nem mondom el az egész tanításomat a mennyről.
0: But I will say this, that it seems like there will be a succession of moments in heaven.
1: De azt azért elmondom, hogy úgy tűnik, hogy azért lesznek egymást követő időszakaszok a mennyben.
0: So it's not time in the sense that we have here.
1: Nem olyan értelemben lesz idő, ahogyan itt van.
0: It's eternity.
1: Hiszen ez örökké valóság.
0: But in Revelations it says this will happen, and then that will happen, and then something else will happen, so there is a succession of moments.
1: De úgy tűnik, hogy van egy egymás utánisága az időnek, mert a Jelenések könyve is azt mondja, hogy megtörténik ez, aztán megtörténik az, azután megtörténik amaz.
0: We will have resurrected bodies, praise the Lord.
1: Feltámadott testünk lesz, dicsőség az Úrnak.
0: We're all going to be about 30 years old.
1: Mindannyian körülbelül 30 évesek
0: leszünk. No, I don't know, I'm kidding.
1: Nem tudom egyébként.
0: But certainly better than this.
1: De ennél biztos jobb lesz.
0: Certainly not getting tired or hot or hungry, all those things.
1: Nem fogok elfáradni, nem lesz melegem, nem éhezek meg, meg ilyesmi.
0: I enjoy the food of all the cultures of the world.
1: A világ minden kultúrájának ételeit fogom élvezni.
0: When I book my tickets for India, I can almost taste the curry before I even get my ticket.
1: Amikor készülök megvenni Indiába a repülőjegyet, már előre érzem a curry ízét a számban.
0: Heaven is going to be incredible. There are going to be springs of living water flowing for everybody.
1: Az a menny fantasztikus hely lesz, az élő víznek a folyamai folynak majd mindenki számára.
0: I expect to continue to learn to know God even in heaven.
1: Én arra készülök, hogy a mennyben is folytatom majd Isten megismerését.
0: So why I will see him and know him more fully then.
1: Tehát noha akkor ott teljesebb mértékben fogom őt látni és ismerni.
0: I am a finite person. I am a limited person.
1: Tehát én egy véges lény vagyok.
0: It's impossible for me to know all of God, even in a moment when He comes back.
1: Lehetetlen számomra, hogy mindent tudjak Istenről, még akkor is, amikor majd visszajött.
0: So I think we're going to spend an eternity getting to know Him.
1: Tehát azt gondolom, hogy az örökké valóságot azzal fogom tölteni, hogy megismerem őt.
0: And still never exhaust His being.
1: És ezzel együtt soha nem jutok teljességre a megismerésben.
0: Because He's so unlimited.
1: Mert ő annyira korlátlanul bőséges személyiség.
0: It's not a waste of time for you to learn to know God now.
1: Tehát nem időpazarlás most megismerni Istent.
0: You better get started.
1: Jobban teszitek, ha elkezditek már most.
0: Because it's a relationship that will continue.
1: Mert ez a kapcsolat folytatódni fog.
0: I think even heaven provides motivation for living a holy life.
1: Azt gondolom, hogy a menny tudata is indít minket szent életre.
0: It's going to be a place of incredible beauty and abundance and joy.
1: A megdöbbentő szépség, bőség és öröm helye lesz.
0: And the best part of all is that we have unhindered.
1: És az egészben az lesz a legjobb.
0: Fellowship with Him.
1: Hogy akadálytalan közösségben leszünk Istennel.
0: The complete, manifest, raw presence of God everywhere.
1: Isten puszta, tökéletes jelenléte nyilvánul meg mindenhol.
0: Light but no darkness.
1: Lesz fény, de sötétség nem.
0: No more troubles, no more sins.
1: Nem lesz több baj és bűn.
0: No more arguments.
1: Nem lesz több vita.
0: No more sickness.
1: És nem lesz több betegség.
0: It's just going to be amazing.
1: Egyszerűen gyönyörű.
0: And I believe it's a literal place.
1: És én hiszem, hogy ez egy szó szerinti hely.
0: And I've read some accounts of people that have gotten glimpses of heaven.
1: Olvastam beszámolókat emberekről, akik bepillantottak a mennybe.
0: And while I wouldn't put that in doctrine, it just sounds incredible.
1: És noha én nem csinálnék ebből hittételt, de mégis valami döbbenetes
0: hangzik. So if you're enjoying your life here on the earth,
1: tehát hogyha élvezed a földi életet,
0: that's going to be much better.
1: Az ott sokkal jobb lesz.
0: And we get to see all those that have passed on before us.
1: Látni fogja ott mindazokat, akik előttünk haltak meg.
0: We have relatives and friends that we'll see there, and we'll be with them forever.
1: Majd a rokonainkkal és a barátainkkal találkozunk, és örökké együtt leszünk.
0: So the kinds of things we talk about at funerals.
1: Ilyen dolgokról temetéseken szoktunk beszélni.
0: I actually think it's good for Christians to go to funerals.
1: Én szerintem nem rossz dolog, ha a keresztények elmennek temetésekre.
0: In America, people don't like to go to funerals anymore.
1: Amerikában már nem szeretnek az emberek temetésre járni.
0: They don't want to take their children because they don't want children to see dead bodies or hear about death.
1: És nem viszik el a gyerekeiket temetésre, mert nem akarják, hogy a gyerekeik halottakat lássanak, vagy a halálról halljanak.
0: I want my children, and I think our children need to grow up understanding that death is a part of life.
1: Én azt gondolom, hogy az én gyerekeim tudják, és a gyerekeinknek úgy kell felnőniük szerintem, hogy tudják, hogy a halál az élet része.
0: And when grandfather passes away, we know that we'll see him again someday.
1: És amikor a nagypapa elmegy, akkor tudnunk kell, hogy egy napon majd újra látjuk.
0: That has to be part of our thinking.
1: Ennek benne kell lenni a gondolkodásmódunkban.
0: The secular humanists have robbed us of the real truth.
1: A világi humanisták megraboltak minket az igazi igazságtól.
0: And the church must reclaim these things.
1: És a gyülekezetnek újra követelnie kell magának ezeket a tényeket.
0: Amen, I'll stop.
1: Amen, most abba hagyom.
2: Elhangzott Barry Whistler, az utolsó idők című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a Életképek Tinédzser Országból hallgatóit.
1: És újabb két vendégünk van, illetve tulajdonképpen olyan vendégeink, akik az elmúlt rovatokban is itt voltak velünk. Csonó Roland iskolalelkész, és Bányik Roland, aki börtönmisszionáriusként dolgozik, és egy kicsit kevesebbet beszélgettünk, vagy talán semmit erről a témáról, mert ugye a fiatalok a témánk, illetve az iskolai bántalmazás, és bár most börtönlelkészként működsz, de te is bántalmazott gyermek voltál, akiből bántalmazóvá avanzsáltál, mert ugye arról beszélgettünk az elmúlt rovatokban, hogy sokszor a bántalmazottból bántalmazó lesz, és nagyon sokféle más dolog is kialakul, miközben az volt a jó tanácsotok, hogyha nekem bántalmazott gyermekem van, hogy a bántalmazó felé szeretettel kell viszonyulni, és ez az egyik legnehezebb dolog, viszont volt itt egy nagyon érdekes téma, amit nem fejtettünk ki. Olyan is gyakran előfordul mondjuk egy iskolán belül, hogy valaki úgy bántalmazó, hogy egyébként ő csak felbújtó.
2: Én egy ilyen felbújtónak az áldozata lettem középiskolában, mert kitalálta a legerősebb osztálytársamról, aki amúgy sportoló volt, országos súlylökő bajnok, és egész jó fizikummal rendelkezett, hogyha a golyóját el tudta hajítani, mármint a vasgolyóját, akkor kellő adottsággal rendelkezett, és ez a srác, meg aki a felbújtó volt, az kitalálta, hogy én szittam ennek az osztálytársamnak az anyukáját, és az erős emberünknek erősebb volt az izomzata, mint az agya, és ő elfelejtett visszakérdezni, hogy az információ hitelese, és ahogy bejött a tesi öltözőbe, körülbelül átszakadt a szám, és úgy kellett összevarni. És nagyon érdekes a helyzet, mert belegondoltam, hogy ha adott volna egy fényképet, azt akkor veszem elő, amikor akarom, hogy emlékezzek rá, de így, hogyha tükörben nézek, vagy borotválkozok, eszembe jut, hogy volt egy ilyen osztálytársam. Ami érdekessége lett a sztorinak viszont, hogy utána én azt az osztálytársamat megkérdeztem, és azt kérdeztem, hogy miért vagy ilyen indulatos, miért vagy ilyen erőszakos. És kiderült, azt mondja, hogy mindenki azt várja el, hogy én legyek a legmenőbb, a legerősebb, de azt mondja, ott voltam a nagypapámnak a temetésén, és nem sírhattam. Mert erősnek kellett mutatkoznom, mert meg kellett mutatnom, hogy erős vagyok. És elkezdtem lelki gondozni azt, aki bántalmazott, én már akkor hívő gyerek voltam, már megismertem az Úr Jézust, és próbáltam neki ebbe segíteni, és egyszer csak potyogtak a könnyei, és azt mondja, hogy engem még senki nem hallgatott így meg. És azt mondtam, Istenem, néha beleviszel olyan helyzetbe, hogy szenvedünk érted, akkor ezt most írd fel annak a számlájára, hogy szenvedtem valamit az evangéliumért.
1: De akkor mindig kiderül az, hogy a bántalmazó is egy érző lélek, akinek valahol van egy problémája, te börtönmisszionáriusként rólad ezt tapasztalod?
3: Igen, szerintem a börtönben már felnőttként lévő férfiak között is szerintem vannak ilyenek. Tehát én hallottam egyet, nekem ez döbbenetes volt. Azt mondta, hogy értsen meg, hogy ott, ahol ő felnőtt, ott az a mondás, hogy az nem férfi, aki legalább egyszer nem volt börtönben. Tehát ők ebben valami hősiességet, vagy védelmet, vagy nem tudom, megtesztetett
2: a családjára. A család kihívatja a zenészeket, amikor kijön a börtönből, és a kisgyerek azt várja, hogy édes anyám, mikor jönnek hozzám is majd a zenészek, amikor majd én is kijövök a börtönből.
3: Minden esetre egy értékrendet képvisel ez a dolog. Tehát, hogy ő úgy él, hogy ez benne van, és akkor lesz ő igazi férfi, hogyha oda bejut, pedig hát ez nem feltétlenül így van.
1: A börtönmisszionáris munkád azért is lehet összefüggésben a fiatalok felé való szolgálattal, mert gondolom a fiatalok felé is meg tudjátok mutatni azt, hogy talán nem itt kéne kikötni.
3: Mindenképpen egy iskola misszióban, vagy egy ifjúsági lelkészi munkában van egy preventív, egyébként a pedagógusoknál is van egy prevenció, de ebből nem lehet kikapcsolni a szülőket. Tehát azt gondolom, hogy az én időmben a probléma, mondjuk nekem anyukám egyedül nevelt engem, az öcsémet, ő sokat dolgozott, nem volt otthon, de ma a mai világban elviszi a szülőket ugyanígy a munka, a karrier, egyebek, és nem foglalkoznak a gyerekkel. Tehát a gyereknek nem drága edzőcipőre van szüksége, vagy mit a beletöltött időre, közös sportolásra, érdeklődésre, vagy azokra a kicsi időkre, amik vannak esetleg egy családban, egy vacsoraasztalnál, esetleg reggelinél, indulásnál, hogy ez minőségi idő legyen.
2: De abban meg azért az is kell, hogy ebben a minőségi időben a telefont letegyük, vagy a tablettet, vagy az egyéb dolgokat.
3: Ez világos.
2: Mert
3: ez
2: különben világos. Nem lesz minőségi idő.
1: Csonó Rolandhoz fordulok, iskola lelkészként működsz, és fölkaptad a fejed még az előző rovat végén, amikor arról volt szó, hogy valaki úgy erőszakos, hogy hogy ő csak tulajdonképpen a felbújtó. Gyakran találkozol ilyesmivel?
4: Egyre gyakrabban sajnos.
1: Ezből mit kell ez alatt értenünk?
4: Azt, hogy a felelősséget nem hajlandó vállalni, hanem másra kenni az egészet. Nem ő verekszik, nem ő lopja el, nem ő mond csúnyát, a másiknak elhinti a kis gondolatába a dolgokat, és hátulról igazgatja, manipulálja az osztálytársait, az összeset akár sokszor.
1: És ezt hogy lehet észrevenni, hogy ki a felbújtó? Tehát hogy
4: nehezen. Sokszor belemegy az ember a csapdájába, sajnos, főleg, hogyha nem rutinos ebbe, és nagyon nehéz kezelni is, mert első körben arra mérges az ember, értsétek el, hogy mérges, aki elkövette, és nagyon sok idő, mire lelepleződik, hogy igazából nem is ő csinálja ezt, és utána meg már annyi idő eltelik sokszor, hogy nem tudod számon kérni azt, aki valójában felelőse, az ötlet gazdája az egésznek.
2: Családban ezért apaként mindig azt kell kérdeznem, hogy mi történt, nem pedig az, hogy ki csinálta. Mert úgy kezdődött a verekedés, hogy a másik visszaütött.
1: Tehát akkor tisztázzuk, nagyon fontos, hogyha van egy erőszakos gyermek, akkor egyrészt lehetséges, hogy neki is súlyos problémája van, vagy otthon erőszakosan bánnak vele, stb. De az is lehet, hogy neki igazából egy felbújtója van. Igen. Fel kell akkor göngyölíteni ezeket a dolgokat, nem egyszerű.
4: Hát mondjuk a flúgos nyomozó hozzánk képes ilyenkor semmi.
2: vagy pedig az is lehet, hogy olyan számítógépes játékokkal játszok, ami az értékrendemet teljesen átírja, és több pontot kapok akkor, hogyha egy babakocsis anyukát ütök el, meg 10-12 éves gyerekek úgy játszanak 18 év fölötti játékokkal, hogy meg kell ölni a másikat, és nagyon sokszor az online térből áthozott agresszivitást hétfőn az iskolában lecsapódik fizikai agresszióban, mert együtt játszunk, tudom azt, hogy ki volt az, aki megölt engem, vagy kirabolta a kincseimet, és viszem hétfőn magammal azt a feszültséget, hogy a játékban mit éltem át, és levezetem ezt.
4: Annyiban kapcsolódik ehhez, hogy itt nem csak az agressziót hozzák át az online világból, hanem az arctalanságot is. És mivel az arctalanok az online világban, így könnyebb arctalannak maradni a való világba, és így könnyebb mással megcsináltatni az arcos dolgokat.
3: Nekem meggyőződésem, hogy az egyik legjobb védelem ez ellen, hogy mert ott teljesítek, tehát a virtuális világban, a számítógépen itt ott teljesítek, szinteket lépek, első vagyok, rangsorban egyéb, sport. Tehát a feleségemmel 4 gyermeket nevelünk, most már van 3 felnőtt gyermekünk, 23, meg 21, meg 18 évesek, meg van egy 14 évesem, nekünk mindegyik sportoló. Tehát mindegyikük sportolt, nekünk élsportoló gyermekeink voltak, most a legkisebbikünk úgy jégkorongozik, hogy ő hobbiból csinálja, és nem ragaszkodunk az élsporthoz, mert ott is érheti kudarc élmény és egyéb, de nincs idejük arra, hogy máshol teljesítsenek. Tehát ebben érik meg a sikert.
1: Vagy hogy más szekáljanak, mással
3: foglalkozzanak. Máshol szekáljanak, ott is élnek meg sikereket. Tehát nem probléma az, hogy nem tudok szekrényt ugrani, mondjuk a jégkorongozó kislányom, ő alacsony, és nem tud szekrényt ugrani, de nem lepődik meg, mert mondjuk a hokikanyart ő csinálja a legjobban abban az egyesületben, ahol jár.
2: Lányom ugyanígy volt a szekrényugrásnál, azt mondta a tesi tanárnak, hogy a szekrénybe pakoljuk a ruhákat, és nem pedig átugorjuk.
3: Mert csak bocsánat, még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a bántalmazásnak nem csak kék-zöld-lila foltjai vannak, hanem nagyon sokszor láthatatlan sebeket ejt. Tehát ez meggyőződésem, a pofon addig fáj, amíg megkapom. De vannak olyan mondatok, amik úgy sebzik meg a szívemet, hogy nem merek utána teljesíteni.
2: Fiam, probléma... téma vagy, belőled nem lesz semmi egy életen
3: át. Elég, ha kinevetnek. Igen, ilyesmi.
4: Elég egy nevetés, mert utána volt, egy gyors rövid sztori, velem is megtörtént, hogy kinevettek zeneiskolába az éneklés, mert isten, én nem mertem mások előtt énekelni nagyon sokáig. Nem mondtak azt, hogy rossz a hangom, csak nevettek. És ennyi elég.
2: Önbizalom tréninget is tartok, tudják a kedves hallgatók, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy ilyen kudarc akkora törést okoz, a másiknak a visszajelzése, hogy az önbizalom is elszáll, amiben addig erős volt, amíg abban sem merek próbálkozni, és tanárként is sokszor elkövetjük azt, hogy a gyerekeknek nem adunk új esélyt. A Biblia tele van bántalmazott gyerekekkel, bántalmazott emberekkel, rögtön az első embernek a gyerekei, egyik megöli a másikat, Kain megöli Ábelt, ott van Józsefnek a története, amiben egy egész gyerekvédelmi sztori belefér, az eladást gyerekkereskedelemtől egészen a börtönig, ő lesz az, aki a tesóinak kiossza a kenyeret is, meg a megbocsájtást. És miatt az egész nép megmenekül. nagyon sokszor ezt látjuk, hogy az, aki bántalmazott volt, azután másképp tud beszélni erről, és amikor ő őszintén megnyílik egy iskolában, akkor azért érdemes meghívni a munkatársainkat, ilyen személyeket, mint a Málnyék Roland, vagy a Csonó Roland, vagy a többiek, vagy az ifjúságépítők.hu munkatársait. Azért érdemes meghívni bennünket, mert így erről beszélünk, amit a pedagógus sem vállal föl, és a gyerekek utána elkezdenek kapcsolódni a saját történetükkel hozzánk, illetve ahhoz a közösséghez, ahol esetleg gyógyulást is találhatnak.
1: És köszönöm, hogy ezt el is mondtad, hogy akár meg is lehet benneteket hívni, mint szakértőket, vagy hozzáértőket, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóinkban is, hosszasan lehetne még erről beszélni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A rádiós hang műsorán.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A gyereknevelésről szeretnénk egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is. És azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem beleraktuk, beleplántáltuk, belegyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe. És nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljuttatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossze levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre áll nézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ezt ne gondoljuk, hogy csak arra igaz. Ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által való cselekedetekkel egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy krónika 3-ban van, elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited? Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem, és tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigot réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen, és akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni, ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyi atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki, ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a apán tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne nézz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez, azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, a elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott, Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gők, függetlenedés. Isten pont ezt használja, a Krisztusban megváltott embert, nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki miután mennyasszonyi pályát végigfutta, futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és az fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatban. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban, már gyerekeik vannak, már gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel. Áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálunk el. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemszek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy ők nagypapa lesz, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól! Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességeik korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni. Égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony, beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, de vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. Tehát általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni. Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem, hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú, a másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a fele másigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelésre. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken? Ami kiemelkedő, ami pozitívabb? Amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék. Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm. Amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak. És ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem 4 szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt. Akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek? Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy tud, nagyobban tud, jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valami dologra, valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát, úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton, aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép lett. Van, aki pedig egyszerűen odaszánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba túl. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton, aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép lett. Van, aki pedig egyszerűen odaszánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokat.

Uralad, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép lett. Van, aki pedig egyszerűen odaszállja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt, a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő, a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől, a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban,
de nem a miénk.

0: miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré. Meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak, meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért. Hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe. A jót úgy lássa jónak, ahogy Isten. A rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet. Este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadóképes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszállás. Durvában fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, 7. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljak, azt csináljak, ezt ne csináljak, azt ne csináljak, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lássom mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren, meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később vissza tudja vonni Istennek az útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre, én is járok, házi csoportokban hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjelben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba már óvodáskorba. Ebbe a világba óvodáskorba el kell kezdeni erről beszélni. Mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség, a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajukadjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, a fenyőfá. Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. amibe a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni, hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozás módjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12.5.6-ban. Csak fölolvasom. Elfelejtkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését. Se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19.1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet, mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5.22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó. A fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10.17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13.18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generáció szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13.24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, hogy Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot, kivártam. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19:17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22:15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság. De a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy vesszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülők, példabeszédek 23:13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29:15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29:17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá, de a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott tegnap, tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus! Menj, édesatyám! Kedves Szent Szellem! Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Hitünk alapjai.
3: Hitünk alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: I enjoyed the worship and it modeled what we were talking about, didn't it?
4: Nagyon élveztem a dicsőítést, és ez bemutatta azt, amiről beszélünk, ugye?
3: It was led by all the youth, all the young people.
4: Mert a fiatalok dicsőítettek, ők vezették most.
3: I think that one of the biggest problems I have with the focus on the last days.
4: Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb problémám az utolsó napokra való koncentrálással.
3: Is that it tends to make the church concerned even more about itself.
4: Az, hogy ez a téma hajlamos az a gyülekezetet arra késztetni, hogy még inkább önmagával foglalkozzon.
3: And I know the warnings are there about wars and Antichrist and the beast and the blood red moons.
4: Tudom persze, hogy vannak figyelmeztetések a Bibliában a háborúkról, azok híreiről, az Antikrisztusról, a fenevadról, a vérvörös holdakról és egyebekről.
3: And I think the warnings are there for our good, so I want to keep one eye on those things.
4: És én azt gondolom, hogy a javunkra irattak meg ezek a figyelmeztetések, tehát az egyik szememmel ezeket akarom nézni.
3: But it also can be a huge distraction.
4: De ugyanakkor ezek elterelhetik a figyelmünket nagyon a lényegről.
3: Nobody is ever going to know the day or the hour. Nobody will ever know the day or the hour that Jesus will come.
4: Tehát soha senki nem fogja tudni a napot és az órát, amikor Jézus visszajön.
3: And what I find is when groups focus on the negative things.
4: És én azt találom, hogy amikor csoportok a negatív dolgokra koncentrálnak,
3: they think more about themselves and keeping themselves until he comes.
4: Akkor egyre inkább önmagukkal foglalkoznak és megpróbálják önmagukat megőrizni, amíg el nem jön Jézus.
3: And they begin to get fearful.
4: Elkezdenek félni.
3: They store up food and get ready for the big end time war.
4: Kezdik tartalékolni az élelmiszert és készülnek az utolsó napok nagy háborújára.
3: They're more interested in those things than what they are making disciples.
4: És jobban foglalkoznak mindezekkel a dolgokkal, mint a tanítványképzéssel.
3: I have people that email me long conspiracy theories.
4: Vannak emberek, akik e-mailen hosszasan fejtegetnek nekem összeesküvés elméleteket.
3: I don't read them.
4: Én ezeket nem olvasom el.
3: I have one thing that I want to do with my life.
4: Én az életemmel egy dolgot akarok csinálni.
3: I want to make disciples until Jesus comes.
4: Tanítványokat akarok képezni Jézus visszajöveteléig.
3: I do watch world events, but I cannot allow myself to become negative.
4: Figyelem a világ eseményeit, de nem engedem meg magamnak, hogy negatívvá váljak ezekkel.
3: I want to be the generation that is like the calf left out of a stall that you know jumps for joy.
4: Én olyan nemzedékhez akarok tartozni, mint azok a bizonyos tulkok, amiket kiengedtek az istállóból és ugrándoznak.
3: So as we were saying from Malachi, God is restoring something in the last days.
4: Tehát ahogy Malakiás alapján elmondtuk már, Isten valamit helyreállít az utolsó napokban.
3: He's promised to do this and he's going to continue to do this.
4: Megígérte, hogy ezt teszi, és tovább folyamatosan teszi is.
3: And I want to look for just a short time about the concept of orphan.
4: Most egy rövid ideig szeretném az árva fogalmát fejtegetni.
3: 5 o'clock. Yeah. So the 30 minutes would come out, would be added onto this session rather than, okay, so 5:30, okay. Wow. Huh. There went my notes. There we go. It's not nice when your notes disappear from your screen.
4: Nem kellemes, mikor a képernyőről eltűnik a jegyzet.
3: You know, I have a saying, no orphans allowed.
4: Tudjátok, azt szoktam mondogatni, hogy árváknak tilos a bemenet.
3: And I mean physical and spiritual orphans.
4: Tehát itt értem én a fizikai és a szellemi árvákat is ez alatt.
3: When children don't have parents, they should be adopted by somebody.
4: Hogyha a gyerekeknek nincsenek szüleik, akkor kell, hogy valaki örökbe fogadja őket.
3: We have a church in Colorado in our network.
4: A hálózatunkban van egy kolorádói gyülekezet.
3: And I think about half the church has adopted children.
4: És azt gondolom, úgy emlékszem, hogy a gyülekezeti tagoknak vagy fele örökbe fogadott gyerekeket.
3: One of the elders has 4 or 5 adopted children in addition to 3 of their own.
4: az egyik előjárónak van három vérszerinti gyereke, és vagy négyet, ötöt fogadott még örökbe utánuk.
3: And they're all from different countries.
4: Mindegyik másik országból származik.
3: So when I go there, they sing for us.
4: Tehát, és amikor oda megyünk, akkor mindig énekelnek nekünk.
3: We have India and Vietnam and Thailand, all these different nations singing.
4: Indiai, vietnámi, tájföldi, mindezek a nemzetek énekelnek nekünk együtt.
3: Just all the nations in the middle of the Rocky Mountains. It's wonderful.
4: Tehát ott, hogy a Sziklás-hegység közepén ott van az összes nemzet, ez csodálatos.
3: Because we believe that every child deserves parents.
4: Mert hisszük, hogy minden gyerek megérdemli a szülőket.
3: And that's true spiritually as well.
4: És ez szellemileg is igaz.
3: Every Christian deserves to have a father or a mother. That's just very simple.
4: Minden keresztény megérdemli, hogy legyen atya és anyja. Ez ennyire egyszerű.
3: And for this to work in the church,
4: ahhoz, hogy ez a gyülekezetben működjön,
3: we have to have a value for the other generations.
4: Kell, hogy értékeljük a többi nemzedéket.
3: The older generation needs to value the younger generation.
4: Az idősebb nemzedéknek értékelnie kell a fiatalabbakat.
3: And vice versa.
4: És fordítva.
3: The older people need to see what God has put in the younger generation and help them to draw that out so they come into their destiny.
4: Az idősebb nemzedéknek meg kell látnia, hogy milyen értékeket helyezett el Isten a fiatalabb nemzedékekben, és segíteniük kell a fiataloknak, hogy kihúzzák belőlük ezeket, hogy működjenek ezek az ajándékok.
3: And younger people need to realize that older folks have made some mistakes that we could help you not make.
4: A fiataloknak meg rá kell döbbenniük, hogy az idősebbek elkövettek már néhány hibát, és segítőre tudnak nekünk fiataloknak nem elkövetni ugyanazt.
3: Do you know that God gives us a spirit of adoption?
4: Tudjátok, hogy Isten az örökbefogadás szellemét adja nekünk?
3: All of us.
4: Mindannyiunknak adta.
3: We're all like adopted children.
4: Mindannyian olyanok vagyunk, mint örökbefogadott gyerekek.
3: God has adopted us.
4: Isten fogadott minket örökbe.
3: And he gives us that spirit in that heart, and then we do the same to others.
4: És ilyen szívet, ilyen szellemet adott nekünk, és utána mi is ezt tesszük másokkal.
3: And there are people around you, all around you.
4: Mindannyiótok körül vannak emberek.
3: That need you.
4: Akiknek szükségük van rátok.
3: You don't need a PhD to be able to help them.
4: És nem kell doktorátus ahhoz, hogy segíteni tudj nekik.
3: You just have to have a heart that loves them, accepts them.
4: Csak szerető és elfogadó szív kell.
3: And that's there for them.
4: Hogy ott légy mellettük.
3: And I believe every Christian from the youngest to the oldest can do this.
4: És azt gondolom, hogy a legfiataloktól a legrégebbi keresztényig mindenki meg tudja ezt tenni.
3: And the part of the problems of churches is that we have allowed too many orphans.
4: A gyülekezetek problémáinak az egyike az, hogy túl sok árvát engedtünk meg magunk között.
3: And so people go untrained and they have no help.
4: Tehát amikor az emberek jönnek, nem kapnak segítséget, nem kapnak képzést.
3: They suffer in silence.
4: Csendben szenvednek.
3: And they go without wise guidance.
4: Nem kapnak bölcs vezetést.
3: Many church problems could be prevented with simple principles of spiritual fathering and mothering.
4: Sok gyülekezeti probléma elkerülhető, megelőzhető lenne, hogyha betartanánk a szellemi atyaság és anyaság egyszerű szabályait.
3: Many of us maybe have not had a spiritual father or mother.
4: Sokatoknak talán nem volt szellemi atya vagy anyja.
3: But we still have to learn how to be one.
4: De akkor is meg kell tanulnunk szellemi szülőnek lenni.
3: If you're a parent,
4: ha te szülő vagy,
3: just because you had bad parents,
4: csak azért, mert rossz szüleid voltak,
3: or maybe your parents were absent,
4: vagy talán nem is voltak jelen az életedben a szüleid,
3: that doesn't mean you're excused from parenting.
4: Ez neked nem mentség arra, hogy te ne legyél jó szülője a gyerekednek.
3: We have to learn how to do it.
4: Meg kell tanulnunk, hogy kell ezt csinálni.
3: And so when I speak of spiritual fathering and mothering,
4: tehát amikor én szellemi atyaságról, anyaságról beszélek,
3: I'm not just speaking about Polly and Kati or Franz and Gelinda.
4: Akkor nem csak Polly-ról, Kati-ról, Franz-ról és Gerlindéről beszélek.
3: I'm speaking to all of you.
4: Hanem mindannyiótokhoz szól ez.
3: And I'm not just telling you that you should respect your spiritual father.
4: És nem csak azt mondom, hogy tisztelned kell a szellemi szüleidet.
3: I'm telling you, you should be one.
4: Hanem azt mondom, hogy te legyél szellemi szülő.
3: So let's look at 1 Corinthians 4.
4: Tehát nézzük meg az 1 Korintus 4-et.
3: And in this church there were people that were beginning to compare teachers and apostles.
4: Ebben a gyülekezetben voltak olyan tagok ott Korintusban, akik elkezdték összehasonlítani egymással a tanítókat és az apostolokat.
3: That's a temptation in churches.
4: A gyülekezetekben megvan ez a kísértés.
3: And it always brings factions and divisions.
4: És ez mindig megoszlásokat és különböző töredezéseket okoz.
3: Every teacher or apostle or pastor has different strengths and different weaknesses.
4: Minden pásztornak, tanítónak, apostolnak mások az erősségei és mások a gyengeségei.
3: But the church tends to say, well, I belong to Paul.
4: De az gyülekezetiek hajlamosak azt mondani, hogy én Pálé vagyok.
3: I'm of Apollos.
4: Én Apollósé vagyok.
3: Or if you're very spiritual, I'm only with Jesus.
4: Vagy ha nagyon szellemi vagy, akkor neked csak Jézus számít.
3: And why not have Jesus and Paul and Apollos?
4: És miért ne lehetne Jézus, meg Pál, meg Apollós?
3: And this concept of ownership and control needs to stop in the church.
4: És a gyülekezetben abba kell maradnia ennek a hozzáállásnak, hogy tulajdonunknak tekintünk embereket, vagy kontrollálunk.
3: We have leaders and we want to honor and respect them, but we need to get away from these parties, political things.
4: Kell, hogy legyenek vezetőink, és kell őket tisztelnünk, becsülnünk, szeretnünk, de nem szabad különböző frakciókat alakítani a gyülekezetben.
3: So in this book, Paul is addressing this problem in the church.
4: Tehát ebben a levélben Pál erről a gyülekezeti problémáról beszél.
3: And he knows that the hearts of the church can be fickle, can be changeable.
4: Tudja, hogy a gyülekezet szíve változhat.
3: One day they will make a certain apostle to almost to be a god.
4: Egyik napon az valamelyik apostolból már majdnem istent csinálnak.
3: The next day they will discard him for the next fad person.
4: Másnap pedig kidobják őt a különböző a következő divatos személyiségért.
3: So he's addressing these kind of factions in the church.
4: Tehát ezeket a gyülekezeti tehát különböző klikkesedéseket célozza meg Pál.
3: So in verse 1 he says, let a man regard us in this manner as servants of Christ and stewards of the mysteries of God.
4: Azt mondja az 1 Korintus 4:1-ben, úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.
3: In this case, moreover, it is required of stewards that one be found trustworthy.
4: Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az az, hogy mindegyik hűnek találtasson.
3: So at best, leaders are simply stewards.
4: Tehát a legjobb esetben a vezetők egyszerűen sáfárok.
3: The people belong to God.
4: Az emberek Isten tulajdonai.
3: The mysteries of the gospel belong to God.
4: Az evangélium titkai is Isten tulajdonai.
3: And what we do is we are just caretakers of that.
4: Mi csak gondviselői vagyunk mindezeknek.
3: So he's entrusted those things to us.
4: Tehát Isten ránk bízta ezeket a dolgokat.
3: And every one of us that serve God, we should be concerned with God's valuables.
4: És mindenkit Isten értéktárgyának kell tekintenünk, aki Isten szolgálja.
3: While we are away from home, my son and his new wife are staying in our house.
4: Miközben nem vagyunk otthon, a fiam és az új felesége a mi házunkban lakik.
3: They're operating our bed and breakfast inn.
4: És ők működtetik a panziónkat.
3: And I can feel confident that our valuables are safe because he's watching them for us.
4: És nyugodt lehetek afelől, hogy az értéktárgyaink biztonságban vannak, mert ők figyelnek ezekre.
3: So God has given you as a church valuables.
4: Tehát Isten rátok, mint gyülekezetre értékeket bízott.
3: Teachings and mysteries, things that he's entrusted to you by revelation.
4: Tanításokat, kincseket, olyan dolgokat, amiket kijelentés által adott át nektek.
3: But also he's given to you children and youth.
4: De adok nektek gyerekeket és fiatalokat is.
3: If you look at the value system of Jesus, you find that children and youth are very high on what he considers valuable.
4: Hogyha megnézitek Jézus értékrendjét, akkor azt láthatjátok, hogy a gyerekek és a fiatalok nagyon előkelő helyet foglaltak el az értékrendjében.
3: We are stewards not only of the children and youth that we have in our own church.
4: És nem csak a gyülekezetünkben levő fiataloknak és gyerekeknek vagyunk a sáfárai.
3: But the whole city.
4: Hanem az egész városnak.
3: This is the generation that we are called to reach.
4: Isten ennek a nemzedéknek az elérésére hívott el minket.
3: In our children's ministry at church, we are concerned with taking care of our children.
4: A gyülekezetünkben, a gyerekszolgálatban nagyon fontos nekünk, hogy törődjünk a gyerekekkel.
3: And we are having so many babies that we're having a difficult time keeping after with the growth.
4: Olyan sok már a csecsemő a gyülekezetben, hogy elég nehéz követnünk a növekedést.
3: The rumors out in our area that there's something in the water at our church building because they keep having babies. Something is in the water that they drink.
4: Az a híresztelés kell szányra, hogy valami lehet a gyülekezetbe bevezetett vízben, hogy ilyen sok gyerek születik.
3: But I've told our leaders, we have to be concerned not only about our children, but all the children in the neighborhood.
4: De közben azt mondtam a véveknek nálunk, hogy nem csak a saját gyülekezetünk gyerekeivel kell foglalkoznunk, hanem a környezetünkben élő gyerekekkel is.
3: If their parents aren't Christian,
4: ha a szüleik nem keresztények,
3: who's going to tell them about Christ except us?
4: Akkor ki fog nekik beszélni majd Krisztusról, ha nem mi?
3: This is our opportunity.
4: Ez a lehetőségünk.
3: And it's our responsibility.
4: De kötelességünk is.
3: And if I get what I would like with our children's ministry, I would be bringing children from the city in by the busload.
4: És hogyha én elérhetném a gyerekszolgálatunkkal azt, amit szeretnék, az azt jelentené, hogy több busszal szállítanánk a gyerekeket a városból a gyülekezetbe.
3: That makes our children workers very nervous.
4: Ettől elég idegesek a gyerekszolgálói.
3: They're busy keeping after the many children that we have.
4: Mert már eléggé leköti őket az is, hogy a ott levő gyerekekkel, akik már ott vannak, azokkal foglalkoznak.
3: We've been talking about this for a few years.
4: Már néhány éve beszélgetünk erről.
3: But soon I'm going to say, okay, now's the time.
4: De hamarosan azt fogom mondani, hogy na rendben, ez az a pillanat.
3: We're going to get a bus and we're going to bring children from the city to the church.
4: Fogunk néhány buszt, és elhozunk a városból gyerekeket a gyülekezetbe.
3: With their parents' permission.
4: A szüleik engedélyével.
3: But I think we can reach them.
4: De azt gondolom, hogy elérhetjük
3: őket. And I can't just focus on our children, I need to focus on the whole generation of the city.
4: És nem koncentrálhatunk csak a saját gyerekeinkre, hanem az éppen most a városban élő többi gyerekre is kell.
3: So as a steward, I must be faithful. I want to be found faithful with the opportunities that he's given us.
4: Tehát kell, hogy engem, mint sáfárt, Isten hűségesnek találjon azoknak a lehetőségeknek a vonatkozásában, amiket ad nekünk.
3: I believe that if I'm faithful with what he has given me, he will give me more.
4: Én hiszem, hogy ha hű vagyok azon, amit már adott nekem Isten, akkor többet fog adni.
3: I had a prophet years ago, an old man, prophesy to me.
4: Évekkel ezelőtt egy idős proféta profétált nekem.
3: He said, Barry, if you will receive the people that nobody else wants, eventually God will give you the people that everybody wants.
4: Azt mondta nekem, hogy Barry, hogyha befogadod azokat az embereket, akiket senki nem akar, akkor előbb-utóbb Isten neked fogja adni azokat az embereket is, akiket mindenki akar.
3: So we tried to be welcoming and receiving to everybody.
4: Tehát mi próbálunk örömmel, szeretettel fogadni mindenkit.
3: Regardless of their sin or their habits or how good they smell.
4: Tekintet nélkül arra, hogy milyen bűneik vannak, milyen szokásaik vannak, milyen szaguk van.
3: And I believe God has begun to answer the prophecy.
4: És én hiszem, hogy Isten már elkezdett válaszolni erre a proféciára.
3: Well, let's look at verse 6.
4: Nézzük meg a hatodik verset.
3: I'll let you read 6 and 7.
4: Hatodik, hetedik verset. Ezeket pedig, atyám fiai, példában szabtam magamra és Apollósra, ti érettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni, hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicseked el, mintha nem kaptad volna?
3: Yeah. So Paul said, I wrote this to you so that you don't exceed what is written.
4: Azt mondja tehát itt Pál, hogy azért írtam ezeket nektek, hogy ne lépjetek tovább annál, mint ami meg van írva.
3: I think every church must have a concern with what is written in the scriptures.
4: Azt gondolom, minden gyülekezetben fontosnak kell tartani azt, ami megíratott a Bibliában.
3: The subjective and the pictures and the prophecy is good.
4: Jó dolog, hogyha egyéni kijelentések vannak, proféciák, meg képek.
3: But we must be careful not to exceed or go beyond what is written.
4: De nagyon fontos, hogy vigyázzunk, nehogy túllépjünk, vagy túlmenjünk azon, ami meg van írva.
3: What is written is the standard.
4: Mert az a zsidór mérték, ami meg van írva.
3: And what is written has the power of God behind it.
4: És annak, ami meg van írva, mögötte áll Isten ereje.
3: So in the field where we work, I want to sow the seeds of the Word of God.
4: Tehát azon a mezőn, ahol dolgozunk, szeretném vetni Isten beszédének a magjait.
3: And I think the church must be concerned with sound teaching and with sound doctrine.
4: Azt gondolom, hogy fontosnak kell tartani a gyülekezetben az egészséges tanítást, egészséges hittételeket.
3: I realize that's not my topic, but I just wanted to insert that.
4: Tudtam, hogy nem ez a konkrét témám, de azért ezt be akartam szólni.
3: In our movement, we do have this problem.
4: a mozgalmunkban megvan ez a probléma.
3: Where we get excited about certain things, but not excited about other things.
4: Hogy bizonyos dolgokért lelkesedünk, másokért viszont nem.
3: But the Bible talks a lot more about sound doctrine than what the modern church will admit.
4: De a Biblia sokkal többet beszél az egészséges tanításról, mint amennyit szeretne elismerni a mai egyház.
3: In fact, the qualifications for church leadership include being able to detect error and to teach sound doctrine.
4: Igazából a gyülekezeti vezetőkkel szemben állított feltételek egyike az, hogy képesek legyenek a bibliai tévedéseket felismerni, illetve az egészséges tanítást mondani.
3: Okay, I'll move on.
4: Akkor tovább lépek.
3: But Paul heard that there were some in Corinth that were becoming arrogant and they were beginning to rate teachers and apostles.
4: Which verse?
3: Just summary.
4: Okay. Tehát Pál arról beszél, ugye, hogy vannak némelyek Korintusban, akik azt gondolják magukról is, hogy ők már nagyszerű apostolok vagy tanítók.
3: And he reminds them that everything that they have was given to them from someone else.
4: És arra emlékezteti őket, hogy mindent, amiük van, valaki mástól kaptak.
3: That's true, isn't it? Everything that we have really came to us from God or from other people.
4: Ez igaz, ugye? Hogy minden, amit tudunk, vagy amink van, az vagy más emberektől, vagy Istentől jött hozzánk.
3: That's the beginning of humility.
4: Ez az alázat kezdete.
3: To know that these things come from God.
4: Hogy tudjuk, hogy ezek a dolgok Istentől származnak.
3: And he's talking here in this section about true spiritual fathers.
4: Ebben a szakaszban beszél az igazi, valódi szellemi atyákról is.
3: And I believe that an apostle essentially is a father.
4: És én hiszem, hogy az apostol alapvetően atya.
3: And fathers help us to see our destiny.
4: Az atyák segítenek meglátni a rendeltetésünket.
3: They help to give us identity.
4: Segítenek identitást adni nekünk.
3: They guide us.
4: Vezetnek minket.
3: Sometimes they correct us.
4: Néha helyreigazítanak.
3: And generally they watch us grow and encourage us while we grow.
4: És általánosan tekintve pedig figyelik a növekedésünket, és oktatnak, nevelnek minket növekedés közben.
3: Then let's read verses 14 to 21.
4: Akkor a 14-től a 21. versig elolvassuk. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Mert ha 10,000 tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim. Azért küldtem hozzátok Timóteust, ki nekem szeretett és hű fiam az Úrban, aki eszetekbe juttatja néktek az én utaimat a Krisztusban, amint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok. De mintha el sem mennék ti hozzátok, úgy felfuvalkodtak némelyek. Pedig elmegyek hamarosan hozzátok, ha az Úr akarja, és megismerem a felfuvalkodottaknak nem a beszédjét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Istennek királysága, hanem erőben. Mit akartok? Vesszővel menjek-e hozzátok, avagy szeretettel és szelídségnek szellemével? Ja.
3: So Paul doesn't want to know the words of these leaders, he wants to know their power.
4: Tehát Pál ezeknek a vezetőknek nem a szavaira kíváncsi, hanem az erejükre.
3: Words are actually fairly cheap, they're easy.
4: A szavakat viszonylag könnyű mondani, elég olcsók a szavak.
3: Paul's not impressed with just words.
4: Úgyhogy Pálra nem tesznek nagy benyomást pusztán a szavak.
3: There will always be a lot of trends and fashion in words.
4: A szavakban mindig lesz sokféle irányzat és divat.
3: And I'm not as concerned with the latest trend in words as much as I am things that help me get the job done.
4: És engem nem annyira érdekelnek a különböző szóbeli irányzatok, inkább azok a dolgok, amik segítenek a munkám elvégzésében.
3: It's easy for the church to stay busy with the latest fad and not get the job done that we're supposed to do.
4: Nagyon könnyen eléri a gyülekezet az, hogy lekösse az összes figyelmét a legújabb irányzat vagy divat, és közben nem tudja elvégezni a dolgát.
3: So Paul says you have many teachers but not many fathers.
4: Tehát azt mondja Pál, hogy sok tanítótok van, de nem sok atyátok.
3: Lots of seminars, lots of books, lots of tapes.
4: Nagyon sok a könyv, a Biblia iskola, a különböző hangfelvétel.
3: It's all good.
4: Ez mind jó.
3: But he's fatherhood and motherhood is important.
4: De nagyon fontos ezek mellett akkor is az atyaság és az anyaság.
3: He even reminds them about Timothy, who was his own spiritual son.
4: Emlékezteti őket még Timóteusra is, aki az ő saját szellemi fia.
3: And from what we know about Timothy, either Timothy didn't have a father or his father wasn't present.
4: Timóteusról azt tudjuk, hogy vagy nem volt apja, vagy nem volt jelen az életében az apja.
3: He certainly wasn't a believer.
4: És az biztos, hogy nem volt hívő akkor sem, ha volt.
3: So Paul took this young man at a very young age and trained him.
4: Tehát maga mellé vette Pál ezt a nagyon fiatal fiút, és elkezdte képezni.
3: And later on he said to the Philippians in his letter to them.
4: És később azt mondta a Filippi belieknek a nekik írt levelében.
3: I have no one like-minded who will sincerely care for your state.
4: Hogy senki nincs velem más, aki annyira hasonlít a gondolkodásában, mint ő az enyémhez, és úgy törődne veletek, mint én.
3: For all seek their own, not the things which are of Christ Jesus.
4: Mert mindenki a maga dolgát keresi, nem a Krisztus dolgáit.
3: So we know the story there with Timothy. He worked with Paul, then he became a pastor, and then eventually an overseer.
4: Ismerjük Timóteus történetét, először Pállal dolgozott együtt, utána pásztor lett belőle, utána pedig felvigyázott.
3: And Paul and Timothy worked together.
4: Pál és Timóteus együtt dolgoztak.
3: And Paul delegated things to Timothy to do.
4: És Pál átadott feladatokat Timóteusnak.
3: So it wasn't just that it was about Paul's ministry, but Paul realized there were generations that were going to follow.
4: Tehát a történet nem csak Pál szolgálatáról szólt, hanem Pál felismerte, hogy utána jönnek majd további nemzedékek.
3: And as I've been saying, I believe God wants to birth multi-generational ministry.
4: És ahogyan már mondottam, én hiszem, hogy Isten szeretne sok nemzedékre ható szolgálatokat létrehozni.
3: In our church, in our volunteer teams, I require them to have young people and old people working together.
4: A mi gyülekezetünkben, az ilyen önkéntes csoportokban, én megkövetelem azt, hogy egy csoporton belül legyenek fiatalok és idősebbek is.
3: And if they don't do that, we say, you need to recruit some young people for your team.
4: Hogyha nem ilyen a csapat, akkor megmondjuk nekik, hogy ti idősek kell, hogy néhány fiatalt magatok mellé vegyetek.
3: In the same way with those that are church leaders, we're actually asking them to have some younger men and women that they work with and train.
4: És mi gyülekezeti vezetők meg is kérjük őket arra, hogy vegyenek maguk mellé fiatal férfiakat és nőket, akiket kiképezhetnek.
3: Otherwise, we have many spiritual orphans.
4: Máskülönben nagyon sok szellemi árva lenni köztünk.
3: Some people are orphans by choice.
4: Vannak, akik úgy döntenek, hogy ők árvák lesznek.
3: They prefer to live life their way.
4: Inkább szeretik az életüket a maguk módján élni.
3: They don't really care for someone else to train them or give them advice.
4: Nem igazán törődnek azzal, hogy valaki tanácsolja őket, vagy képezze.
3: And it's just like happens in the natural world, sometimes they reject parenting.
4: Ahogyan néha a világban is történik, hogy elutasítják a szülői tevékenységet az emberek.
3: When someone rejects parenting, it's very hard to know what to do. There's very little that you can do.
4: Hogyha valaki elutasítja azt, hogy szülei legyenek, akkor az ember nem nagyon tudja, hogy mit lehetne még velük kezdeni.
3: But the spirit of prophecy that Malachi talks about will change the heart so that we do accept it.
4: De az a profécia, amiről Malakiás beszélt, ez a profécia szelleme lehetővé teszi, hogy elfogadjuk ezeket az embereket.
3: There are some people that I would say are relational orphans.
4: Vannak olyan emberek, akiket úgy neveznék, hogy kapcsolati árvák.
3: They have no idea how to maintain relationships with others.
4: Fogalmuk sincs, hogy hogyan kell megtartaniuk egy atyával a kapcsolatot.
3: Maybe all they knew in life was dysfunction in relationships.
4: Lehet, hogy egész életükben nem működtek a kapcsolataik.
3: And so they just continue to repeat those failures.
4: És így folyamatosan csak ismétlik ugyanazokat a hibákat.
3: That kind of a person needs to be taught simple people skills.
4: Az ilyen embert egyszerűen meg kell tanítani néhány más emberekkel való kapcsolódási szabályra.
3: How to work with others on a team.
4: Hogyan kell csapatban másokkal együtt dolgozni.
3: How to be honest and open and vulnerable.
4: Hogyan legyünk nyíltak, őszinték és sebezhetők.
3: How to allow someone else to encourage us or even correct us.
4: Hogyan engedjük meg valakinek, hogy bátorítson minket, vagy helyreigazítson.
3: Then there are also what I would call ministry orphans.
4: Aztán vannak szolgálati árvák, akiket így hívok.
3: These are people that get a call from God.
4: Ők kapnak elhívást Istentől.
3: And set out to do it.
4: El is kezdik megvalósítani.
3: And this is what I did.
4: Én a következőt teszem.
3: I had nobody in the beginning to teach me.
4: Illetve én ilyen voltam, nekem kezdetben senkim nem volt, aki tanított volna.
3: And as I said, I spent several years making very little progress until I found someone to teach me.
4: És ahogy már elmondtam, több éven keresztül nagyon keveset fejlődött a szolgálatom, amíg végre találtam valakit, aki tanított.
3: Part of being a good leader is also learning to be a good follower.
4: ha valaki jó vezetővé akar válni, akkor ehhez a tanulási folyamathoz meg kell tanulni jó követőnek lenni.
3: And David in the Bible was one that had to learn that he had to pass the test of following Saul before he could lead himself.
4: Dávid a Bibliában ugye tudjuk, hogy őnek először meg kellett tanulnia követni valakit, nevezetesen Sault, mielőtt ő maga jó vezető lehetett volna.
3: But David was honoring to Saul and then later on he became king.
4: Dávid becsülte, tisztelte Sault, később pedig király lett.
3: When his son Absalom was given the same test, Absalom actually failed the test.
4: És amikor ugyanezen a próbán át kellett volna esni Absalomnak, ő elbukott ezen a vizsgán.
3: So again, not everybody learns when they have opportunity.
4: Tehát nem mindenki tanul a lehetőségeiből.
3: There are spiritual gift orphans.
4: Vannak olyan árvák, akik szellemi ajándékok nélkül szikölködnek.
3: The best way to learn to prophesy is just to be with someone who prophesies.
4: Legjobban úgy lehet megtanulni profétálni, hogyha olyan emberrel vagyunk, aki profétál.
3: I never prophesied, but I always watched an older prophet prophesy.
4: Én sokáig nem profétáltam, csak figyeltem, hogy idősebb proféták hogy profétálnak.
3: Till one day he pushed the mic in my face and said, "You prophesy."
4: Aztán egy ilyen idősebb proféta egy nap az orrom elé nyomta a mikrofont, és azt mondta, hogy na most akkor te profétálj.
3: And so I opened my mouth and out came a prophecy.
4: És akkor kinyitottam a számat, kijött rajta egy profécia.
3: And I learned to prophesy by being with him. He was a very experienced prophet.
4: És én úgy tanultam ezt meg, hogy ott voltam mellette, sokat voltam együtt ezzel a nagyon tapasztalt profétával.
3: Every spiritual gift can benefit by finding someone else of the same gift and being paired with them.
4: Minden szellemi ajándékkal bíró ember sok hasznát láthatja annak, ha együtt van egy olyan emberrel, akinek ugyanaz az ajándéka van, mint neki, és úgy ő átragad rá, hogy hogyan kell csinálni.
3: I'm a teacher and a pastor.
4: Én tanító vagyok és pásztor.
3: And I enjoy talking with other teachers and pastors because I'm inspired by that. It helps me.
4: És én nagyon szeretek más tanítókkal és pásztorokkal beszélgetni, mert ez nekem sokat segít és sokat buzdít.
3: If I want to have fun traveling, I'll ask a prophet to come with me.
4: Hogyha nagyon jól akarom érezni magam utazgatás közben, akkor elhívok magammal egy prófétát.
3: When I was in India in January, I had Franz, Lippi and J.C. Alzamora with me.
4: Amikor januárban Indiában voltam, akkor Franz, Lippi és Alzamora volt velem.
3: J.C.
4: It
3: was a party.
4: Hát remekül éreztük magunkat.
3: I taught the word.
4: Én tanítottam Isten beszélni.
3: And then I set the prophets loose and we had a meeting.
4: Aztán felszabadítottam a prófétákat, és nagyon jó összejövetel volt.
3: But if I want to learn about my gift, I get with other teachers or other apostles or pastors.
4: De hogyha az ajándékomról akarok tanulni, akkor más tanítókkal, pásztorokkal és apostolokkal jövök össze.
3: Just I'll list one more orphan, and that would be a financial orphan.
4: Még egy fajta árvaságot említek, ő a pénzügyi árva.
3: We have a series of books in the United States called Rich Dad, Poor Dad.
4: Több könyvünk van Amerikában, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy gazdag papa, szegény papa.
3: And I'm not recommending the books as being books, I just like the title.
4: Nekem csak tetszik ez a cím, de nem ajánlom magukat a könyveket.
3: But the man compares what he learned from his rich, he had a rich dad that taught him some financial things.
4: Ez az ember, aki írja a könyvet, leírja, hogy mit tanult az gazdag apjától, aki megtanította őt a pénzzel bánni.
3: His biological father was poor.
4: De a biológiai apja ugyanennek az embernek szegény volt.
3: But another man who was successful in business adopted him and taught him how to manage money.
4: De aztán volt egy sikeres üzletember, aki örökbefogadta őt, és megtanította őt pénzt keresni.
3: And some people have a gift with business and money, I understand that.
4: Én tudom, hogy vannak, akiknek ajándékuk van arra, hogy bánjanak a pénzzel és üzleteljenek.
3: But everybody can learn how to manage money.
4: De mindenki meg tudja tanulni a pénzkezelést.
3: But I can't lay hands on you and impart it to you.
4: De ezt nem tudom kézrátétellel átadni neked.
3: You have to learn how to do it.
4: Meg kell tanulnod, hogy kell csinálni.
3: You have to want to learn how to do it.
4: És meg kell akarnod tanulni.
3: So that's a list of orphans and of course there's many more.
4: És hát tehát ez csak néhány fajtája volt az árváknak, van még sok egyéb
3: But
4: is.
3: But don't accept a state of orphanhood.
4: De ne fogadjátok el az árvaság állapotát.
3: If you've not had somebody to teach you in an area, find somebody to do that.
4: Hogyha nem volt még valaki, aki tanítson téged egy adott területen, akkor találj magadnak valakit.
3: And if you ask God, he will provide somebody.
4: És hogyha kérsz Istentől ilyen embert, ő majd ad valakit.
3: And then in those areas where you have found a measure of maturity or success, you can help others as well.
4: És hogyha van olyan terület az életedben, ahol bizonyos mértékű érettségre vagy sikerre már eljutottál, akkor te pedig másokat taníthatsz arra.
3: Like in the area of finances, we have a few in our church that we've assigned the task to help others learn how to manage their finances.
4: A gyülekezetünkben van néhány ügyes pénzügyi ember, akit megbíztunk azzal, hogy tanítsanak másokat a pénzt kezelni.
3: And we have several couples that we've assigned the task of training couples that are getting married because they have good marriages.
4: És van néhány nagyon jó házasságban élő házaspár, akiket megbíztunk azzal, hogy tanítsanak más, frissen egybekelt házaspárokat.
3: In any area you can help and you also can be helped.
4: Tehát minden területen te magad is segíthetsz és kaphatsz is segítséget.
3: Let me read from Deuteronomy 6.
4: Akkor olvassunk az 5 Mózes 6-ból.
3: It says in verse 4, "Hear Israel, for the Lord our God is one."
4: Azt mondja a negyedik vers, "Hall Izrael, az Úr, ami Istenünk egy Úr."
3: You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might.
4: Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
3: These words shall, which I'm commanding you today, shall be on your heart.
4: Ezek a szavak, amelyeket a mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben.
3: You shall teach them diligently to your sons.
4: És szorgosan tanítsd ezeket a te fiaidnak.
3: And talk of them when you sit in your house.
4: Szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz.
3: And when you walk by the way.
4: Vagy mikor úton jársz.
3: And when you lie down and when you rise up.
4: És mikor lefekszel és mikor felkelsz.
3: So I see basically two priorities here.
4: Tehát itt két nagyon fontos dolgot látok.
3: Love God with all your heart.
4: Az egyik, hogy szeresd az Urat teljes szíveddel.
3: And teach the word of God to children.
4: És a másik, hogy tanítsd meg a gyerekeket Isten beszédére.
3: Very simple.
4: Nagyon egyszerű.
3: If we do one without the other, we've neglected the command.
4: Hogyha az egyiket tesszük, a másikat pedig nem, akkor ezzel mellőztük ezt a parancsot.
3: And I don't think this is speaking just to parents.
4: És nem hiszem, hogy itt csak a szülőknek szól ez a mondat.
3: To the church at large.
4: Hanem általában az egyháznak.
3: Sometimes couples may not have children, but they can still be involved in this process of teaching the next generation.
4: Lehetnek olyan házaspárok, akiknek nem született gyerekük, mégis részt vehetnek a következő nemzedék oktatásában.
3: It also adds the word diligently. We should teach them diligently.
4: Benne van az is, hogy szorgalmasan, tehát szorgalmasan kell tanítanunk őket.
3: I want to look at a little bit about the attitude of Jesus toward children.
4: Kicsit szeretném megnézni Jézus hozzáállását a gyerekekhez.
3: In Matthew 11:25.
4: A Máté 11:25-ben.
3: Jesus said, "I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infants."
4: Azt mondja Jézus, "Hálákat adok néked, Atyám, mennek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted."
3: Children can receive things from God as easily, maybe easier than adults.
4: A gyerekek ugyanolyan könnyen el tudnak venni Istentől dolgokat, mint a felnőttek, ha nem könnyebben.
3: One time we had a ministry come in that specialized in praying for children for the Holy Spirit.
4: Tehát volt egy olyan szolgálati csoportunk, területünk egyszer, amelynek az volt a dolga, hogy a gyerekek Szentlélek keresztségéért imádkozzon.
3: And they said that there is no junior Holy Spirit for the children.
4: Azt mondták, hogy nincs külön ifjúsági Szent Szellem a gyerekek számára.
3: So they had all the children stand in a circle.
4: Úgyhogy beállítottak minden gyereket egy körbe.
3: Talk to them about receiving the Holy Spirit.
4: Beszéltek nekik a Szent Szellem befogadásáról.
3: And before I knew it, the children were speaking in tongues and falling down under the power of the Holy Spirit.
4: És mielőtt magamhoz tértem volna, a gyerekek már nyelveken szóltak és elestek a Szent Szellem ereje alatt.
3: And I was thinking I had to wait till they were teenagers and then try to teach them about the baptism of the Holy Spirit.
4: Én úgy gondoltam volna, hogy megvárjuk, amíg tizenévesek lesznek, és akkor elkezdjük tanítani őket erről a Szent Szellem keresztségről.
3: The thing about children is they don't have as many intellectual barriers and problems with receiving things, they just receive it.
4: Az a helyzet, hogy a gyerekekben nincs annyi értelmi akadály a fejükben, mielőtt meg tudnak valamit kapni, ők egyszerűen elveszik, ami van.
3: And remember the time when the disciples were debating about who was the greatest in the kingdom?
4: Emlékszem arra az időre, amikor az apostolok azon vitatkoztak a tanítványok, hogy ki a legnagyobb a királyságban.
3: Jesus takes a child from the audience and sits the child in front of them and basically says, "This is how you have to become to enter the kingdom."
4: És akkor Jézus kihívott egy gyereket a hallgatóságból, odaállította eléjük, és azt mondta alapvetően, hogy ilyen módon tudtok belépni a királyságba, hogy ő.
3: Children and youth will enter the kingdom easily.
4: A gyerekek és a fiatalok könnyen belépnek a királyságba.
3: Older folks like ourselves, we have problems in thinking and questioning and cautions.
4: Nekünk idősebbeknek vannak kérdéseink, bizonyos aggodalmaink, elővigyázatosak vagyunk.
3: Let's read Matthew 21, 14, 15 and 16.
4: A Máté 21-ből, Matthew 21.
3: When the chief priests and the scribes saw the wonderful things that Jesus had done, and the children who were shouting in the temple, Hosanna to the Son of David, they became indignant.
4: 15. vers. A főpapok és írástudók pedig látván a csodákat, amelyeket Jézus cselekedett, és a gyermekeket, akik kiáltottak a templomban, és ezt mondták, Hosanna a Dávid fiának, haragra gerjedtek.
3: And said to him, do you hear what these children are saying? And Jesus said to them, yes, have you ever read out of the mouth of infants and nursing babes you have prepared praise for yourself?
4: 16. És mondták neki, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondta nekik, hallom, sohasem olvastátok-e a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget?
3: So when I was a young child, I was taught that I should never run in church.
4: Tehát amikor én gyerek voltam, engem arra tanítottak, hogy a gyülekezetben soha nem szabad szaladgálni.
3: Never make noise in church.
4: És nem szabad zajongani.
3: And never chew gum.
4: És soha nem szabad rágózni a gyülekezetben.
3: Very bad chewing gum.
4: Az nagyon-nagyon rossz dolog, ha valaki rágózik.
3: So, typical religious meeting that Jesus is in.
4: Tehát van egy tipikus vallásos összejövetel, ahol Jézus ott van.
3: And the children are shouting and making a lot of noise.
4: És a gyerekek kiabálnak, nagyon zajosak.
3: And the people were all upset about it.
4: És mindenkit nagyon bosszantott ez.
3: But Jesus commends them.
4: De Jézus megdicsérte őket.
3: You can see the value that Jesus places on the children and his value for them.
4: Láthatjátok, hogy Jézus nagyra értékelte a gyerekeket.
3: Three of the gospels record that at one point the parents began bringing children to Jesus so that he could lay hands on them and bless them.
4: Három evangélium is feljegyzi, hogy egyszer szülők gyerekeiket Jézushoz vezették, hogy kézrátétellel áldja meg őket.
3: And the disciples were like, no, don't make him do this. He's important. He doesn't want to talk to the children.
4: De a tanítványok megpróbálták elhesegetni ezeket a szülőket, hogy ne akarjátok ezt Jézustól, hiszen ő egy fontos ember, és nem akar gyerekekkel beszélgetni.
3: I don't know why the disciples rebuked the people for doing this.
4: Én nem tudom, hogy a tanítványok miért dorgálták meg emiatt az embereket.
3: Maybe they were tired and had too many meetings already.
4: Talán túl fáradtak voltak, mert már eddig is nagyon sok összejövetel volt.
3: Maybe it was hot in the middle of the afternoon and they didn't think they had time.
4: Talán túl meleg volt a délután közepe, és kicsi lazítást szerettek volna.
3: But maybe they were reflecting a common idea of the day that children should be seen but not heard.
4: De lehet, hogy annak a kornak az egyik alapvető magatartása sugárzott róluk, ami arról szólt, hogy a gyerekek legyenek láthatók, de ne legyenek hallhatók.
3: And as I said in the United States, that's what they're doing is they're putting the children in another room so the adults can have their wonderful worship.
4: És elmondtam ugye már, hogy Amerikában is ezt csinálják, hogy a gyerekeket egy külön terembe terelik, hogy a felnőttek nagyon jól érezhessék magukat dicsőítés közben.
3: But the Bible says that Jesus' response was that he was indignant.
4: De a Bibliában azt mondhatjuk, hogy Jézus erre haraggal válaszolt.
3: It made him angry.
4: Ettől felbosszankodott.
3: This is in Mark 10, verse 14.
4: A Mark 10:14-ben az van.
3: But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, permit the children to come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these.
4: Jézus pedig ezt látva haragra gerjedt és mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek királysága.
3: So truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all.
4: Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten királyságát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be oda.
3: And he took them in his arms and began blessing them, laying his hands on them.
4: Aztán ölébe vette őket, és kezét rájuk tévén megáldotta őket.
3: So Jesus was angry at the disciples.
4: Tehát Jézus haragudott a tanítványokra.
3: But welcoming to the children.
4: De befogadta a gyerekeket.
3: And he was sending a message here about the generations.
4: És ilyen módon itt, ezen a ponton a nemzedékekről ad át egy üzenetet nekünk.
3: Don't minimize the value of children to what I'm doing.
4: ne tehát ne érezzétek úgy, hogy túl értéktelenek a gyerekek az én tevékenységemhez képest.
3: If you look at all the times in scripture where Jesus was angry,
4: hogyha megnézitek mindazokat az eseteket a Bibliában, amikor Jézus haragudott,
3: I think I see a pattern.
4: Én azt gondolom, látok itt egy mintát.
3: He gets angry at anything, anytime there is a barrier placed in the way of somebody coming to him or to the kingdom.
4: Jézus mindig akkor haragudott meg, amikor valaki valahogyan akadályozni akarta azt, hogy valaki ő hozzá jöjjön, vagy a királyságba bejöjjön.
3: If there are a group of people who want to experience the kingdom, you should not keep them from doing that.
4: Hogyha van egy csoport ember, aki át akarja élni a királyságot, akkor ne gátold meg őket ebben.
3: If I were a millionaire,
4: ha milliómos lennék,
3: I would bet $1 million.
4: Én fogadnék egymillió dollárban.
3: That if there's any one group in Székesfehérvár that wants to experience the kingdom, it will be the younger generation.
4: Hogyha van olyan csoport Székesfehérváron, aki szeretné megtapasztalni a királyságot, akkor az a fiatalok között található.
3: I think that's true of any city or country of the world.
4: De én azt gondolom, hogy ez a világ bármely városára, országára érvényes.
3: So I challenge you to find a way to reach them.
4: Tehát kihívlak titeket arra, hogy találjátok meg az elérésük módját.
3: Have you heard about the what's called the 1040 window?
4: Hallottatok már a 1040-es ablakról?
3: It's part of teaching of missions that we focus our missionary efforts on that geographical area of the world.
4: Ez egy olyan missziós kezdeményezés volt, amikor a missziós erőfeszítéseinket a világnak arra a részére koncentráltuk.
3: It's in the eastern hemisphere between 10 and 40 degrees north of the equator.
4: Amely az északi félteke, föld északi féltekének a 10. és 40. szélességi köre közötti területre koncentrált.
3: So in 1990 this was introduced and the church said, yes, we need to focus on this area of the world, and so we sent many missionaries there.
4: Tehát 1990-ben lett meghirdetve ez a missziós mozgalom, és mi az egyház azt mondtuk, és mi a gyülekezet is, hogy jó, akkor küldjünk oda missionáriusokat.
3: The same man a few years ago introduced what he calls the 414 window.
4: 414.
3: Yes.
4: Néhány évvel ezelőtt ugyanez az ember, aki ezt elindította, beindította a 414-es ablak mozgalmat.
3: So this window is not geographical, but it's age related.
4: És ez az ablak, ez nem földrajzi tekintetben van, hanem korcsoport tekintetében.
3: It refers to people between the age of 4 and 14.
4: A 4 és 14 év közötti gyerekekről van szó ebben.
3: The people between 4 and 14 are the most receptive to the gospel.
4: Mert a 4 és 14 éves kor közötti gyerekek a legfogékonyabbak az evangéliumra.
3: Now the humanism of today will tell you, you cannot try to take the message to the young mind.
4: A mai elmélet azt mondaná, a mai hozzáállás, hogy ne próbáljuk ezt az üzenetet ilyen fiatal gyerekekhez eljuttatni.
3: Don't try to bring them to Jesus now. Wait till they're adults, where they can think and make the decision.
4: Tehát a humanista eljárás azt mondja, hogy ne gyerekeknek adjuk ezt az üzenetet, hanem várjuk meg, amíg felnőnek, megértik az elméjükkel, és akkor majd dönthetnek.
3: That's a very wicked thought.
4: De ez egy nagyon gonosz gondolat.
3: Because that's the time when Jesus said, "Let them come."
4: Mert Jézus ilyenkorú gyerekekről mondták, hogy engedjék őket jönni.
3: Do you know that more than half of all Christians in America accept Jesus before their age 13?
4: Tudjátok, hogy az amerikai keresztényeknek a legnagyobb százaléka a 13 éves kora előtt fogadja be Jézust.
3: That's a fact.
4: Ez tény.
3: Two-thirds of the people accept Christ before age 18.
4: Az emberek kétharmada 18 éves kora előtt fogadja be Krisztust, aki befogadja.
3: So think about it, if you're going to spend time and money in evangelism,
4: tehát gondoljátok végig, hogyha időt és pénzt akartok fordítani evangelizációra,
3: and your labors are two-thirds more likely to be successful with people under 18,
4: és tudjuk, hogy a munkatársaink kétharmaddal nagyobb sikert arathatnak a 18 év alattiak között, mint egyébként,
3: where would you spend your time and money?
4: Akkor hova töltenéd az idődet és a pénzedet?
3: The second reason for this window,
4: ennek az ablaknak a másik oka,
3: is the fact that a focus on children has a transforming effect in the world.
4: Az, hogy a ha a gyerekekre összpontosítunk, akkor ennek átalakító hatása van a világban.
3: Cultures and nations can be changed by reaching children.
4: Kultúrákat és nemzeteket meg lehet változtatni a gyerekek elérésével.
3: And if you want a good example, you could think of what Hitler did with Nazi Germany with the youth.
4: És hogyha jó példát akartok látni, gondoljatok Hitlerre, mit tudott a fiatalokkal elérni a náci Németországban.
3: The same has been done with many movements, the Communist Party and other places. It's always the young mind that becomes the target.
4: Sok más mozgalom is ezt tette, például a kommunisták is a fiatalok agyát célozta meg.
3: One survey asked the question whether young parents are more likely to start going to church after they have a child.
4: Végeztek egy felmérést egyszer arról, hogy fiatal szülők hajlamosabbak-e elkezdeni gyülekezetbe járni, miután már gyerekük van, vagy inkább előtte.
3: The thought was that maybe after they have a child, they'll be more likely to want to go to church and get some help.
4: Arra gondolták azok, akik ezt beindították, hogy talán, ha már gyerekük van, szívesebben kezdenek el gyülibe járni, mert talán segítséget akarnak ott találni.
3: It wasn't really true.
4: De ez nem volt igazán igazi.
3: It was true for about half of the couples.
4: Ez a megkérdezett házaspároknak úgy felére volt igaz.
3: But not the other half.
4: De a másik felénél nem így volt.
3: But the study did discover something.
4: De ez a tanulmány valamit igenis felderített.
3: Parents with young children were likely to allow their children to be taken to a church program to be taught.
4: Mégpedig azt, hogy a fiatal gyerekekkel rendelkező szülők hajlamosak engedni szívesen, hogy a gyerekeiket elvigyék gyülekezetbe és ott tanítsák őket.
3: Even if they didn't want to hear the word of God, they thought their children needed it.
4: Akkor is, hogyha ők nem akarták Isten beszédét hallani, arra gondoltak, hogy a gyerekeiknek szükségük van rá.
3: And they were willing to allow their children to be taught morals and values and standards.
4: És gondolták, hogy több erkölcsi bölcsességet, nagyon sokkal jobb irányelveket tanítanak a gyerekeiknek a gyülekezetben, mint máshol.
3: So what we've done with this 414 window.
4: Tehát mi azt csináltuk ezzel a 414-es ablakkal.
3: We're trying everywhere we work to begin to focus our mission work on children.
4: Hogy bárhol is dolgozunk, szolgálunk, megpróbáljuk a missziós tevékenységet a gyerekekre összpontosítani.
3: And we don't neglect adults. I'm not saying that adults aren't welcome.
4: Egyáltalán nem azt mondom, hogy mellőzzük a felnőtteket, őket is nagy szeretettel fogadjuk.
3: But we feel in many countries where we're working, we're beginning to start programs that help the work with children.
4: De azt éreztük, hogy ez a helyes, és azért sok országban, ahol szolgálunk, elkezdtünk gyerekprogramokat beindítani.
3: You know, of all the suffering that is in the world, children suffer the most.
4: Tudjátok, mindannak a szenvedésnek a közepette, ami jelenleg a világban van, a gyerekek szenvedik a legtöbbet.
3: Each year, 1 billion children are deprived of one or more essential human needs.
4: Minden évben 1 milliárd gyerek lesz megfosztva valamelyik alapvető emberi szükséglet betöltésétől.
3: 150 million children between the ages of 4 and 14 are in child labor.
4: 150 millió gyerek, aki 4-14 éves kor között van, gyerekmunkásként dolgozik, tehát gyerekként dolgozi bölcsességet, nagyon sokkal jobb irányelveket tanítanak a gyerekeiknek a gyülekezetben, mint máshol.
3: So what we've done with this 414 window.
4: Tehát mi azt csináltuk ezzel a 414-es ablakkal.
3: We're trying everywhere we work to begin to focus our mission work on children.
4: Hogy bárhol is dolgozunk, szolgálunk, megpróbáljuk a missziós tevékenységet a gyerekekre összpontosítani.
3: And we don't neglect adults. I'm not saying that adults aren't welcome.
4: Egyáltalán nem azt mondom, hogy mellőzzük a felnőtteket, őket is nagy szeretettel fogadjuk.
3: But we feel in many countries where we're working, we're beginning to start programs that help the work with children.
4: De azt éreztük, hogy ez a helyes, és azért sok országban, ahol szolgálunk, elkezdtünk gyerekprogramokat beindítani.
3: You know, of all the suffering that is in the world, children suffer the most.
4: Tudjátok, mindannak a szenvedésnek a közepette, ami jelenleg a világban van, a gyerekek szenvedik a legtöbbet.
3: Each year, 1 billion children are deprived of one or more essential human needs.
4: Minden évben 1 milliárd gyerek lesz megfosztva valamelyik alapvető emberi szükséglet betöltésétől.
3: 150 million children between the ages of 4 and 14 are in child labor.
4: 150 millió gyerek, aki 4-14 éves kor között van, gyerekmunkásként dolgozik.

0: országban, ahol szolgálunk, elkezdtünk gyerekprogramokat beindítani.
1: You know, of all the suffering that is in the world, children suffer the most.
0: Tudjátok, mindannak a szenvedésnek a közepette, ami jelenleg a világban van, a gyerekek szenvedik a legtöbbet.
1: Each year, 1 billion children are deprived of one or more essential human needs.
0: Minden évben 1 milliárd gyerek lesz megfosztva valamelyik alapvető emberi szükséglet betöltésétől.
1: 150 million children between the ages of 4 and 14 are in child labor.
0: 150 millió gyerek, aki 4-14 éves kor között van, gyerekmunkásként dolgozik, tehát gyerekként dolgoztatják.
1: Listen to this one.
0: Na figyeljétek ezt.
1: More than 24,000 children under 5 years old die every day from a preventable cause.
0: Naponta több mint 25,000 4 év alatti gyerek hal meg olyan okból, amit meg lehetett volna előzni.
1: Isn't that sad?
0: Nem szomorú ez?
1: 24,000 young children die because of something that could have been prevented by medicine or nutrition or some other.
0: Tehát 24,000 gyerek hal meg naponta olyanokból, amit jó táplálékkal vagy gyógyszerrel meg lehetett volna előzni.
1: We're involved with 5 or 6 orphanages in India.
0: Indiában 5 vagy 6 árvaházzal állunk kapcsolatban.
1: And this one man has 3 orphanages.
0: Van egy bizonyos úriember, aki 3 árvaházat üzemeltet.
1: With always about 30 to 40 orphans in each home.
0: Mindegyik otthonban olyan 30-40 árva van.
1: But out of this orphanage have come dozens of church planters.
0: De ezekből az árvaházakból több tucat gyülekezet plantáló jött már ki.
1: He's an old man. He's been doing this for years.
0: Egy idős ember vezeti ezeket az árvaházakat, évek óta ezt csinálja.
1: I met these grown men who were now pastoring churches that had no father or mother, and he took them in and trained them.
0: Én találkoztam több olyan emberrel, aki most gyülekezeteket pásztorol, és eredetileg nem voltak szülei, és ez az ember fogadta be őket az árvaházaiba, és tanította
1: őket. When I go there, I see them dressed and washed and in nice school clothing.
0: Amikor elmegyek ezekbe az árvaházakba, a gyerekeket megmosakodva, szépen felöltözve iskolai ruhában látom.
1: They're fed well and they're loved, and best of all, they're taught the word of God.
0: Jól tápláltak, szeretik őket, és Isten beszédével tanítják őket.
1: Some of them are taught a trade before they're released as adults.
0: Némelyikük szakmát is tanul, mielőtt felnőttként kiengedik az életbe.
1: Some of them are sent to the university.
0: Van, akit egyetemre küldenek.
1: We have a program in the Philippines.
0: A Fülöp-szigeteken van egy programunk.
1: For 30 US dollars each year.
0: Évente 30 amerikai dollárért.
1: You can provide an education for a child that would not receive any education.
0: Oktatásban részesíthetsz egy gyereket, olyan gyereket, aki egyébként nem kapta oktatást.
1: $30, that's
0: 30 dollárért.
1: What is that, 12 or 14 euros, something
0: like that. Nem tudom, ez 14 euró vagy ilyesmi, 12.
1: And I visited these children.
0: Meglátogattam ilyen gyerekeket.
1: And not only were they receiving an education, but they're taught the scriptures.
0: És nem csak tanítják őket, mint iskolában, hanem a Bibliát is tanítják nekik.
1: And we went into the high schools.
0: És bementünk a középiskolákba.
1: They will cancel classes.
0: Ott töröltek bizonyos órákat.
1: 1500 teenagers from 15 to 17 years old.
0: 1500-15-17 éves gyerek
1: will listen to the gospel.
0: Hallgatta az evangéliumot.
1: And 300 of them will come to Christ that day.
0: És azon a napon 300-an meg is tértek.
1: When school lets out in the Philippines, it's like a whole nation of children. When the schools leave out at the end of the day, it's just children everywhere.
0: Igen, tehát amikor a Fülöp-szigeteken vége van a tanításnak az iskolában, akkor elárasztják a gyerekek az országot.
1: They have large families.
0: Nagyok a családok.
1: And I think something like 80% of the population is under 20 or 25.
0: Azt gondolom, hogy ott a lakosság 80%-a 20 vagy 25 év alatti.
1: So if I want to change the nation of the Philippines,
0: tehát hogyha meg akarom változtatni a Fülöp-szigeteket mint országot,
1: I'm investing in the schools.
0: Akkor az iskolákba fektetek be.
1: It's a Catholic nation.
0: Ez egy katolikus ország.
1: The schools are public schools funded by government money.
0: Államiak az iskolák, az kormány fizeti a fenntartásukat.
1: They allow us to go in.
0: De beengednek minket oda.
1: Why wouldn't I do

0: that.
1: Akkor miért nem mennénk be?
0: So many other things I could do with my time, but there's nothing better than that.
1: Az időben sokkal más dolgot, sok más dolgot is csinálhatnék, de semmi jobb időtöltés nincs, mint ez. Semmi jobb időtöltés nincs, mint ez.
0: Between a half a million and 1.5 million, I'm sorry, up to 1.5 billion children are estimated to experience violence every year.
1: 1.5 billion?
0: That's what it says here, but even, say it as
1: tehát
0: a million.
1: Másfél milliárd van odaírva, hogy másfél milliárd gyerek él át évente erőszakot, tehát hogy erőszakoskodnak vele.
0: That sounds like a horrible statistic, but I have footnotes.
1: Ez egy rettenetes adatnak tűnik, de van lábjegyzetem is hozzá.
0: But, you know, today, many children don't have adults present around them all day long.
1: Tudjátok, ma nagyon sok gyerek van, aki körül nincsenek felnőttek egész nap.
0: It may be a household with single mother or father.
1: Lehet olyan család, ez ahol csak egy anya vagy egy apa van a családban, tehát egy szülő.
0: That needs to work.
1: Akinek dolgozni kell.
0: There could be two parents, but the children come home after school and nobody's home because the parents are still at work.
1: De lehet, hogy mind a két szüleik megvan a gyerekeknek, de mind a kettő dolgozik, amikor a gyerekek hazamennek az iskolából, tehát nincsenek felnőttek velük.
0: I think for the sake of time I'm going to skip a lot of different statistics.
1: Azt gondolom, az idő kedvéért néhány statisztikát kihagyok.
0: But I just want to encourage you to consider the 4:14 window.
1: Csak arra akarlak bátorítani titeket, hogy kicsit gondolkodjatok el ezen a 4:14-es ablakon.
0: Evangelize the children around you.
1: Evangelizáljátok a gyerekeket magatok körül.
0: Children's ministry in the local church is very important.
1: Nagyon fontos a gyülekezetben a gyerekszolgálat.
0: Sometimes we are so spiritual that we think that children's ministry is for less mature people.
1: Néha annyira szellemiek vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy a gyerekszolgálat a kevésbé érett hívőknek való.
0: And since I'm gifted with prophecy and worship, I'm going to be involved in that and let other people deal with the children.
1: És mivel én ajándékot kaptam a profétálásra meg a dicsőítésre, ezért inkább én a felnőttek között leszek, a gyerekeket meg másokra hagyom.
0: I think one of the most important things that anybody could do in a local church is work with the children.
1: Én azt gondolom, hogy a gyerekmunka az egyik legfontosabb dolog, amit bárki is csinálhat a helyi gyülekezetben.
0: And then there's youth group, and I know you have a great youth group here.
1: És vannak ifjúsági csoportok, és tudom, hogy itt is nagyon jól működik az ifjúsági csoport.
0: The youth need larger gatherings, and they also need smaller discipleship relationships.
1: A fiataloknak szükségük van nagyobb szabású összejövetelekre is, meg szűkebb tanítványképző csoportokra is.
0: Sometimes we think that we can't require so much of youth.
1: Néha azt gondoljuk, hogy nem kívánhatunk túl sokat a fiataloktól.
0: We offer a 5-month very intensive internship.
1: Mi kínálunk egy 5 hónapos nagyon intenzív bentlakásos tanfolyamot.
0: And this is for ages about 16 or 17 up to 25.
1: Olyan 16-17 éves korútól olyan 25 éves korúig vannak ott a tanulók.
0: They're in class 2 nights a week.
1: Hetente két estén tanulnak.
0: They have to spend 10 hours a week in the 24/7 prayer room.
1: Hetente 10 órát a napi 24 órás imateremben kell eltölteniük.
0: They fast from all media for 5 months, no Facebook or internet.
1: 5 hónapig mindenféle médiától tartózkodnak, böjtölnek, se Facebook, se semmi.
0: That sounds like nobody would want to do that.
1: Úgy hangzik ez, mint hogy senki nem akarna ilyet csinálni.
0: But we have young people begging to get into the program.
1: De nekünk egy csomó fiatalunk van, aki könyörög, hogy bekerülhessen ebbe a programba.
0: They just graduated 43 of them last night.
1: Tegnap este 43-uk végzett is ezen az is.
0: We have a 24/7 house of prayer.
1: Tehát van egy imádságháza nálunk, ami ugye napi 24 órában működik.
0: We boast about it being a partnership of 43 churches.
1: Azzal dicsekedhetünk, hogy 43 gyülekezet vesz részt ennek a működtetésében.
0: But I will tell you a secret.
1: De elmondom nektek a titkot ebben.
0: Most of the people in the house of prayer are young people.
1: Ebben az imádságházában a legtöbb, aki ott van, azok fiatalok.
0: They spend hours praying and worshiping, even in the middle of the night.
1: Akár az éjszaka közepén is több órát töltenek imádkozással és dicsőítéssel.
0: And old people like me, we show up every now and then to help a little bit.
1: És mi idősebbek, mint én, időnként megjelenünk ott és segítünk egy kicsit.
0: But the young people carry 24/7.
1: De a fiatalok azok, akik napi 24 órán át ezt működtetik.
0: For 7 years the fire has not gone out on the altar in that room because there are many young people there praying and worshiping.
1: Abban a teremben 7 éve nem aludt ki a láng az oltáron, mert ott van sok fiatal, aki ébren tartja a tüzet.
0: And then also we use what we call the Kingdom Ministry School, which is teaching, and we do that to be able to instruct in sound doctrine.
1: És van ez a királyságbeli szolgálati iskola is, amit működtetünk, ami egészséges tanítást ad is, felkészíti őket a szolgálatra.
0: They need to learn more than how to worship and prophesy.
1: Nem csupán azt kell megtanulniuk, hogy hogyan kell profétálni és imádni az Urat.
0: But if you can put the word of God into young people at a young age, it will reap powerful benefits later on.
1: De hogyha az életüknek még korai éveiben a fiatalokba bele tudjuk plantálni Isten beszédét, akkor későbbiekben ennek nagy hasznát fogják látni.
0: And I want to close by talking just a little bit about the newest thing that we're doing for the younger generation.
1: Azzal szeretném befejezni most, hogy beszélek a legújabb dologról, amit a fiatalokkal csinálunk.
0: Even old guys like me, I enjoy this.
1: És még ilyen idősebbek is élvezik ezt, mint én.
0: But we're teaching people how to defend their faith.
1: Arra tanítjuk a fiatalokat, hogy hogyan védjék a hitüket.
0: In the culture that we live in, defending your faith is not an option.
1: Korunk kultúrájában nem csak választhatjuk azt a lehetőséget, hogy megvédjük a hitünket.
0: Ideas are very powerful.
1: Nagyon erőteljesek az eszmék.
0: And if you must learn how to defend your faith.
1: És meg kell tanulnod védeni a hitedet.
0: Let me read 1 Peter 3:15 and 16.
1: 1 Péter 3, 1 Péter 3, 15-16.
0: But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed, and do not fear their intimidation, and do not be troubled, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence.
1: De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.
0: In this meeting, I feel very comfortable.
1: Nagyon kényelmesen érzem magam, laza vagyok ezen az összejövetelen.
0: I think all of you, or at least most of you, are friendly to me.
1: Mert úgy látom, hogy a legtöbben legalábbis barátságosak vagytok irányomban.
0: But when I go out in the larger culture, I find things intimidating.
1: De hogyha kimegyek a világi kultúrába, akkor megijesztőnek találhatok dolgokat.
0: So Peter says, do not fear their intimidation and don't be troubled.
1: Tehát azt mondja itt Péter nekik, hogy ne engedjétek magatokat megfélemlíteni, és ne jöjjetek zavarba.
0: And he says we have to be ready to make a defense.
1: Azt mondja, készen kell állnunk, elmondani a védőbeszédünket.
0: Someone asks you why you live the way you do.
1: Hogyha valaki megkérdezi, hogy miért élsz úgy, ahogy.
0: How can you possibly believe that a man rose from the dead 2000 years ago?
1: Hogyan hiheted egyáltalán, hogy egy ember 2000 évvel ezelőtt feltámadt a halálból?
0: How can you possibly believe that we were created out of dirt when all the evidence of science tells us we came from some primitive life form?
1: Hogyan gondolhatod, hogyan hiheted azt, hogy a porból lettünk teremtve, amikor a tudomány azt mondja, hogy valamilyen alsóbrendű életből fejlődtünk ki?
0: How can you possibly assert that Jesus Christ is the only way to God when we know that there are many religions that all have good things to offer?
1: Hogyan állíthatod egyáltalán, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez, amikor tudjuk, hogy nagyon sok vallás van, és mindegyik kínál valami jót nekünk?
0: Now this, but we have to be able to defend that.
1: Képesnek kell lennünk megvédeni a hitünket.
0: It's not talking about a military defense where you're going after the person.
1: Nem ilyen katonai védelemről van szó, amikor nyomorulunk az ellenség után.
0: But it means to provide a rational, believable explanation.
1: Azt jelenti, hogy értelmes és érthető, belátható magyarázattal tudjunk szolgálni.
0: The Greek word for defense is apologia.
1: Apologia a görög szó a védekezésre.
0: And it means to speak away.
1: Ez azt jelenti, hogy úgy elbeszélni magunktól valakit.
0: It's the same thing used for a lawyer who gives an explanation.
1: Ugyan ezzel a szóval beszélnek az ügyvédről, aki kifejti az álláspontját.
0: Dwight Moody, Charles Finney was a revivalist, but he was first a lawyer.
1: Charles Finney ébredésvezető volt, de előtte jogász volt.
0: And he preached in America when our nation had gone far away from God.
1: És olyankor prédikált Amerikában, amikor az amerikaiak nagyon eltávolodtak Istentől.
0: And he said, my job as a preacher is just the same as being a lawyer.
1: És azt mondta, hogy prédikátornak lenni ugyanolyan, mint ügyvédnek lenni.
0: I give my defense or my case for the gospel, and then the audience, like a jury, has to come up with a verdict.
1: Azt mondja, hogy elő kell adnom az ügyemet, el kell magyaráznom az evangéliumot az embereknek, és utána az esküdtszék, aki a hallgatóság, majd eldönti, hogy nekem van igazam, vagy nem.
0: So Peter says you should be ready to be able to give an explanation or a case if someone asks you.
1: Tehát Péter azt mondja, hogy készen kell állnotok arra, hogyha valaki megkérdez titeket, akkor meg tudjátok védeni, elő tudjátok adni az ügyeteket.
0: Can you do that?
1: Képesek vagytok-e erre?
0: Are you able to talk to the university student that's being taught social Darwinism?
1: Képesek vagytok-e olyan egyetemistával eszmét cserélni, akinek a darwinizmus tanítják, a népszerű változat?
0: I know the typical Pentecostal response.
1: Én tudom, mi erre a jellegzetes pünkördi válasz.
0: All we need to do is love people.
1: Nekünk csak szeretnünk kell az embereket.
0: And signs and wonders will change their minds.
1: És akkor majd a jelek és a csodák megváltoztatják a gondolkodásukat.
0: I believe in the power of signs and wonders.
1: Én hiszek a jelek és csodák erejében.
0: And I don't believe that we can reach people by intellectual arguments alone.
1: És nem hiszem azt sem, hogy kizárólag értelmiségi érvelés alapján elérhetjük az evangéliummal az embereket.
0: And yet people do have questions.
1: Mégis az embereknek vannak kérdéseik.
0: Some people think.
1: Vannak, akik gondolkodnak.
0: Sometimes we're accused of having big hearts but empty heads.
1: Néha azzal vádolnak minket, hogy nagy a szívünk, de üres a fejünk.
0: And sometimes people just need to talk and we have to be able to have a conversation that's reasonable.
1: Vannak emberek, akiknek csak arra van szükségük, hogy beszélgessenek, és nekünk ott kell ülnünk, és kell, hogy értelmes érveink legyenek.
0: In our culture, if we just say, just believe.
1: A mi kultúránkban, ha azt mondjuk valakinek, hogy csak higgyél.
0: Jump off the cliff and believe. Take the leap of faith.
1: Ugorj le a szikláról és higgy. Tedd meg a hitugrását.
0: Now eventually, they need to leap in faith.
1: Végső soron valóban majd ugraniuk kell hitből.
0: But before, I know for me, before I jump, I want to have a few questions about what's there that I'm jumping into.
1: Én tudom magamról, hogy mielőtt leugrok mondjuk egy szikláról, azért van egy pár kérdésem arról, hogy mi van ott lent, ahova beleugrok.
0: So this Greek word apologia means to have a ready response.
1: Tehát ez a görög szó, az apologia, azt jelenti, hogy készen levő válasz.
0: So if I meet a relativist on the street or in a coffee shop and he begins to talk to me that there are no moral absolutes, I want to have a ready response for him.
1: Tehát, hogyha én az utcán vagy a kávéházban találkozom egy relativistával, aki azt mondja, hogy nincsenek abszolút erkölcsi elvek, akkor nekem kell, hogy legyen készen egy válaszom erre.
0: I'm not talking about arguing.
1: Nem a vitatkozást próbálom reklámozni.
0: He says, do it with gentleness and reverence.
1: Azt mondja itt a Biblia, hogy szelídséggel és félelemmel, tisztelettel tegyük ezt.
0: We need to be respectful.
1: Tehát tiszteletteljesnek kell lennünk.
0: It's natural for them to have questions or objections.
1: Természetes, hogy a hitetleneknek ellenérveik vannak, meg kérdések.
0: And we want to be able to gently and respectfully give them some things to think about.
1: És mi képes akarunk lenni arra, hogy szeliden és tisztelettel adjunk nekik némi gondolkodnivalót.
0: Now what does this have to do with children and youth?
1: És miközben ennek a gyerekekhez és a fiatalokhoz?
0: Everything.
1: Csak erről szól a dolog.
0: If you talk to your children and your youth and you ask them if these issues are alive in their school, they will tell you they are.
1: Hogyha beszéltek a gyülekezeti gyerekekkel és fiatalokkal, hogy vannak-e az iskoláikban ilyen kérdések, amelyekkel foglalkozni kéne, akkor ők azt mondják, hogy vannak.
0: And if all the church does is talk about the mystical, the supernatural, and love and all those things, but doesn't give some kind of intelligent answers to these questions, we leave our children and youth defenseless.
1: És hogyha a gyülekezet csak természetfölötti dolgokról, misztériumokról és a szeretetről beszél, de nem ad a gyerekeknek, nem adunk egymásnak egyáltalán olyan értelmes válaszokat, amivel megvédhetjük a hitünket, akkor a gyerekeink védtelenek lesznek.
0: Even old men like me, I need to have an answer to give as well. I have to be ready.
1: Még a magam korabeli embernek is szüksége van néhány válaszra, amit elmondhat, ha megkérdezik.
0: Let's talk just a little bit about spiritual warfare.
1: Kicsit beszéljünk a szellemi harcról.
0: Right, shouting at demons, right?
1: Rendben, kiabálunk a démonokkal, ugye?
0: Praying against principalities.
1: Imádkozunk a fejedelemségek ellen.
0: Sure.
1: Persze.
0: But let me read something else to you.
1: De akkor olvasok nektek valami mást.
0: 2 Corinthians 10, verse 3.
1: 2 Korintus 10, 3.
0: For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses.
1: 3.-4. vers. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására.
0: Now these are spiritual powers and spiritual fortresses.
1: Tehát ezek szellemi fejdelemségek és erősségek.
0: But look at verse 5.
1: De nézzétek meg az 5. verset.
0: We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God. And we are taking every thought captive to the obedience of Christ.
1: Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
0: Now I believe in the power of prayer.
1: Hiszek az ima erejében.
0: And we just had Franz Lippi at our church to teach a series on strike teams.
1: És nem régen volt Franz Lippi a gyülekezetünkben, és leadott egy sorozatot az ima komandókról.
0: I don't want you to think that I'm saying that that's not real and it's not necessary.
1: Tehát nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy én azt mondom, hogy ez nem valóságos és nem szükséges.
0: But one of the ways these demonic forces work in our culture is through ideas.
1: De az egyik módja annak, ahogy ezek a démoni erők működnek a mai kultúrában, az gondolatok, az eszmék által van.
0: Ideas are very powerful.
1: Az eszmék nagyon erőteljes dolgok.
0: Deception comes by a spirit, but oftentimes through an idea.
1: A megtévesztés ugyan egy szellemtől jön, de nagyon sokszor egy eszmén keresztül.
0: And if you don't take thoughts captive, they will take you captive.
1: És ugye nem ejtjük fogjul a gondolatokat, akkor ők azok fognak minket fogjul ejteni.
0: And in our culture, in our universities and in our towns,
1: és a mi kultúránkban, a mi városainkban és egyetemeinken,
0: we have to subject thoughts and ideas to the truth. We have to
1: a gondolatokat és az eszméket az igazságnak kell alávetnünk.
0: And even with our children and youth, if we don't teach them to take thoughts captive, these thoughts will captivate them and will undermine their faith.
1: És hogyha a gyerekeinket és a fiataljainkat nem tanítjuk meg arra, hogy egység fogjul a gondolatokat, akkor a gondolatok fogják őket fogjul ejteni, és ilyen módon alá aknázzák a hitüket.
0: This is part of stewarding what God's given us.
1: Ez csak része annak, hogy sáfárkodnunk kell azzal, amit Isten nekünk adott.
0: I don't want to lose any of our children or youth to the thoughts that are out there that are against God.
1: Én nem akarok elveszíteni egy gyereket és fiatalt se azért, mert megragadják őket a világban levő hamis gondolatok.
0: We have to be able to destroy speculations or arguments.
1: Kell, hogy képesek legyünk lerontani okoskodásokat és érveléseket.
0: The word there for speculations is also arguments.
1: Tehát itt az okoskodás szó az jelent érveket is.
0: And we have to be skillful at destroying the arguments.
1: És jónak kell lennünk az érvek lerontásában.
0: Paul talked about his imprisonment for the defense of the gospel.
1: Pál beszélt arról, hogy bebörtönözték azért, mert védte az evangéliumot.
0: He also said in Philippians that he was appointed for the defense of the gospel.
1: A Filippi levélben azt is írja, hogy Isten őt kijelölte, kinevezte arra, hogy védje az evangéliumot.
0: So he wasn't only called to teach and preach the gospel.
1: Tehát nem csak arra hívta el Isten, hogy tanítsa és prédikálja az evangéliumot,
0: but to defend it.
1: Hanem arra is, hogy védje.
0: And in our time, the gospel has been attacked. It's being attacked.
1: És a mai korban igenis támadják az evangéliumunkat.
0: And I truly believe in all the signs and wonders, and it's very powerful.
1: És én őszintén hiszek minden jelben és csodában, és ezek nagyon erőteljesek.
0: But we also have to learn how to use reason and present evidence.
1: De azt is meg kell tanulnunk, hogy hogyan használjuk az eszünket, és hogyan adjuk elő a bizonyítékokat.
0: Let's read in Acts 17.
1: az Abcsel 17-ből olvasunk.
0: In 2, 3 and 4.
1: A második, harmadik és negyedik vers.
0: And according to Paul's custom, he went to them and for three Sabbaths reasoned with them from the scriptures, explaining and giving evidence that the Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, "This Jesus, whom I am proclaiming to you, is the Christ." And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, along with a large number of the God-fearing Greeks and a number of the leading women.
1: Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át vetekedett velük az írásokból, megmagyarázva és kimutatva vagy bebizonyítva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek néktek. So és némelyek azok közül hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Siláshoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen.
0: Part of Paul's methods was to reason with them.
1: Tehát Pál üzenetének része volt az, hogy érvelt, vitázott az emberekkel.
0: It says that he persuaded them.
1: És azt olvassuk itt, hogy meggyőzte őket.
0: And you know, some of them were persuaded and joined him.
1: Tudjátok, némelyek meggyőződtek és eljutottak és csatlakoztak Pálékhoz.
0: Some of the Jews.
1: Néhány zsidó is.
0: But also large numbers of God-fearing Greeks and a number of the women.
1: Ugyanakkor nagy csapatban az istenfélő görögök és az előkelő asszonyok közül sem kevesen.
0: So I think we have to equip our people to be able to reason and give evidence and persuade people.
1: Tehát azt gondolom, ki kell képeznünk az embereinket arra, hogy tudjanak érvelni az evangélium mellett, megvédeni az evangéliumot és meggyőzni embereket.
0: So the question is, can you do that?
1: Tehát az a kérdés, képesek vagytok erre?
0: I think we also have to learn to adjust to our audience.
1: Azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk alkalmazkodni a hallgatóságunkhoz is.
0: One example here would be when Paul preached in Acts and he was preaching in Athens.
1: Itt az egyik példa erre talán az lenne a apostolok cselekedeteiben, amikor Pál prédikált Athénban.
0: He noticed that they had a monument to an unknown god.
1: Észrevették, hogy építettek egy emlékművet az ismeretlen istennek.
0: And so he said, "What you worship in ignorance, I will proclaim to you." So he was going to tell them about this unknown god.
1: És azt mondta, hogy amiről ti tudatlanok vagytok, de tisztelitek, arról az Istenről akarok én nektek beszélni, az ismeretlenről.
0: Now, I know that this group knows that when he went to Corinth, he had a very different approach.
1: Tudom, hogy ebben a csoportban ti tudjátok, hogy amikor Korintusba ment Pál, akkor egészen máshogy közelítette meg a kérdést.
0: Paul had limited success in Athens because he used an intellectual approach.
1: Pálnak korlátozott sikere volt Athénben, mert értelmiségi megközelítést használt.
0: And so when he went to Corinth, he gave them a demonstration of the Spirit and power.
1: És amikor ezért, amikor elment Korintusba, akkor a Szent Szellem és az erő bemutatásával kezdte a dolgot.
0: Brilliant.
1: Kiváló.
0: But in Athens, some believed when he used reason.
1: De Athénban azért néhányan hitre jutottak, amikor Pál az eszét használta.
0: So to excuse ourselves from using reason and being able to give that kind of defense of the gospel, there are some people that we just won't reach.
1: Tehát, hogyha azt úgy érvelünk, hogy ez felment minket az alól, hogy az eszünket használjuk és érveljünk, és megvédjük az evangéliumot érvekkel, akkor néhány dolog embert nem fogunk elérni.
0: There are atheists that live in our culture that will not just come running, but they need to have some time to ask questions and to discuss.
1: Tehát élnek a társadalmunkban olyan ateisták, akik nem fognak egyszerűen futva berohanni a gyülekezetbe, hanem szükségük van arra, hogy beszélgessünk velük, feltehessenek néhány kérdést.
0: The Bible says in Jude 3 that we are supposed to contend for the faith.
1: Azt mondja a Júdás 3-ban a Biblia, hogy a hitünkért harcolnunk kell.
0: The Greek word here is close combat.
1: Itt ez tulajdonképpen az ilyen ember-ember elleni küzdelemről, birkózásról van szó.
0: And as I just read in 1 Peter 3, we're supposed to always be ready to give a defense.
1: És ahogy most olvastam az 1 Péter 3-ból, mindig készen kell állnunk arra, hogy megvédjük a hitünket.
0: So what I started doing is I started reading some books about apologetics.
1: Tehát elkezdtem azzal, hogy olvastam néhány könyvet az apologetikáról.
0: I'm not saying it's the answer to everything.
1: Nem állítom azt, hogy mindenre ez a válasz.
0: I'm not even sure it's going to be a big portion of what we do.
1: Még azt sem állítom, hogy a tevékenységünknek ez egy nagy százalékát fogja kitenni.
0: But I want to be able to have an intelligent conversation with people that have these questions and arguments.
1: De akarok képes lenni arra, hogy elbeszélgessek olyan emberekkel, akiknek kérdéseik és érveik vannak.
0: And there are helps that can help us to learn tactics and strategies to discuss these things.
1: És áll rendelkezésünkre olyan segítségforrás, amiből megtanulhatjuk, hogy hogyan kell megbeszélni ezeket a dolgokat, és hogyan kell érvelni.
0: So the world says that there is good in all religions.
1: A világ azt mondja, hogy minden vallásban vannak jó dolgok.
0: And you are arrogant to assert that you have the only way to God.
1: És ti görgösek vagytok, ha azt állítjátok, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez.
0: So I say, well, I understand that sounds arrogant.
1: Mire arra azt mondom én, hogy igen, én tudom, hogy ez büszkének hangzik.
0: But if you examine the teachings of all the religions of the world,
1: de hogyha megvizsgálod a világ összes vallásának a tanításait,
0: you find that they all contradict.
1: Akkor azt találod, hogy ezek mind ellentmondanak egymásnak.
0: And if you have even two things that contradict,
1: és hogyha már akár két egymásnak ellentmondó dolog is van,
0: they can't both be true.
1: Akkor nem lehet mind a kettő igaz.
0: It's called the law of non-contradiction.
1: Ezt a nem ütközés törvényének hívják.
0: If I say this is true and this is true, but those things contradict each other, they can't both be true.
1: Hogyha én két dologról azt állítom, hogy mind a kettő igaz, de egymásnak ellent mondanak, akkor már ez eleve azt jelenti, hogy mind a kettő nem lehet igaz.
0: Now a smart person is going to say, yes, that's true.
1: Erre egy okos ember azt válaszolja, hogy ez így van.
0: And they need to examine and they need to find out what the truth is.
1: És akkor vizsgálódniuk kell, és meg kell tudniuk, hogy akkor mi az igazság valójában.
0: The spirit of the age says, don't think, just accept everything.
1: A kor szelleme azt mondja, hogy ne gondolkodj, csak mindent fogadj el.
0: That's a very non-intelligent thing to say.
1: De ez egy nagyon értelmetlen dolog.
0: Probably tomorrow I want to spend one session on the resurrection.
1: Valószínűleg holnap szeretnék egy tanításban a feltámadásról beszélni.
0: And man, when I start studying this, I realize that there is so many fallacies and contradictions in the criticism against the resurrection.
1: És amikor elkezdtem ezt tanulmányozni, akkor azt találtam, hogy a feltámadást támadó érvelések között, különböző fajta érvelések között nagyon sok az ellentmondás.
0: It's very reasonable to believe that Jesus rose from the dead.
1: Nagyon értelmes dolog hinni, hogy Jézus feltámadt a halálból.
0: Maybe tomorrow evening I'll talk about that.
1: Holnap este talán erről fogok beszélni.
0: But you know, studying these things makes us confident.
1: De tudjátok, ha tanulmányozzuk ezeket a dolgokat, akkor magabiztossá válunk.
0: What would happen typically in our churches if somebody got into a conversation at work with an evolutionist?
1: A gyülekezetünkben sokszor előfordul, hogy valamelyik tagunk a munkahelyén beszélgetésbe vegyül egy evolúció hívővel.
0: They would call Pastor Barry.
1: És akkor a Barry pásztort
0: hívják. And they'd say, can you help me? I don't know how to answer this.
1: És akkor megkérdezi a hívő tagunk, hogy mondd már el, hogy hogyan válaszoljak erre a kérdésre.
0: So what I want to do is I want to give the church some answers, some things to say.
1: Tehát szeretnék válaszokat adni a gyülekezeti tagoknak, hogy legyen mondandójuk ilyenkor.
0: You know, two of the best books of the New Testament, the book of Luke and the book of Acts.
1: Lukács és az apostolok cselekedetei, két nagyon jó könyv az Új Szövetségből.
0: They were written by a very educated man.
1: Egy nagyon magasan képzett ember írta ezt a két könyvet.
0: He was a medical doctor.
1: Mert orvosdoktor volt.
0: And what he says is, after investigating all these things, I want to write this out to you as a record.
1: És azt írja a könyv elején, hogy miután alaposan kikutattam és utána jártam ezeknek a dolgoknak, most ezért leírom neked, elírtárom ezeket a tényeket.
0: Aren't you glad that Luke took time to investigate the facts and to put them in a order?
1: Nem örültök annak, hogy Lukács időt szánt arra, hogy utána nézzen és kikutassa a dolgokat és utána rendezett módon leírja őket?
0: The church is called to be the pillar and support of the truth.
1: A gyülekezetnek az az elhívása, hogy az igazság oszlopa és támasza legyen.
0: And before you can do that, you need to know what the truth is.
1: De mielőtt ezt megteheted, tudnod kell, mi az igazság.
0: And I know the truth is a person.
1: Én tudom, hogy az igazság egy személy.
0: But I also believe in objective, absolute truth, and we need to know what that is.
1: De hiszek az abszolút tárgyilagos igazságban is, és tudnunk kell, mi az.
0: And part of Christian life is having our thinking transformed to think the thoughts after God.
1: És a keresztény életnek része az, hogy átalakuljon a gondolkodásunk úgy, hogy Isten gondolatait gondoljuk.
0: Truth can only be discovered, not invented.
1: Az igazságot nem lehet feltalálni, csak felfedezni.
0: And you actually can't deny the truth without affirming it.
1: tagadhatod az igazságot, úgy, hogyha nem erősíted meg, tehát nem érvelsz mellette.
0: Suppose someone tells you that there is no absolute truth.
1: Mondjuk valaki azzal áll eléd, hogy nincsen abszolút igazság.
0: You ask them, are you absolutely sure about that?
1: És visszakérdezel, hogy te teljesen biztos vagy ebben?
0: So let me give you a couple lists of why the church needs apologetics.
1: Tehát mondok néhány dolgot amellett, hogy miért van szüksége a gyülekezetnek az apologetikára.
0: First would be the challenge of various cults.
1: Először is ott van a kihívás a különböző kultúrák részéről.
0: In the United States, Mormonism is the fastest growing cult that's there.
1: Amerikában a mormonizmus a legjobban növekedő.
0: They're growing by stealing people from evangelical churches.
1: És ők úgy szaporodnak, hogy ellopják az embereket az evangéliumi gyülekezetekből.
0: In our nation, most of the growth of Islam is from Christian churches.
1: Az országunkban ugyanakkor az iszlám hívők száma is úgy növekszik, hogy a gyülekezetekből mennek el az emberek muzlimnak.
0: So while we're having a good time in our meetings,
1: tehát miközben remekül érezzük magunkat az összejöveteleinken,
0: Islam is stealing our people.
1: Az iszlám ellopja az embereinket.
0: I don't want that to happen on my watch.
1: Én nem akarom, hogy az orrom előtt ez megtörténjen.
0: And there are other Jehovah's Witnesses, there are other cults as well.
1: Aztán vannak ugye a Jehova tanúi, meg egyéb kultuszok is.
0: Many Christians are actually biblically illiterate.
1: Nagyon sok keresztény bibliai szempontból írástudatlan.
0: We sing and we clap and we enjoy our dinners and our fellowship, but when you get right down to it, many Christians can't really defend the gospel in a very intelligent way.
1: Tapsolunk, táncolunk, éneklünk, élvezzük együtt a közösségi vacsorákat, de igazából, amikor a hitünk megvédésére kerülne sor, nagyon sok keresztény nem tud mit mondani.
0: At least that's true in America.
1: Legalábbis Amerikában így van.
0: Christianity is a mile wide, but some places an inch deep.
1: A kereszténység egy mérföld széles út, de néhol csak 3 centi vastag.
0: Then there's the challenge of secularism.
1: Aztán a világiasság kihívása is ott van.
0: And the idea that the world is getting better.
1: És az az elképzelés, hogy a világ egyre jobb lesz.
0: And what's most needed is that we're all nice people and that we're nice to each other.
1: Tulajdonképpen csak rendes emberekre van szükség, és hogy kedvesek legyünk egymáshoz.
0: You can look to God when you need him, but there's no absolute there.
1: Figyelhetsz Istenre is, hogyha szükséged van őrá, de igazából abszolút igazságok, tények nincsenek.
0: There's the challenge of postmodernism.
1: Akkor a posztmodernizmusnak a kihívása is ott van.
0: This basically says that there are no absolute truths.
1: Ez is alapvetően azt mondja, hogy nincsen abszolút igazság.
0: Except that absolute, of course.
1: Persze, természetesen őket kivéve.
0: What's absolutely true is that there are no absolutes.
1: Tehát az az egyetlen abszolút igazság, hogy nincsenek abszolút
0: igazságok. You see the fallacy in this.
1: Látszik ebben a hamiság és az eretnek.
0: There's a belief that there are no large narratives that explain life. There is no body of teaching that explain the world.
1: Van egy másik irányzat, amely azt mondja, hogy igazából nincs rendes, kiterjedt, terjedelmes tanításrendszer, ami megmagyarázná az életet.
0: Meaning is different for different people.
1: Ez a különböző embereknek mást és mást jelent.
0: And things can mean whatever you want it to mean. Something can mean whatever you want it to mean.
1: Igen, tehát vannak különböző ilyen tanításrendszerek, de mindegyik azt jelent nekem, amit akarom, hogy jelentsen.
0: What it means to my wife could be different than what it means to me, and that's okay.
1: És hogy ugyanaz mit jelent a feleségemnek, és az más, mint amit nekem jelent, az nem baj egyáltalán.
0: All those subtle ideas eat away at faith.
1: Mindezek az alattomos gondolatok, eszmék megemésztik a hitünket.
0: Then there's the whole thing of Darwinism.
1: Aztán ott ez a darwinizmus dolog.
0: And you know, I understand that there is evolution within species.
1: Én azt értem, hogy fajon belül van evolúció.
0: I was a farmer and we used to breed pigs for certain purposes.
1: Tehát én is voltam földműves vagy állattenyésztő, és bizonyos különböző célokra tenyésztettünk sertéseket.
0: And I saw pigs change just in the 20 years that I worked in the industry.
1: És az alatt a 20 év alatt, amíg foglalkoztam sertés tenyésztéssel, láttam, hogy változnak a sertések.
0: But this idea to say that life began with some blob of cells and then evolved into intelligent being is just very ridiculous.
1: De nagyon nevetséges maga a feltételezés is, hogy az élet elkezdődött egy sejtcsomóval, és utána értelmes lény fejlődött belőle.
0: What started out as new Darwinism has now become social Darwinism.
1: Ami darwinizmusként kezdődött először, az most már társadalmi darwinizmussá vált.
0: The human race is making progress.
1: Ami arról szól, hogy az emberi faj fejlődik.
0: And I won't go into all that, but you need to understand what these things are and how to respond to them.
1: Most ebben nem akarok belemenni, de értenünk kell, hogy miről szólnak ezek az eszmék, és kell tudnunk válaszolni rá.
0: My first mentor has now specialized in these things, so I've been learning a little bit from him.
1: Az első mentorom most már erre specializálta magát, és sokat tanultam tőle erről a témáról.
0: He says it's heavy lifting.
1: Azt mondja, hogy ez olyan, mint a súlyemelés.
0: It requires some work.
1: Tehát munka kell hozzá.
0: And thinking is work.
1: És a gondolkodás is munka.
0: And sometimes it's easier not to think.
1: Néha könnyebb nem gondolkodni.
0: But I think if we want to make an impact on our culture, we have to be able to think and give reasonable responses.
1: De azt gondolom, hogy ha hatni akarunk a társadalmunkra, akkor kell, hogy gondolkodjunk és képesek legyünk értelmes válaszokat adni.
0: I want to give you a military illustration of what I'm talking about.
1: Egy katonai illusztrációt mondok arról, amiről beszélek.
0: I think the church needs to be trained.
1: Azt gondolom, hogy az egyházat ki kell képezni.
0: Why I would give a large portion of my time to our King of Ministry School to training students.
1: Tehát én is az időmnek nagy százalékát fordítom a királyságbeli szolgálati iskolákban arra, hogy képezzem a tanulókat.
0: The army that the United States had before 1941 and before Pearl Harbor could not win against the Japanese or the Germans.
1: Az az amerikai hadsereg, ami Pearl Harbor előtt volt, 1941 előtt, az nem tudta legyőzni a németeket se és a japánokat se.
0: It was not prepared.
1: Nem volt felkészülve erre.
0: Within a couple years we had to recruit and train and build an army to be able to deal with Nazism.
1: Néhány éven belül újra kellett toboroznunk egy hadsereget, és ki is kellett képeznünk, és fel is kellett készítenünk arra, hogy megharcoljon a nácizmussal.
0: Nazism had become a challenge to the world.
1: A nácizmus az egész világ számára egy kihívást jelentett.
0: And we weren't ready.
1: És nem voltunk készen rá.
0: But we had to, like I said, recruit, train, and build an army that could then do that within a couple years.
1: De ahogy már mondtam, néhány éven belül ki kellett építenünk egy olyan hadsereget, össze kellett toboroznunk őket, ki kellett képezni őket, ami képes volt megküzdeni a nácizmussal.
0: And I think that's where we are right now.
1: És azt gondolom, mi most ugyanígy tartunk.
0: And I think God wants to open up a well, a fountain of great grace on the earth.
1: És azt gondolom, hogy Isten arra készül, hogy a földön a kegyelemnek egy nagy kutyát megnyissa előtt.
0: And I'll explain that to you tomorrow.
1: És holnap majd ezt elmagyarázom.
0: I think it's going to be a grace, it's going to spread to more and more people.
1: Azt gondolom, ez a kegyelem egyre több emberre el fog terjedni.
0: But I do believe that for us to be used by God, we have to have some preparation.
1: De azt is hiszem, hogy ahhoz, hogy Isten minket ebben használni tudjon, szükségünk van némi felkészülésre.
0: And I just wanted to end this session encouraging you to think a little bit about how to be ready to give an account or a defense for the gospel.
1: És csak azzal szeretném befejezni a tanítást, hogy felhívlak titeket, gondolkodjatok azon, hogy vajon hogyan tudunk felkészülni arra, hogy az evangéliumunkat meg tudjuk védeni érvekkel és értelmes gondolatokkal.
0: That's particularly important for the younger generation, but even for old folks like me, I think.
1: Ez különösen fontos a fiatal nemzedék számára.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Tudjátok, amikor összejövünk, és közösen olvasunk Bibliát, az már önmagában, amikor hittel teszed, az Istennek a jelenlétét és kegyelmét árasztja ki. Érzed vagy nem érzed, de az működik. Amikor közösen összejövünk és hálát adunk az Úrnak, és együtt dicsérjük őt, akár érzem, akár nem, mert van, amikor érzem, van, amikor nem, az Istennek az akarata, Isten királysága, és hitben előbbre visz, és szellemben épít. Amikor szóljuk Istennek a beszédét, amivel fölpróbálom a hitet gyújtani valami jóra, valami igazra, valami tisztára, akkor az bejut a szívből a szívbe, és a szívbe hitet hoz létre. És hitből hitbe jutok. Akkor is, ha érzem, akkor is, hogyha nem érzem. A hírlevélben a legelső tanítás rész, ott a hogyan neveljük a gyermekeinket, egy hittel teli gyerekeket ebbe a világból, van egy szó a második, harmadik oldalt, ha megnézed, a képzés, vagy nevelés, és a másik pedig a tanítás. Ott is úgy külön a különbséget így részletez, így figyelmetekbe ajánlom, mert tényleg nagyon nagy különbség van. Hát a bilire szoktatás, az is nem bilire tanítod meg a gyereket, hanem rászoktatod. Úgyhogy gyakoroltatod. Ugyanúgy a nem elmagyarázom és PowerPoint-tal elmagyarázom, hogyan igyon a pohárból, hanem gyakorlatban úgy, hogy néhányszor mellé megy, sokszor mellé megy, vagy elejti, azért adunk műanyag poharat, mert gyakoroltatjuk, és akkor így rászoktatom, de ugyanígy mindenben. Szeretném, hogyha imádkoznánk azért, nem akarok mindig valami nagy léptékű dologba elhúzni, de szeretném, hogyha egy kicsit kitekintenénk a saját életterünkből, az otthonunk, a családunk életteréből, vagy akár az egyház község életteréből, a gyülekezet életteréből,

Azért lehet látni, ha hallgattok híreket, tehát kedd óta kínlódik a politika, a háborúnak, hogy lesz vége, béke, terv, ennek nem jó, annak nem jó, senkinek nem jó. De miközben vitatkoznak, az a helyzet, hogy ezrek halnak meg. Újból és újból. És úgy gondolom, ahogy a Szent Szellem által Pál apostolon keresztül azt mondta Isten, hogy az egyház, az igazság oszlopa hivatott arra, hogy az istentelenség árját megállítsa, és valamilyen módon gátot szabjon. És ha egyet értetek vele, én szeretnék ezért most imádkozni, hogy vége legyen. És itt én nem politizálok, hanem értsétek meg, hogy emberek, ezrek életéről van szó. És a teljesen mindegy, hogy milyen politikus, hogy hívják, milyen országban, milyen földrészen van, de Isten érintse meg a vezetőket, hogy ne a háborúság és a háborúság szerzés és a háborún való nyerészkedés legyen a cél, hanem az, hogy az emberek megszabaduljanak és békesség legyen, hogy béke legyen. Egyet értetek ebbe? Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked a te kegyelmedért, szeretetedért. Hálát adunk neked, Uram, most ezért az orosz-ukrán háborúért is, hogy van, mert hogyha nem lenne, talán sokakba soha nem merült volna föl, hogy kiáltsanak békéért. Uram, mi most kiáltunk te hozzád, hogy könyörülj meg, Uram, az európai népek vezetőin, könyörülj meg az európai országok vezetőin, könyörülj meg, Uram, Ukrajna vezetőin, Oroszország vezetőin, az USA vezetőin, könyörülj meg, Uram, a világ vezetőin, hogy ne a háborút gerjesszék, és ne a milliárdok hasznát kutassák, hogy ezen keresztül is hogyan tudják az országukba, a cégeikbe, a különböző gazdasági összeállásokba behúzni azokat a milliárdokat, ezer milliárdokat. Uram, te adj kegyelmet, hogy a békességre való törekvés valahogy megszülessen a szívekbe, a békességre való vágy, ott legyen a vezetőink szívébe is, olyan döntéseket, határozatokat, rendeleteket hozzanak, hogy békesség legyen. Végre béke legyen az orosz és az ukrán nép között is. Adj ehhez kegyelmet, és hogyha bármi, bárki ezt egyszerűen meg akarja akadályozni, késleltetni, hátráltatni, Uram, kérlek, hogy told félre. És a te erős angyalaidat küld, hogy végre ne halljanak meg ott a fronton az emberek, hanem tudjanak békességben élni és tisztességben. A Jézus Krisztus nevében, ámen. Nem teljesen ide passzol, tudom, csak most nagyon mocorgott ez bennem. Sokszor el vagyunk mi a magunk dolgaival. Amikor belegondolsz, hogy messze vagyunk-e attól, hogy vége legyen ennek az egész földi időszaknak. Hol tartunk? Az utolsó időkbe. Mikor húzza le Isten a rolót? És azt mondja, hogy vége az előadásnak, nincs több fölvonás. És mi a mi részünk ebben az időben, mi a mi részünk ebben az időszakban és a korszakban. Tehát mi a mi feladatunk. És én hiszem, hogy ebben a korban is a legnagyobb jel és a legfontosabb jel az, hogy az egyház, a gyülekezet azzá válik, amivé Isten kigondolta, amivé elhívta, amivé teremtette, és abban jár az egyház, amivé elhívott bennünket. Tehát a királyhoz való, királyhoz méltó mennyasszonyként él, tisztán, szentül, Isten dicsőségében, jelekkel és csodákkal, úgy fölvértezve, ránc nélkül, szenvedélyesen szolgálva az Urat, örömmel, szentségben, egymást megbecsülve, tisztelve, szeretve, és egymást bátorítva, hogy
hogy látom, hogy nehezen megy, látom, hogy elbukott, elbotlott, látom, hogy itt fáj, ott fáj, akkor oda megyek, és akkor bátorítom, hogy nézzünk arra, aki elhívott, nézzünk arra, aki vár téged, nézzünk arra, aki elkészített egy örökkévaló otthon számodra, nézzünk arra, aki egy mennyei örökséget gyűjtött már össze neked, és az rád vár. És hogy csak arra nézel, ami ott vár fönn, és akkor még nem beszélek arról, amit már itt a földön átvehetünk az örökségből ízelítőként, ha csak arra nézünk, akkor erőt ad az neked, reménységet ad, bátorítást ad, egy vigasztalást ad nagyon sok helyzetben, és átsegít. Józsué könyvéből ugye felolvastunk egy részt, ami már az átkelésnél, átkelés után van, és jóval utána van. Ismerjük a történetet, Józsué vezetésével vitte át Isten az ő népét, Izraelt a Jordánon a Kánaán földjére. Az 5-6-os verset olvasom föl csak a 3. fejezetből, Józsué pedig mondta a népnek, tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. A papoknak is szólt Józsué, azt mondta, vegyétek föl a frigyládát, menjetek át a nép előtt. Fölvették a frigyládát, és mentek a nép előtt. A 14-estől is olvasom ugyanebben a fejezetben, hogy fölkerekedett sátraiból az egész nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt. A ládát vivők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vivő papok lába a folyó szélén belemerült a vízbe. A Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt. Egyszerre csak megállt a fölülről lefele folyó víz, gátként föltornyosult egy nagy szakaszon Ádám városáig, annál a várostál, amely a Cateran mellett volt. A pusztai tenger, azaz a sós tenger fele folyó víz pedig teljesen különvált és elfolyt. Így kelt át a nép Jerikóval szemben, az Úr szövetség ládáját vivő papok pedig ott álltak szilárdan a folyó száraz medrében. Ezt azért akartam, egész Izrael átkelt, és mindaddig száraz volt a meder, amíg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon. Igen, eddig tart. Azért akartam ezt felolvasni, nem akartam az egész történetet. Hogy visszamentünk, vagy mi? Ja. Azért akartam ezt felolvasni, mert a Jordánon való átkelés mocorgott bennem végig. A Jordánon való átkelésnél több minden történt. A Jordánon való átkelésnél ott Isten bátorította Józsuét, mert ott vette át a stafétabotot Mózestől. Bátorította Józsuét, hogy jeleket és csodákat adok rajtad keresztül is, és bizonyságot teszek az emberek előtt, melletted, hogy veled vagyok. De ne félj, hanem utána vezesd a népet, és vegyétek birtokba az ígéret földjét. Isten ott bátorította Józsuén keresztül az egész népet, hogy szenteljék meg magukat, tisztítsák meg magukat, mert csodát cselekszik az Úr. Az a csoda pedig az volt, hogy ketté vált Jordán vize, folyója. Ez nem olyan, mint a tenger, vagy egy tó, hogy erre-arra szétnyílik a víz, hanem áradás volt, és kilépett a medréből Jordán, és ahogy belépett a papok lába, belépett a frigyládát hordozó papok lábai a Jordán vizébe, ott megállt a folyó, ahogy folyt föntről, északról, és elkezdett visszafele így föltorlódni, egész Ádám városáig a víz föltorlódott, balra lefele, délre pedig lefolyt, és teljesen a medrét látták. És utána pedig az egész nép átment. Mi jut erről nektek eszetekbe? Nekem a Vörös-tengeren való átkelés jut eszembe. Utána még a Jordánon
Még két másik átkelés is volt, ha emlékeztek. Emlékeztek, hogy Illés, majd amikor Illésnek a palástját megkapta Elizeus, akkor visszajött Elizeus, és ő is a palástól ugyanúgy ketté választotta, és átjött. Hát ez a négy vízszétválasztás van, ami úgy nekem úgy eszembe jutott. A Szentírásban, hogyha megnézed a Jordán vize, a Jordán az a halált jelképezi. Nem véletlenül a halott tengerbe ömlik, és nem véletlenül volt az, hogy a bemerítéseket bemerítő János, keresztelő János is a Jordánba, és Jézus is a Jordánba végezte, végezhette volna teljesen máshol is. De azért, mert az jelképezte, hogy ott beleadom az egész lényemet. Ott olvastuk, hogy az egész aratás közbe, az aratás idején mindvégig tele volt, áradás volt a Jordánba. A Máté 13-ban emlékeztek a 39-es versben, azt mondja, hogy az aratás a világ végét jelképezi. Tehát az azt jelenti, hogy a Jordán medre az aratás idején mindvégig egészen tele volt, berakták a lábukat, beletették a papok a Jordán vizébe, és ott föltorlódott a víz, úgyhogy egészen visszafele, északfele ott volt Ádám városa. És én úgy hiszem, hogy ez egy profétikus név, mert lehetett volna akármi is, lehetett volna az Kiskunfélegyháza is, vagy lehetett volna bárminek nevezett falu, de Ádámnak volt. Mert ennek van egy profétikus jelentése, én úgy hiszem. És ne lepődjél meg, hogy az aratás idején olyan hangokat hallasz, hogy nagyon sok tragédia és szerencsétlenség. Mert Jézus is beszél, emlékeztek a Máté 24-be, 25-be, tehát az utolsó idők jeleiről. Nem kell szörnyűködni, hanem meg kell ragadni azokat az ígéreteket, amit a 91-es Zsoltárban megígért az Úr, hogy oltalmat és védelmet ad, és ha elesnek mellőled ezren, jobbod felől tízezren, hozzád nem közelít. Mert védelmet ad, oltalmat és védelmet ad. És ez az az idő, amikor Isten népe átkel, és megerősíti az Istennel való szövetséget, és kezdi elfoglalni az ígéret földjét. Átkeltek, és miután átkeltek egy fantasztikus csodát átélve, Isten azt mondta, nekik ott Gilgálnál letáboroztak, hogy Józsué csináljon kőkéseket, és metéljen mindenkit körül, a férfiakat, a férfi nemi szervüknek azt a fitymát, előbőrét vágják le, mert ez volt a szövetségnek a jele. Miért? Azért, mert akik kijöttek Egyiptomból, azok körül voltak metélve, de akik ott voltak a pusztába, azok már, és ott születtek, azok már nem. Akik kijöttek, azok pedig közben elhullottak. Mert volt egy keménység, egy keményszívűség, zúgolódás, keserűség, morgolódás, engedetlenség, hitetlenség, emlékeztek, és végül abból a generációból csak két ember és családja, Józsué és Káleb és családja mehetett be az ígéret földjére. Még Mózes se. Mert neki is volt egy engedetlensége. És azt mondja Isten, hogy nem tudod az ígéreteket birtokba venni, hogyha a szövetséget nem erősíted meg velem. A velem való szövetség megerősítésében tudod az ígéreteket elfoglalni. Ezért, mivel én azt akarom, hogy elfoglald az ígéreteket, gyere, táborozz le itt Gilgálba, és erősítsd meg a velem kötött szövetséget. És azt parancsolta Józsuénak, hogy metélj körül minden férfit. Micsoda ötlet, hogy átkelnek a Jordánon, és ott vannak a kánaáni népek előtt, kiszolgáltatva, és azt olvassuk, hogy féltek a kánaáni népek, mert egy csomó hír eljutott már hozzájuk, hogy mi mindent
cselekedett Isten rajtuk keresztül, és egyik királyt a másik után a Jordántól keletre is már legyőztek. Féltek, de hogyha lett volna bennük egy ördögi bölcsesség, megtámadták volna akkor, amikor éppen a seblázba, mert 3 napig ott seblázba voltak a férfiak, meg tudták volna támadni, de nem tudták megtámadni. Miért? Mert Isten egy félelmet bocsátott rájuk. Ha természetes aggyal gondolod, ha természetes módon gondolod végig, mint hadvezér, hogy csinál, biztos, hogy a Jordántól keletre metéltetted volna körül az embereket, de Isten direkt átvitte először őket, hogy az ellenség szeme látára, mert azért azt képzeljétek el, hogyha megnézitek a népszámlálást, ott a harcos férfiakat, ha összeadod, és akkor az megszorzott át 2-vel a nőket is, mondjuk 3-4-jel a gyerekeket is, az egy majdnem 2 millió körüli ember volt, akik átkeltek. Jerikótól Gilgál egy 1,5 kilométer. Az azt jelenti, hogy Jerikóból, ha nagyon nem küldtek ki kémet, akkor is látták. Mert Budapesten most mennyien laknak? 1 millió 700 ezer ember. Azért Budapest nagyságú területen, mondjuk valószínű, hogy az ő kisebb területen voltak, mert sűrűn voltak, és nagyon rendszerezetten, rendben táboroztak, de akkor is, hát ne csak azt gondolja, hogy hátsó udvarba letáborozott Izrael, és akkor azt, hogy a fészer miatt nem látták, mert árnyékban voltak, vagy a kis erdőbe. Nem, hát az a 1,5-2 millió ember az nem fért el, és Jerikóból tuti, hogy látták. De senki nem mert ellenük támadni. 3 napig ott feküdtek a férfiak. Egyetlen egy sem támadta meg. És ezzel is Isten megmutatta, hogy ember, nem a te erőd fog téged megőrizni, hanem én, a seregek ura. Én a mindenható Isten vagyok, a te őriződ. És ez fontos tudnod, hogy Isten elhívott, hogy az ígéreteket birtokba vedd, egy csomó proféciát kaptál, egy csomó ígéretet megragadtál már a Bibliába, és közben azt látod, hogy hát nincs hozzá képességem, nincs hozzá erő, olyan kánaáni népek vannak, hogy hajjaj, és Isten azt mondja, hogy nem baj, te bíz bennem, mert nem a te erőddel kell elfoglalni. Hát ott voltak 1,5 kilométerre Jerikótól, biztos vagyok benne, hogy sok izraelita már látta Jerikó hatalmas nagy falait. Nagy falak voltak. Azt mondják, hogy 10 szekér fért el a fal tetején egymás mellett. Tehát lehetetlen volt a falakat áttörni ilyen ostrom gépekkel. Olyan hatalma, olyan szélesek voltak. És nem véletlenül a Jerikót így foglaltatta el Isten az ő népével, hogy a falak omlottak le, mert a falakban bíztak. A falakban volt a bizodalmuk a Jerikó belieknek, mert áttörhetetlen, lerombolhatatlan, ostromolhatatlan, szélességű és magasságú volt. És Isten pedig azt mondta, hogyha én bennem bízol, akármilyen a te ellenséged, akármilyen a nagy az a betegség is, makacs az a félelem, az a megkötözöttség, az a gyötrés, az a fájdalom az életedbe, akkor is, ha bennem bízol, csak járt körül, nem emberi struktúrával, nem emberi IQ-val, kikövetkeztetéssel, hanem az én erőmmel, de lerombolom, és te birtokba tudod venni. Nekem ez nagyon bátorító volt, és ez az az idő, amikor Isten népe azt mondja, hogy gyere át, át kell, hogy jöjj a Jordánon, és birtokba kell, hogy vedd. Ez egy prófétai üzenet. Afelől, hogy Isten népe, amikor megkezdi az átkelést a Jordánon, és nézd meg, hogy
A vörös tengeren való átkelésről is hogyan beszél a mondjuk az új szövetség? Mint bemerítkezésről. Mint bemerítkezésről. Az azt jelenti, hogyha a Jordánon való átkelés az egy bemerítkezés. Bár nem lettek vizesek, de ezáltal tudod birtokba venni az ígéreteket, ezáltal tudod elfoglalni azt, amire Isten elhívott téged. És a halál ereje, a Jordán vissza lesz tolva egészen Ádám városáig, és minket az ádámi örökségből váltott meg Jézus Krisztus. Ő belemerült abba a Jordán vízbe, azért, hogy az emberivel egy élet, az emberrel egy élet. És azt mondja, hogyha te bemerítkezel, és hiszel bennem, ahogy belemerülsz a vízbe, egyé leszel az én halálommal. És amikor kijössz a vízből, akkor a föltámadásommal is egy vagy. Az azt jelenti, hogy ott hagyod a Jordánba az emberit, az Ádámit. És az visszatolul egészen Ádámig, és az már nem te vagy. Izrael öröksége a föld volt, Kánaán földje, és kiűzték a rajta élő népeket, és elpusztították a bálványimádás, és az okkult erőkkel, démoni sátáni erőkkel való együttműködésük miatt. Isten így döntött. A mi örökségünk viszont, ha megnézed, nem föld, nem terület, hanem a mi örökségünk mik? Emberek. Emberek. Második Zsoltár 8-as verse, emlékeztek rá. Kérd tőlem is, neked adom a pogányokat örökségül. Ez a te örökségül. Örökséged. Összeírtad már az örökségedet? Hogy kiket kérsz az Úrtól? Ott van egy kosár, abban vannak nevek. Akikbe belet, fölírtunk rokonokat, ismerősöket, munkatársokat, akiket ismerünk és szeretnénk, hogy megtérjenek, és imába az Úr elé visszük, és kérjük. És azt mondja az Úr, ők a te örökséged. Szeretnél nagyobb örökséget? Kerültem olyan helyzetbe, megkérdezték, mi az én örökségem, vagy mi várható, aztán mondtam neki, hogy hát akkor mi várható, mondom, öten vagyunk testvérek, a szüleim még azért nem idősek, és van egy fél házuk, úgyhogy nem sok. És akkor elhajtottak, hogy az nagyon kevés. Amikor úgy számolod az örökséget, mit szeretné, hogy sok örökséget legyen, akkor sokakat kérj. Sokakat kérj. Írd le. Írd le. Akkor mondjad velem, Uram, én sokakat akarok kérni. Mondd a melletted levőnek, ne elégedj meg kettő emberrel. Házastársam meg a gyerekem. Kérj sokat. Ha Isten azt mondja, hogy kérd tőlem a pogányokat örökségül, és neked adom azt, akkor az azt jelenti, hogy Isten ezt komolyan gondolta. Tehát nem azt mondta, hogy hát kérj tőlem, nyugodtan úgyse adok semmit. Nem azt mondta, hogy kérd tőlem, de ha nem kérjük, akkor nem adja ide. De azt mondja, ha kéred tőlem, tehát hány ember, van-e olyan az ismeretséget körül, akit még senki, szerinted, végig gondolod, még senki nem kért el, hogy az a mennyei örökség a királyságba tartozó legyen. Akkor az az ördögé. Kérd! Lehet, hogy nem te leszel, akin keresztül megtér. Lehet, hogy nem te fogsz tanúságot tenni, vagy bizonyságot tenni neki. Nem ez, itt nem erről van szó, hanem az, hogy kérem, atyám, kérem ezt a várost. Itt körülbelül 100 000 ember él.
kérjük Székesfehérvárt és az itt lakó embereket, hogy legyen az itt lakó emberek közössége mind a tiéd, Istenem. Akik itt laknak ebbe az országban, nem tudom, hogy most mennyi, 9,5, 9, 6, 9, 7 millió, mennyi. Kérjük mindezeket. Kérjük Isten királysága számára. Amen. És akkor még csak egy népnél vagyunk. És Isten nem azt mondta, hogy kérj egy pogány népet, hanem kérd a népeket, a nemzeteket. Tehát kérjük az oroszokat, kérjük az ukránokat, kérjük a hollandokat, a németeket, a franciákat, meg a többieket, a belgákat, az olaszokat, kérjük a horvátokat, szlovénokat, meg a szomszédokat, szlovákokat, románokat. Mit hagytam ki? Mit? Mi? A szomszédok közül kit hagytam? Tudom mindegyiket a Jézus Krisztus nevében. Amen. De muszáj, hogy komolyan vegyük mi is. Ott egy győzelem volt a halál fölött. Győzelem volt a halál fölött. A bemerítkezés hitbeli cselekedete az erről szól, hogy a bemerítkező elkötelezettségét hivatott az bemutatni és közvetíteni, hogy én meghalok önmagamnak, meghalok a saját vágyaimnak, meghalok a saját elképzeléseimnek, meghalok a saját magam önkifejezésének, vagy hogy is, hogy mit mondanak most? Igen, ez a önmegvalósítási vágyaimnak. Miért? Én mostantól Krisztusnak fogok élni. Ez jelenti, hogy átkelek a Jordánon. Nincs semmi bűvös a vízben. Nem a víz tesz téged mássá, hanem a hit. Mert az erő az nem a vízben van, hanem a megfeszített életben. Abban rejlik a föltámadás ereje, hogy én egyé leszek Jézus Krisztus halálával, és minden nap fölveszem a keresztet, vagyis megtagadom önmagam, és odaszánom az életemet a Krisztus számára. Ebben rejlik az erő. Mert amikor kijössz a vízből, akkor a föltámadás ereje kezd el benned dolgozni, akkor, ha odaszánom magam, hogy az egómat, az egóm kiteljesedési vágyait visszametszem, nemet mondok rá, és akarok, minden nap erőfeszítést teszek annak érdekében, hogy a Krisztusi az Istennek a terve, célja, akarata, az ő uralma, az ő királysága, az valósuljon meg az életemben. Amikor erre minden nap kimondom ezeket, nem csak végig gondolom, kimondod, mert a szónak ereje van. Amikor kimondod, akkor a föltámadás ereje elkezd benned oly módon hozzáférhetővé válni, hogy az gyógyít, az szabadít, és másokat is, nem csak engem. Épp testben, épp lélek. És ebben sok igazság van. Mert az azt jelenti, hogy Isten a testedet is meg akarja erősíteni. Fizikai testedet is. Ez nem azt jelenti, hogyha nincs épségem és egészségem, ne tudjak Isten dicsőségére élni. De tegyük hozzá, könnyebb. Könnyebb Isten dicsőségére csinálni a dolgodat, ha nem fáj ez, nem fáj az, és nem köti le, és nem húzza az agyamat, és a gondolataimat állandóan ez, meg az, meg amaz. Mert itt görcsöl, meg ott fáj. Nem? Úgyhogy, pont. Róma 6, 4-es, 5-ös vers azt mondja, a bemerítkezés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy ahogy a Krisztus föltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy ezentúl mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé lettünk vele a föltámadásának hasonlóságában is. Figyeld meg, hogy ez a rész nem is említi egy szóval se a vizet. Nem a vízről van szó. Ez nem a vízbe való bemerítésről van szó, amit képvisel,
hanem a megfeszített életről van szó. És a bemerítkezés igazából ezt jelenti, hogy én kész vagyok, igent mondok a mester hívására, a királyok királyának hívására. Fölveszem minden nap a keresztemet, és egyé leszek az ő halálával a bemerítkezésben. És nemet mondok a test szerinti vágyaimnak, kívánságaimnak, elképzeléseimnek, úgyis az önmegvalósítási készségeimnek, és a világ erre való felszólításainak és buzdításainak. Valósíts meg önmagadat, te csak teljesedjél ki, stb. Identifikáld magad annak, akinek érzed. Lehet, hogy 5 év múlva másképp érzed, 1 év múlva már, akkor más leszel. Nem. Határozd meg magad annak, akivé Isten meghatározott. Elég bután néz neki, veszel egy porszívót, és ráírod oldalról, minden oldalról, hogy ez az én kuktám. És csülköt fogok benne főzni. Mert én csülkös bablevest akarok enni. Hazamész, bedugod a konnektorba, beleteszed a csülköt, a babot, meg mindent, ami csak kell, és csodálkozol, hogy nem lesz jó a bableves. Mert azt nem te határozod meg, hogy az mi, hanem a gyártó. Aki tervezte, az a gyártó, az a tervező, tudod, mire tervezte? Hogy porszívót. Port összeszedje, a szemetet összeszívja. És ha nem erre használom, nem jó. Csak akkor jó, és akkor látod hasznát, értelmét, ha arra használod, amire teremtették, amire tervezték. Az ember is. Hiába gondolom én azt, hogy erre jó, arra jó, ezt kéne csinálom, erre van vágyom, én ez vagyok, nem, én nem az vagyok. Az a helyzet, hogy azt kell megtalálni és megértenünk, hogy Isten mivé teremtett. El szeretném mondani nektek, hogy engem férfivá teremtett, téged meg nővé, ahogy elnézem. És mondok nektek még egy titkot, nem teremtett harmadik nemet. Meg 5., 6., 7., 8., 9., 10. sem. Kettőt teremtett, és utána azt mondja, ez a kettő lesz egy. Nem hármat teremtett, hogy hát válogassunk, és akkor párosítjuk így, párosítjuk úgy, párosítjuk, nem. De nem részletez. Van egy alapvető szellemi igazságot az 5. vers, nézd meg. Ha ugyanis egyé lettünk vele az ő halálában, még inkább egyé lettünk vele a föltámadásának hasonlóságában is. Volt egy tévtanítás azért évszázadokon keresztül, hogy megtörtént a föltámadás. Többek között ezen Biblia versek alapján. Mert a kérdésem az, hogy megtörtént-e a föltámadás? A föltámadás megtörtént, mert Jézus Krisztus föltámadott. Na most a te föltámadásod megtörtént-e? Az a helyzet, hogy bizonyos szempontból igen. Ahogy Isten királysága eljött, ahogy Isten királysága itt van, és ahogy Isten királysága majd el fog jönni a maga teljességében, és óriási különbség lesz. Aközött, amikor teljességében megnyilvánul, meg ami most van, azért nagy különbség lesz. Hasonlóképpen megtörtént a föltámadás, mert a szellemed az újjászületett. A szellemünk az halott volt. A halott szellem az Efezusi Levél 2. rész, 1. és az 5. verse, mind a kettő beszél erről. Halottak voltunk a bűn miatt, a szellemünk, fizikailag és lelkileg, pszichikailag nem. De szellemben igen, vagyis Isten szellem, képtelenek voltunk
A szellemi részünkkel, mivel az szellemileg halott volt, Istennel, aki szellem, kapcsolódni és közösségbe kerülni. Ezért kellett a megváltás, a bűnbocsánat, a bűnös természettől való megszabadítás, és kellett a föltámadás, hogy új szívet, új szellemet kapjak, megelevenítse Isten, föltámassza a szellemedet, éljen, hogy képes legyen Istennel, aki szellemi lény, kapcsolódni és kapcsolatba kerülni. Ha megnézed, alapvető szellemi igazság az, hogy a halál az út a Krisztusban elrejtett élethez. A föltámadás erejét megtapasztalni és átélni a halál megtapasztalása által lehet. Vagyis ha halálba adom az óemberemet, ha halálba adom az egyéni vágyaimat, kívánságaimat. Lukás 12:49-50-ben azt mondja, emlékeztek, vajon mire gondolt ott Jézus, azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Van egy bemerítkés, amellyel be kell merítkeznem, és nyugtalan vagyok, amíg ez végbe nem megy. Ott sok fordítás ugye keresztséget mondott, de ott a bemerítés. Tehát az a bemerítés, az a keresztség, ami ott Jézus szorongatta, az nem a vízbe való bemerítés volt. Vajon mi? Az előtte álló kereszthaláról beszélt. Az előtte álló kereszthaláról a keresztre feszítés az értelme és alapja a mi bemerítkezésünknek is. Ha nem lenne kereszt áldozat, akkor nem lenne értelme a bemerítkezésünknek se. Száraz nemespaliból vizes nemespali lenne. Utána megtörőközünk és megyünk tovább. Nem. Jézus akkor is a kereszthalálba való bemerítéséről, bemerítkezéséről beszélt. Emlékeztek, amikor Jakab és János anyja oda ment, hogy hát új Jézus, tudod, amikor már királyságban eljössz hatalom a dicsőséggel, akkor a két fiam, hát tudod, azért már régóta csináljuk már itt a bizniszt, meg megyünk itt veled, egyik jobbról, másik balról, hadd ülhessen. Máté 10:38-ban azt mondta erre Jézus, emlékeztek, nem tudjátok, mit kértek, vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amit én kiiszom, és bele tudtok-e merítkezni abba a bemerítkezésbe, amelyben én bemerítkezem. És itt nem a vízről van szó, hanem a kereszt áldozatról. Mert szellemi alapelv, hogy a halál az út a Krisztusban elrejtett föltámadás erejében levő életnek. Tehát ahhoz, amikor jönnek problémák, nehézségek, emberek ezt mondják, azt mondják, amazt mondják, vagy lehet, hogy csak úgy gondolod, hogy azt gondolják rólad, lehet, hogy csak úgy gondolod, nem mondják, de úgy gondolod, hogy azt mondják rólad, stb. Ilyen meg ilyeneket él át az ember. Az a helyzet, hogy erre a megoldás az, hogy meg kell halni ennek a régi énnek. Tudod, hogy egy halottat nem zavar, hogy mit mondanak róla? Tudtad, hogy... Tehát nem akarok ezzel viccelni, mert a múlt héten nekem is meghalt olyan közeli hozzátartozom, de őt nem zavarja már, hogy ki mit gondol róla, meg ki mit mond róla. Abszolút. Mi egészen máshogy gondolkodunk. De hogyha én nagyon élek, és az egóm nagyon él, az zavarja engem, az egóm az nagyon tudja zavarni. Nem? A tiédet nem tudom, hogy mennyire tudja zavarni. Az enyémet tudja. De hogyha halálba adom, megfeszítem mai nap, akkor nem tudja. Nem tud kihozni a sodromból, nem tud megfélemlíteni, megrettenteni. És lehetetlen a föltámadás erejét átélni és megtapasztalni, ha nem szánom oda magam a bemerítkezés által Jézus Krisztus halálába. Megfeszíteni. Bemerítkezni azt jelenti, hogy azonosulok az ő halálának a céljaival. És beleteszem az életemet. Leteszem az életemet ugyanúgy, ahogy Jézus letette másokért.
A 2 Timóteus 2-ben olvassuk, ott Pál apostol azt mondja, hogy ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni is fogunk. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Amelyik élet meghal önmagának, azt már nem lehet kihozni a sodrából. Ha meghalok a saját érdekeimnek, és az érdekeim ellen cselekednek emberek, akkor már halott vagyok annak a számára. És tudok Isten dicsőségére élni. Mit jelent ez? A legnagyobb szabadulás, tudod mi? Nem az, hogy ezt tűzöm ki, azt tűzöm ki. Meghalok a bűnnek. Meghalok annak. Róma 6.2-ben olvasom, hogy akik meghaltunk a bűnnek, milyen módon élnénk még abban? 7. vers mondja, mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól. Ugye Derek Prince-nek volt az a klasszikus példája, hogy az X bácsi, nagyon idős már, ott ül a fotőbe, nézi a pornót, és kortyolja a viszkit, már a második ládával issza a héten, és szivarozik. Az a helyzet, hogy tudjátok, hogy mi tudja megszabadítani a pornótól is, a viszkitől is, alkoholizmustól, vagy a dohányfüggőségtől is, mert zsinórba gyújtott egymás egyik után, a másik után. Egy szívinfarktus. Pak! És többet már nem alkoholista, többet már nem szivarfüggő, és többet már nem pornófüggő. Megszabadult. Csak a helye nem jó helyen van. De azt mondja, hogyha meghaltál a bűnnek, akkor felszabadultál a bűn alól. De azt mondja a 7. fejezet, 6. verse, hogy megszabadultunk a törvénytől, miután meghaltunk arra nézve. Vagyis meg tudsz halni a bemerítkezés által a bűnnek. És ahogy meghalsz a bűnnek, felszabadulsz a bűn alól. Meg tudsz halni a világnak, meg tudsz halni a törvénynek. És ahogy meghalok a törvénynek, felszabadulok a törvény alól. Ahogy meghalok a világnak, felszabadulok a világ alól. Óriási vonzása és húzása van ennek a világnak. Például ez hol jön ki leginkább? Amikor kiereszted az otthoni fészekből a gyerekeket, és leginkább 7.-8. és a gimnazista korukba, és utána az egyetemista korukba, ott csapja meg őket ez a szél. De tudod, hogy mi az, ami meg fogja tudni őket tartani egy krisztusi életbe? Az, hogyha megtanítjuk arra, beleképezzük, rászoktatjuk őket arra, kisgyerekkorú, hogy megtagadják, megfeszítsék az óembert, a testi természetet pontosabban. Ha ezt megtanítja az ember azt, hogy nem engedek a hisztiknek, megtanítom, hogy nemet fog kapni, nemet fogok mondani, amikor a saját vágy, tök mindegy, hogy az most jó vágy, vagy nem jó vágy. Meg kell tanítani a nemet elfogadnia. Mert meg kell tanítani, hogy engedelmeskedjen. Mert amikor ezt megtanítod, akkor azt tanítod meg, és arra neveled, hogy a vágyait tudja uralni. És amikor ezt megtanulja, amikor fölnő és kikerül, ott is meg fogja tudni tanulni, hogy a Krisztusba vetett hitével uralja a különböző vágyokat és kívánságokat és a különböző motivumokat, amikkel bombázni fogják. Istennek a terve és szándéka az, hogy a bemerítkezés a megfeszített élet mindennapi valóságában megnyilvánuljon. Az élet, amelyik meghal saját magának, a saját érdekeinek, kívánságainak, nincs annál szabadabb. És azt tud egy erőteljes életet élni, azt tudja Isten használni. Amikor belépsz egy olyan bemerített, megfeszített életbe,
amire Isten elhív, akkor elkezded tudni birtokba venni azt, amit Isten neked elkészített, az örökséget. Ott volt az átkelés, ott Gilgál környékén, a Jordánon. Az átkelés egy fordulópont volt mindenképpen Izrael, Isten népe életébe, és az egy változásról szól. És egy időszakot lezár, és egy újat nyit meg. Ahol átkelés van, ott általában, ha megnézed, valamilyen válság van. Ez azt jelenti, hogy az átkelésnél, átkelőnél egy isteni találkozást készített el az Úr. Józsué számára is emlékeztek, hogy megtörtént ott Gilgálba a körülmetélés, és ott jelent meg Józsué számára a jerikói ütközet előtt a seregek ura, a seregek istene, az Úr. Kivont karddal. Hogy Istennek a természet fölötti megnyilvánulásaiba bele tudj lépni, szükséges, hogy te is átlépj, átkelj a Jordánon, meglegyen ez a hitbe való bemerítkezés, de ugyanakkor meglegyen a szövetségbe való belemerülés is, hogy meglegyen a körülmetélkedés is. Az átkelésnél ott mit csináltak? Valamit ott hagytak. Valamit maguk mögött hagytak, a keleti részt. És most már a nyugati oldalon voltak. És így van ez a mi életünkben is, hogy sokszor ahhoz, hogy Isten újat tudjon adni, az örökségedet, ígéreteket oda tudja rakni az életedbe, bizonyos dolgokat ki kell paterolni. El kell hagyni. Lehetetlen volt természetes szinten Jerikót elfoglalni, nem egy képzett harci sereg volt. Semmi ostromgépük nem volt. De Isten pont ezt a természetes szinten lehetetlennek tűnő dolgot akarta bemutatni, hogy ebbe a közegbe is én megvalósítom az ígéreteimet az életedbe. A bemerítkezésnek egy része az is, mert ez a szövetség, hogy mint a házasságban, megvan a házastársi szövetség, régebben így volt. Fölvette a menyasszony a férjének a nevét. Jegyességben jártunk mi is Katival, de egészen addig, még a házasság kötés nem született meg, addig a egyikünk javai jogilag nem volt a másiké. Megházasodtunk, az azt jelenti, ami az enyém, az az övé, ami az övé, az az enyém. És most már örökös társak vagyunk, amióta összeházasodtunk. Ahogy bemerítkezel, Jézus Krisztusba merítkezel be, az azt jelenti, hogy az ő nevét, mert azt mondja, hogy merítsétek be őket az Atya, a Fiú, a Szent Szellem nevében. Vagy az apostolok cselekedeteiben többször olvastuk, hogy bemerítették őket az Úr Jézus Krisztus nevében. Tehát az ő nevére. Az azt jelenti, hogy megváltozik az identitásod, ahogy Ábrahámnak Ábrahám lett. Ahogy Száraiból Sára lett. És mind a kettőbe az a került be, a Jah. Az isteni került be, Istennek a lehellete került be az új névbe, az új identitásba. Az azt jelenti, hogy amikor belemerülsz Jézus Krisztusba, az ő lehelletét, az ő szellemét adja beléd. És ott van Gilgálban van a körülmetélés, az a Józsué 5-8-9-es vers. Miután pedig az egész nép körülmetéltetett, vesztek, maradtak az ő helyükön a táborban, amíg meggyógyultak, és azt mondta az Úr Józsuénak, ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát. Ezért hívják a hely nevét Gilgálnak mind a mai napig. A vízbe való bemerítés egy olyan szellemi élmény, amikor Isten a szívedet metéli körül. Istennek eleve ez volt a terve,
hogy nem a fizikai testet, hanem a szívet metéri körül. De az engedetlenség és a keménység miatt változott meg. Emlékeztek Dávid, amikor oda került a milyen völgy volt ott a filiszteusok, ott a Góliát, amikor ott volt, nem volt 40 napon át ott, mert már az elején kiállt volna szerintem Góliát ellen, csak akkor hallotta, hogy ez már a 40. nap, hogy kiáll Góliát, reggel is gyalázza Istent, meg az ő népét, meg este is. És akkor emlékeztek, hogy mi volt? Ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy ezt meri tenni Isten szövetséges népével? Miért? Mert tudta, hogy az Izrael Isten szövetséges népe. Ő pedig nem szövetséges. Ha pedig Isten gyalázza, az én szövetségesen föl kell és megöli. Lehet, hogy az én paritjámon keresztül. Vagy úgy, hogy én fogom az ő kardját és levágom a fejét. És így történt. Dávid értette a szövetségnek a jelentését. És ez fontos, emlékeztek Mózes 5. könyvébe, és mindjárt befejezem, majd fogjuk ezt folytatni tovább. Nem akarom húzni az időt tovább, de mégis ezt hadd mondjam el, hogy Istennek itt volt a terve, hogy metéljétek körül a ti szíveteket, hogy ne legyetek ezután kemény nyakúak. Másik, ott van, hogy körülmetéli az Úr a te Istened, a te szívedet, a magodnak a szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, hogy élj. És tudod, amikor bemerítkezel, Isten ezt megcsinálja. Kolosze levélbe, hadd olvassuk ezt. Nézd meg, ő benne a Krisztusban, ti is körül lettetek metélve. Nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem szellemi körülmetélkedéssel, amit Krisztusban megkaptatok, ami a test szerinti külsőt lehántja rólatok. Ez egy szellemi dolog. A szívnek a körülmetélése a bemerítkezés. Miért is van erről szó? Azért, mert decemberben lesz körülmetélkedés, hanem bemerítkezés, a szív körülmetélése lesz. Úgyhogy készüljetek, akinek még nem volt. Az Ószövetségben a szövetséghez való tartozás jegye, jele a férfi testének a körülmetélése volt a jel. Az Új Szövetségben a szövetséghez való tartozás jele, jegye a szív körülmetélése. És hogy a szíve körül van metélve valakinek, az honnan jön? Honnan tudod? Beszédéből és a cselekedeteiből. Egyértelmű. Ezek persze hit nélkül mind-mind-mind tartalmatlan vallásos forma. Az egész is értelmetlen, erőtlen, viszont hit által és kijelentés által, megértés által életeket átformáló ereje van. És erre bátorítalak benneteket, hogy készüljetek. És amikor kijelentésből fakadó megértéssel és hittel elvégzi ezt valaki, megcselekszi, erőteljes dolog kezdődik az ő életébe. Valamit magad mögött hagysz, és valami pedig ott van előtted. A bemerítkezés által Isten képessé tesz arra, hogy egy teljesen újban járj, új életben. Róma 6:4. Eltemettünk ővel együtt a bemerítkezés által a halálba, ahogy föltámasztatott Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életbe járjunk. Mert ha az ő halálában egyé váltunk vele, kétségtelenül egyesülünk vele az ő föltámadásában is, tudva, hogy a mi új emberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnteste, és elbánjunk a régi bűnös testtel. És ahogy Krisztus meghalt, én is meghaltam. Föltámadt, én is vele együtt szellemben föltámadtam, és ahogy ebbe hiszed és megvallod, a föltámadás ereje benned is ott dolgozik. Amen. Most eddig jutottunk. Kérlek benneteket, hogy egy kicsit hajtsd meg a fejedet, és imádkozunk most együtt. Egy elkötelezésre, egy odaszánásra.
hogy átkeljek a Jordánon, hogy minden nap fölvegyem a keresztet, egy önzetlen életre szálljam oda magam, a szövetséget megerősítsem, mint Gilgálba Izrael, hogy a szív körül legyen metélve, oda szánom magam egy tiszta szent életre, Krisztusnak kiszolgáltatott életre, hogy birtokba vegyem az ígéreteket, nem önző magáncélok, magánvágyak kielégítése, mint Ákán. Ezt próbálta. Rossz vége lett. Hanem azért, hogy az emberi lelkek megmeneküljenek rajtad keresztül, rajtunk keresztül. Amen. Mennyi atyám, hálát adunk a te szeretetedért, és a te kegyelmedért. Köszönöm neked, hogy átkelhetünk mi is a Jordánon, mint Izrael. Ez egy bemerítkezés hitáltal. Így odaszánom magam. A bemerítkezés által egyé lettem, vagy ha ezután teszed meg, egyé leszek a te haláloddal, eltemettetéseddel és feltámadásoddal. És megfeszítem, megtagadom a testi természetemet, és odaszánom magam a mindennapi kereszt hordozásra, egy önzetlen életre. Odaszánom magam a szövetség megerősítésére. Uram, a szívemet tedd érzékenyé, metélt körül Krisztusnak kiszolgáltatott életre, hogy birtokba vegyem az ígéreteket, nem önző magáncélok, magánvágyak kielégítése, mint Ákán. Ezt próbálta. Rossz vége lett. Hanem azért, hogy az emberi lelkek megmeneküljenek rajtad keresztül, rajtunk keresztül. Amen. Mennyi atyám, hálát adunk a te szeretetedért, és a te kegyelmedért. Köszönöm neked, hogy átkelhetünk mi is a Jordánon, mint Izrael. Ez egy bemerítkezés hitáltal. Így odaszánom magam. A bemerítkezés által egyé lettem, vagy ha ezután teszed meg, egyé leszek a te haláloddal, eltemettetéseddel és feltámadásoddal. És megfeszítem, megtagadom a testi természetemet, és odaszánom magam a mindennapi kereszt hordozásra, egy önzetlen életre. Odaszánom magam a szövetség megerősítésére. Uram, a szívemet tedd érzékenyé, metélt körül,

0: kelhetünk mi is a Jordánon, mint Izrael, ez egy bemerítkezés hitáltal. Így odaszánom magam. A bemerítkezés által egyé lettem, vagy ha ezután teszed meg, egyé leszek a te haláloddal, eltemettetéseddel és feltámadásoddal. És megfeszítem, megtagadom a testi természetemet, és odaszánom magam a mindennapi kereszt hordozásra, egy önzetlen életre. Odaszánom magam a szövetség megerősítésére. Uram, a szívemet tedd érzékenyé, metélt körül, tedd látjá, ne legyen az kemény. Odaszánom magam egy tiszta és szent életre, egy számodra kiszolgáltatott életre, hogy birtokba vehessem az ígéreteket. Nem magán célokra és a saját vágyaim beteljesítésére, hanem hogy emberek megmeneküljenek. A városaink, a falvaink, az országunk, az egész népünk megmeneküljön, Uram. Erre szállom oda magam, ehhez hívom segítségül a te nevedet, Úr Jézus Krisztus. Ámen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.